0: akiről Lessing, a nagy német író, a Bölcs Nátánt mintázta, óriási humanista tudással, kultúrával rendelkező nagyapa, úgy is nevelte a gyerekeit, hogy mindent megkapjanak, amit csak lehet tanulásban. Elsősorban filozófiára, zenére, rajzra tanította, nyelvekre, irodalomra. Tehát ez volt már a háttér, ez volt mielőtt megszülese. Akkor az hat gyereke közül az egyik, Ábrahám, egy másikkal, a Johannal, megalapította a híres Mendelssohn bankházat. Ez az Ábrahám, ez lett az apja mi Mendelssohnunknak. Tehát most ugye láttuk a kultúrát, láttuk a nagy szellemi tudást, ami hát ugye öröklődött, átadta már generációknak a nagyapa, és ehhez most hozzájön a pénz. Rengeteg pénzük volt. Olyan házuk volt, amiben 300 embert vendégül lehetett látni, mint koncertközösséget. Na most hát el lehet képzelni, hogy egy zeneszerző gyereknek mit jelent, az megért egy szimfóniát, aztán jövő héten kitűzték a koncertet, mert Schubert egyetlen szimfóniát nem hallott előadni rendes hangversenyen, mert ez meg, ahogy megírt valamit, már 300 ember ott meghallgathatta. Tehát egy hihetetlen előnye volt, tehát egy olyan már megint egy csoda, hogy valakinek ennyi minden megadasson. Mendelssohn 12 éves koráig megírt 12 egész vonós szimfóniát, vonós zenekarra írt szimfóniát, és egy töredéket, egy tétellel csak. Ezeket még nem látta el ópusszámmal. Egész egyszerűen azért nem, mert még nem döntött el, hogy zeneszerző lesz-e vagy se. Egyébként 15 éves koráig még mellesleg hát rengeteg mindent írt, ugye zongoradarabok, dalok, kamaraművek, 4 operát is már megírt addigra, 15 éves korára, és még mindig nem tudta, hogy zeneszerző lesz. Ugyan a zeneszerző tanára Zelter, aki Goethének volt a barátja és a zenei tanácsadója, családi ebéd keretén belül ünnepélyesen zeneszerzővé alatta 15 éves korában, de még ennek ellenére se volt hajlandó elfogadni azt, hogy ő az lesz, mert annyi minden máshoz volt tehetsége, meg érdeklődése. Mi adta meg mégis neki a lökést? Az, hogy édesapja elvitte Párizsba Cherubinihez, aki olasz zeneszerző, és ő volt az igazgatója a konzervatóriumnak Párizsba, és hát rettegett kritikus volt, az ő kritikájára tényleg nagyon lehetett adni, mert nagyon szigorú volt, és hát elvitte a H-moll kvartettjét fiának, a papa, és megnézte a Cherubin, és azt mondta, hogy fantasztikus tehetség. Na, és akkor azt mondta mellett, hát jó, hát akkor zeneszerző leszek. Ettől kezdve ópuszámmal látta el a műveit.
1: A két mindjárt megszólaló szimfonikus remekmű is visel opusszámot, ám sokkal ismertebbek mellékneveik, amelyek szerzőjük 1829 és 32 között tett európai utazásainak állítanak emléket. Mendelssohn 1829-ben utazott első ízben Angliába, ahová egyébként élete során még többször visszatért zongoraművészi karmesteri sikereinek helyszíneire. Első nyilvános bemutatkozása alkalmával Opus 11-es első C-moll szimfóniáját vezényelte, majd később visszatérve az együtteshez bemutatta a Szent Iváni jálom nyitányát is. Közben tett látogatást Skóciában, amelynek egyik emléke a Staffa szigetére a Fingal barlangba tett látogatás ihlette Hebridák nyitány, a másik a harmadik skót szimfónia. Hogy mégis előbb az itáliai utazás emlékeit megörökítő negyedik szimfóniát idézem fel, annak egyszerűen az az oka, hogy a harmadiknak csak vázlatai készültek el, azután Mendelssohn hosszú évekre félretette. Csak 1839-re tért vissza hozzájuk, és 1841-es munkálatait követően 1842. január 20-án fejezte be a kézirat tanúsága szerint. Ami a negyedik szimfóniát illeti, családja tagjainak naplószerűen hazaírt leveleiben is többször utal rá, ez itt Olaszország, írta édesapjának Ábrahám Mendelssohnnak Velencéből 1830. október 10-én. És most elkezdődött az, amit mindig is az élet legnagyobb örömének gondoltam, és imádom. A mai nap olyan gazdag volt, hogy most este egy kicsit összeszedem magam, ezért írok nektek, kedves szülők, hogy megköszönjem ezt a boldogságot. Néhány hét múlva pedig Rómából nővérének, Fanninak így írt. Az olasz szimfónia remekül halad. Ez lesz a legvidámabb darab, amit valaha alkottam, különösen az utolsó tétel. A lassú tételhez még nem találtam semmit, és azt hiszem, azt Nápolyra tartogatom. Az űsbemutatót maga Mendelssohn vezényelte Londonban 1833. május 13-án a londoni filharmonikus társaság koncertjén. A Collins Classics kiadásában megjelent Mendelssohn albumról hallgassák a Filharmonia zenekar előadásában Vásári Tamás vezényletével a negyedik olasz szimfónia első, második és harmadik Allegro vivace, andante con moto és con moto moderato tételét.

Mendelssohn negyedik olasz szimfóniájának három tétele után Vásári Tamás emléksorozata mai epizódjának második felében következzenek tehát az 1989-es Mendelssohn albumról a harmadik szimfónia részletei, amelyet egyébként csak az első vázlatok idején titulált Skótnak, a későbbi esztendőkre a levelek és egyéb dokumentumok tanúsága szerint ez teljesen eltűnt, és csak halála után kezdte a közönség ismét eként emlegetni. Az ősbemutatót a Lipcsei Gewandhaus zenekara élén vezényelte a szerző 1842. március 3-án. Következzék tehát Mendelssohn harmadik skót szimfóniájának harmadik és negyedik Adagio és Finale tétele a Collins Classics kiadásában 1989-ben megjelent felvételről a Vásári Tamás vezényelte Filharmónia zenekar tolmácsolásában.

A Quaterka Mendelssohn harmadik skót szimfóniájával véget ért. A Vásvári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 20. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében a zongoraművész karmester Hungaroton felvételeivel, Dohnányi Ernő műveivel folytatódik a zenei barangolás jövő vasárnapi adásában 20:04 perctől.

0: Rév Lívia Mendelssohn szöveg nélküli dalainak 6. kötetéből zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Kórus találkozót szervezett Szentesen Nagy János karnagy. 4 énekkar vett részt a rendezvényen. A szentesi Bárdos Lajos vegyeskar, a szegedi ökumenikus kórus, a bajai Liszt Ferenc énekkar és a szolnoki Jubiláte kórus. Az összkari művek közül csendüljön fel most Halmos László közismert motettája, Minden földek, Isten dicsérjétek. Vezényel Kómár István karnagy plébános, az OMCE titkára.

Lightfoot Dona Nobis Pacem kezdetű művét a Szentesi Bárdos Lajos vegyeskar énekli, vezényel Nagy János karnagy.

0: A találkozó szervezőjével, Nagy János karnaggyal, Kómár István atya, az OMCE titkára beszélgetett.
1: Szentesen a 32. egyházzenei kórus találkozón vagyunk, és most, hogy 4 kórus hangversenye és bemutatkozása után megkérdezem Nagy János karnagy urat, tanár urat, hogy ennek a kezdeményezéséről, ennek az egésznek a gondolatáról és terveiről mit tudna mondani, ami létrehozta, és ami a mai napon is ezt a kórus találkozót megvalósította.
2: Tulajdonképpen ugye 32 évvel ezelőtt, vagy egy kicsit korábban is ez a rendszerváltás környékén volt. Ugye addig nagyon sok kórus volt itt a városban, és iskolákban voltak kórusok. Aztán ezek úgy megfogyatkoztak, és igazából a szereplési lehetőségek is nagyon csökkentek. Nem nagyon volt rá igény. És akkor gondoltam én, hogy egyáltalán kellene kórus találkozót, de eddig ugye ezt a egyházi zenét, hát akkor énekeltek ugyanak világi kórusok, de hát azért nagyon-nagyon óvatosan meg válogatva keveset, és gondoltam, hogy ezt a nagyon gazdag irodalmat be kellene mutatni, és akkor hát itt a városban megbeszéltem még akkor a művelődési ház keretein belül, hogy mi csinálnánk egy ilyen találkozót, és akkor hát így kezdődött. Először 6 kórust is meghívtunk, és akkor minden kórus szeretett volna egy kicsit bőve programot énekelni, és a közönség az nagyon megunta. És akkor kialakult, hogy 4 kórussal vagyunk minden évben, 3 kórust valahonnan a baráti körük, meg egyáltalán ismeretségi körből meghívunk, és az a feltétel, hogy egyházi jellegű művek legyenek. Tehát ezek eredetileg csak világi kórusok voltak. És tehát, hogy csak egyházi jellegű műveket énekeljenek. És akkor később, amikor a templomokban is jobban működtek kórusok, akkor azok közül is hívtak meg, és hát most nagyon örülök, hogy ma 2 ilyen ökumenikus jellegű kórus is volt. Ugye a Szolnokról a Jubiláte kórus, a Kómár István vezetésével, Szegedről ott is van egy ökumenikus kórus, ami több mint 10 éve alakultak ők is, és Nagyszabó Gabriella vezetésével, tehát egy nagyon nagy létszám, mind a két kórus nagyon nagy létszámú együttes, és nekünk van régebbről már kapcsolatunk a Bajai Liszt Ferenc kórussal, mi is voltunk náluk, ők is már egyszer voltak itt, és most ismét visszahívtak őket, és akkor így ez a 4 kórus, és hát természetesen mi minden alkalommal énekelünk, Szentesi Bárdos kórus, és akkor így áll össze a program.
0: Bach 207. kantátájának részletét a Szegedi Ökumenikus Kórus szólaltatja meg, vezényel Nagyszabó Kornélia.

A Bajai Liszt Ferenc énekkar Lee Dangler Pácem című művét adja elő Makkai Gézáné karnagy vezényletével.

0: Mindig az a célunk, hogy az egyéni műsorok mellett mindig legyen közös szám is. És akkor általában úgy szoktam visszaválogatni, hogy minden karnagynak jusson egy vezényelni való, és akkor hát ma ugye így hangzott el a Halmos Lászlótól a Mindenföldnek Isten dicsérjétek, Szent Dvořáktól a 9. szimfónia lassú tételére írt nagyon szép darab, és a Bárdos Isteni az áldás kánont, azt elég gyakran szoktuk énekelni. Ugye volt korábban, amikor ahhoz Szegedről trombitásokat, harsonásokat, üsdobot tudtam beszervezni, hát mostanában már nehezebben megy, de hát azt hiszem, hogy így a cappella is nagyon jól hangzik ez.
1: És nagyszerű élmény volt részt venni ezen a kórus találkozón. Köszönjük a lehetőséget, és kívánjuk, hogy következő években is ilyen jó hangulatú, és nem csak a hangulat, hanem ilyen szép lelki tartalommal megtöltött kórus találkozókat szervezett.
0: Köszönöm szépen, és még annyit talán, hogy itt a református templomba kezdtük, mert itt úgy gondoltuk, hogy itt az úrasztal mellett felállított kórusdobogót úgy szépen körbe tudjuk fogni egyrészt az egyik oldalon a kórusok, és akkor így minden kórus meg tudja hallgatni a másik kórust is, illetve a másik oldalon pedig a közönség. Jó az akusztika is. Amikor felújították a templomot, akkor hát itt nem működött, akkor a Szent Anna templomba csináltuk egy évbe. Ott nem voltak ilyen jó lehetőségek a kórusok elhelyezésére. Kis Bálint református általános iskola igazgatója is kórusunk tagja, és így előtte a beéneklésnek és a átöltözésnek a kórusok részére is hát nagyon jó lehetőségek, helyek vannak, úgyhogy így itt azt hiszem nagyon komfortosan meg tudjuk oldani. Azóta persze felújították a templomot, és az is nagyon szép lett, de én úgy érzem, hogy az akusztika is, és elég jó itt ebben a templomban. És hát azért vagyunk itt a református templomban.
1: Köszönöm szépen.
0: Igazából az is volt, hogy abban az időben, tehát amikor elkezdtük, a városban nem volt egy színház, de akkor az éppen becsukták meg, átalakították.

0: és ezért tartjuk mindig szombaton, hogy hát így nyugodtan, itt összebarátkoznak az emberek, a kórusok, ennek a tagjai.
1: Köszönöm
0: szépen. Én is nagyon köszönöm.
2: A Szolnoki Jubiláte Kórus Bárdos Lajos Magasztalja Lelkem kezdetű kórusművét énekli, vezényel Kómár István karnagy, az OMCE titkára.

A találkozó összkórusa Dvorzsák Égi Szent Békejői kórus átiratát énekli, vezényel Kómár István plébános karnagy.

A Nagy János Karnagy által szervezett Szentesi Kórus találkozó anyagából hallottunk válogatást. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach Goldberg variációiból Daniel Barenboim adott elő részletet.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Fodor András műveit hallják Lázár Csaba előadásában.
1: Napforduló. Hát mégis van még ilyen éjszaka. Kövek közt duzzadón beszélget velem a hullámok szava. A víz színe fehérlő fémesen derengve úgy ragyog, mintha magába szívta volna a rásüllyedt napot. Csillagjegyek közt fordul épp a glóbusz, de nem vallja ki titkát. Az elemek nyugalma úgy karol, mintha mindaz, mi fáj, mi elveszett mögöttem, az égi földi törvény szövedékébe fogva tovább kísérne, élne valahol. Lámpák aranybogáncsa írdalja oda át a dombok öblök téveteg ívét. Pattogzó jeleket tűzve a léttelenbe testüket így keresik, tapogatják a formálódó névtelen igék. Romlás és működés közt a végtelen üréből türemlő élet és halál alatt önnön fészkére szállva, így költi újra eszméletünkből az örök, múlhatatlan ígéretét, a pirkadó madár. Így zuhanunk. Hogy gyorsan múlik ez a nyár, sóhajt nővérem. Szavait értetlen forgatom, hiszen június 16-a van. Még el se kezdődött a csillagászati évszak. S neki lett igaza. Másnap úgy tántorog elém oly szédelgő tétován, mint kit egy láthatatlan szárny súlya megsuhintott. Bénálló karja, válla. Arca szimmetriája széttörött. Elferdült ajka szögletében erőlködőn kapaszkodik a nyelv. Most már ugye megérted, estétől reggelig, hogy zuhanunk nyárból a télbe. Sajog tovább Wilhelm Rudolfnak. Fekszem az ágyon. Mellemen mormogva ül a meleg, de lökném le akár a macskát, mert lám, kívánom a feszes, rideg téli utcát, a csontos éjszakát, melyben veled jártam, barátom. Kopogott minden, pengett, csattant, de szavunk a szívó levegőn mégis meghitten omlott. S ha visszanézek húzó tekintetemben, mind ott állnak a néma házak, szorító hidegben, s nincsen közöttük senki. Csak mi ketten, dadogva, tompán maradozva kíséri szavaid az aszfalt, de sátorában őrzi szavainkat a láthatatlan ég. Fekszem az ágyon, más idő nyűgében. Sajog. Sajog tovább, amit már hiába mondanék. Kanális part. Elég egyetlen oldalpillantás a beregszéli nádra, hogy matfényű, gabancos levelei mögül megképződjenek újra a sivár eleven gyerekkori nyarak. Tarlókon, réteken túl, a tikkat levegőben lélegző hűvösen dagad a zsilip menti mélyvíz. Unatkozó horgász a parton, a fűzfaboklok alján szállítkozó tapadós ingű lányok. csíkó halakként orrukat befogva ugrálnak mesztelen fiúk. Egyik a dadogós mindig ezt mondja, lobikázzunk egyet. Síkamlós testek közt először ott érzem, én is tudok úszni. A távolság kék párkánya onnét igézi, húzza szemembe magát. De vége. Többé nem megyek oda. Próbáltam néhány éve hiába. A sóvárgott arány mértana nincs sehol. A berki vadon sűrű fák mögött a hegyeket már látni sem lehet.

Anti Julianus. Végül már csak a térdek, a karok tehetetlen akarat egymásba kapcsolt üteme vitte tovább, hogy akárhogyan is, de a felhők rongyai alatt a végső kaptatót még el kell érnie. És zihálva, botolva, valahára ott állt a fensíkon, előtte lent kinyílt a hegykaré. Nézte, ahogy sikárló füveken, kövek zuzmóin tapogatva vibrál, motoz a szél. Alántékához nyúlt, az arca lángolt, de újja fésűjében hidegen tördelőzött elvékonyult haja. És látta, nincs. Hogy nincs sehol a megígért haza. Ernyő. Folytás alatt egész világom. Próbálgatom, de nem szakítja föl se gondolat, se képzelet. Csak a madár száll oda-ide híven, mit elszakadni nem tudó kötelmem hozzád röptetett. Gondolsz minden napszakban rám, tudom. Itt is talán a te érzékeidből nyílnak körém a sárgák, zöldek, a mézgás fonadékú sövények, spíreák. Hegy, víz fölött a fény, a te kedved szerint kínálja még romlatlan ózonát. Nem lehet elbúcsúzni tőled. Mindig utánam nézel. Billent fejed fölött küllőit szanaszét feszítve száll, forog bizalmad élő ernyője gyanánt. A múlhatatlan ég. Rabének. Tán így a jobb. Ha nem veheted észre kisajdult könnyemet. Korom cellámban veszkődöm, akár anyjához esdeklő gyerek, ki váltig azt óhajtaná, mellette ülve hald, hogy zendítik helyette kint a valahai dalt. Fújnak a föllegek Somogy megye felől, gyakran gondolkodom az én sorsom felől. Hisz titkát csak te rejted a röptetett madárnak. Csőrében kis levél van, egyetlen szó áll rajta. Várlak. Egyetlen szó, mitőle tikkat föld új irgalmat áhít. Megzsendül a mező, a hársfa kivirágzik. Közérzetvizsgálat. Hogy szolgál az egészség? Köszönöm változatosan. Hol a fejem fáj, hol a fogam. És a társasági élet? Úgy látszik, nincs többé, ki kerítse, fonja, kösse. Az egymást mindig kereső víg cimborák se járnak össze. A posta azért megtalálja? Igen. Az összes tagdíjbeszedő cég egylet közület. De csak úgy, jó kedvükből a barátok már alig írnak levelet. És a televízió? Egyetlen jó találmány. Naponként új reményt öl. Mondják benne megint, hogy 2 év múlva jobb lesz. Így lassan kifogyunk az 1000 évből.

0: Gyerekkor, nyár vég. Szép este volt. Bolyongtam benne, keresve, várva valamit, talán a lappangó sötétben az élet titkait. Megálltam. Hűvös, párás szellő legyintett homlokon. Intett felém langyos lehével hívott a Balaton. Bűvölten álltam, látva szinte, hogy a partmenti hegyek eleven bástyákként lebegnek a tókaré felett. De párkányukon át is véltem, ahogy a foghatatlan fogoly, a tükrös, árnyas, bársonyos víz a messzi végtelenbe foly. Oly tágas volt, oly tiszta, csendes, akár felette fönt az ég, vagy mint a hold, mely észrevétlen emelte rőt fejét, s a láthatatlan lajtorjáról nézte a tóban önmagát, majd mint aranypénzt tarsolyából rágurította sugarát. Táncolt a fény, ezernyi csillag remegett, zsongott tűz ölén, csilló csápjait nyújtva közben vibrálva kúszott, jött felém. Elől hírnökként integetve iparkodott egy fénycsomó, dacolt vele árnyként tapadva a víz, a lomhán mozduló. Néztem a furcsa néma harcot, az együgyű két harcolót. A kusza csóvát lent a vízben, s a rezgő fodrú tót. Elgondolkodtam. Istenem, hisz ilyen az egész földi lét. Így tép egymásba, így szövődik öröm, kín, vonzás, veszteség. Kész akarva vagy akaratlan így él, így öl, így múlik el emberrel, fával, kismadárral az egész világegyetem. Tán fájt belül a tettenérés, de mosolyogva álltam ott, mint ki a tűnődő sötétben titkot talált, vígaszt lopott. Sugalmas nesz mozdult a parton, szellő motozta lomboké. Szívtam a víz könnyű szagából, s fordultam, mentem befelé. Hallgattam léptem koppanását, néztem, fent fény lett már a hold. Gyengéden átölelt a szellő. Gyönyörű nyári este volt. Ott állunk, Papióska meg én. Már ez sem ismétlődhet, csak a bekattanó emlék tekercse forog tovább. Szeptemberi vasárnap délelőtt vezetnek az orgonamenti padhoz. Szélről egy szőke, kobakos, világlón hanvasarcú fiú készségesen beljebb húzódik. Térde fölött a kis fafogasról aranyzsinórral futtatott kék, bársony sapkáját odébb akasztja. Fülemhez hajlik. Eztán ide jársz iskolába? Igen. Mi hozzánk? Másodikba? Bólintok, és a tojás héjfehér templomhajó, amelyben 7 éven nevemet adták, hol igazából pusztai gyerek, most nézek szét először. Váratlan megtelik igéző bizalommal. S már-már hiszem, hogy létezik az őriző pásztor, ki itt körül kóbor, de számon tartott jószágaként gyönyörű szép mezőin engem is éltet. Az igazi abszurd. Belenyugszom, hogy éjten éjjel órákon át hiába keresem a biztos helyre tett levelet, könyvet. Elfogadom, hogy adatok, nevek rakoncátlan csikókként agyam karámjából minduntalan kiszöknek. Elfogadom, hogy napról napra több a sorainkból végleg távozó. Belátom közben, sosem múlnak el a hamis pártfogók, a farizeus törleszkedők, az árulás akrobatái, kik önzésük hintáin át konokság trapézairól bukfencezve elém a képenbe hazudnak. De hogy próbáld, barátok, a néhány, aki még lélek szerint rokon, fogyatkozóban, ütközőben, maga felejtő ólom-álom nyűgében is, de egymást ne tudja megtalálni. Ez rosszabb, mint a múlás egész abszurdoma. Öregszünk. Fogynak a korombéliek. S valahogy mégis egyre többen köszönnek rám az utcán, akiket hosszú töprengés után sem tudok azonosítani. Mondják, ez az öregség, a felejtés természetes törvénye, mely alól senkinek sincsen mentelmi joga. Nővérem 80 éves. Ősz halánték a rajzán, a járomszög felett kiütköző meredek homlokcsont ívén, megilletődve látom a közös jegyeket. Ilyenként múlt el anyám. Egyszer talán ilyenné véglegesedem én is. Elfogadom a múlást, de miért, hogy fordítva öregszik a homlokunk mögötti integrált áramkör, a körbe-körbe írdalt létünket hordozó barázdák televénye? Miért dobja ki folyton a tegnap beleszórt magot? Miért, hogy egyre inkább a hajdani virágzás gyökérző veteményeit gondozza? Menti csak az idő garatától. Groteszk. Kosztümös karcsú lány lép ki az iskolakapun, címkézett, kemény táblás bizonyítványát hóna alá csapva, beül egy autó volánja mögé, elzúg hegykén valahová, a sűrűdő kék horizont alá, az aszfaltos utakkal forgó bizonytalanba. Hányszor vallattad az időt? Megvéd, vagy kirekeszt? Most mégis döbbenve meredsz diákvárosod főutcáján a május végi kirakatokra. Tablók mozaikjába fogva néz rád a számlálatlanul elét került jelen. Mennyi tolongó ifjú idegen! S jeligeként alattuk a kérkedőn megért a hihetetlen. Találkozunk 2000-ben. A közösségi házban a nyugdíjasok bája. Alig tudsz elslisszanni a tárt ajtó előtt. Bent annyi víg magányos várna párra. Kísér sóvár daluk az utca hosszán. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Kicsap a forró vágy az ablakokon át. Szeretném lázasan csókolni újra a szád.
1: Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Fodor András műveit hallották Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Grieg Pergünt szvítjének részletét a Benyós testvérek kamara együttese játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunkban Szószóló című műsorunkat sugározzuk, melyben Medvecki Ádám, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmesterrel beszélgetünk, majd a lélek szava hangzik el, ebben Kormos Csaba, Poroszlói plébános atya elmélkedését hallhatják. Tartsanak velünk, érdemes!
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez, vallja Medvecki Ádám, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a Zeneművészeti Főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta Szimfonikus Zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. 2 alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.

0: születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és ez adja voltak éppen apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
1: Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és közvetve a magyar zenét, szószoros értelemben Kodály, Bartók és a népzenén alapuló iskolát és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamban, hiszen ezeket hallottam nap mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, aztán Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkíves énekesek jöttek föl sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próba módszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is operaénekes, Katona József, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza. Aknát szedettek velük. Otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát. De de benne is volt az zene iránti alázat és a szeretet. Az anyanyelvi fokon ment otthon a zenehallgatás, az operák, már gyerekkoromban jártam be operába, próbálkozni, amikor édesanyám még nem tudott óvodába se tenni, vagy nem tudom, akkor mit magával leültetett egy páholyba, tudta, hogy nem megyek onnan el, és most próba végén értem ment, és akkor szóval, ott lőttem fel az operába, és ahol mint tag 56 évet töltöttem el ideig, meg 69-ben kerültem az operába. És testvéreim is zenészek voltak, mint mondtam, majdnem mindenki, a bátyám szólókürtöse a zenekarnak, húgom Katona Anikó pedig még most is korrepetitor, és sokáig karigazgatója is volt a színháznak. És most is hát a családi élet, ugye, ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, erre most nem részletezem, ezt ezeket túl vagyok. És de ott is öt gyermekem van, és ott is a zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fiam, nagyon jó karmester Győrbe, és most a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert Balázs a Kövig Színházak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is mind közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak hallás után, meg járnak, zenét hallgatnak, hol ilyet. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
0: Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
1: Hát ma minden hiányozna. Engem az alapozott meg, megfogott kora gyerekkoromtól fogva a hangoknak a kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor szóval olyasmit fejezhet ki az ember, amit nem nagyon lehet szóval kifejezni. Rossz indulott emberek azt mondják, hogy az operát azért éneklik, mert olyan bugyott a szövegük, hogy nem lehet elmondani, csak elénekelni. Na most ennek a fordítottja van. Vannak érzések, ahol már a szó kevés. egy Verdi fináléban, Verdi duettben Wagner finál, vagy egy Mozart Puccini-ban, ott az nagyon még más dimenzióból jön, nem lehet megfogalmazni, és amikor zenekar vagy kollégák felé, vagy növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skotály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg a zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket, nekem nem, mi is lettem volna belőle, gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de és akkor fog gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és minden ezek a mostani digitális világban elvesztik úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkápráztja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye mesterséges intelligencia, meg ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a Madás ezt csodálatosan megírt, megérezte a falat szeretve, amikor csak az értelem, és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az érzelem, és a lélek, ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség, és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez és ez micsoda, vagy hogy hol lehet ez megtalálni, vagy... És meg... De ugyanakkor sajnos rosszra is lehet használni. Rosszra, kegyetlen dolgokra, igazságtalan, rossz indulatú világ. Hát ez mint a... Atommal is lehet sok mindent gyógyítani, és mégis ahogy föltalálták, másra használták sajnos.
0: Ha egy hétköznapi embernek el kell magyarázni, hogy egy karmester mit csinál, hogyan működik, akkor azt hogyan lehetne szavakba önteni, a karmesternek a feladatát, a munkáját?
1: Nagyon sok rétű. Meg kell tanulni a partitúrát, meg kell tanulni elsősorban. Ki kell bogozni annak a zenei értelmét, meg kell egy kifejezésbeli koncepciót, egy technikai koncepciót. Ugye, mert az is fontos, hogy ha ember együtt ebbe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag, egy megállás utáni továbbmenetet, ezeket technikailag is ki kell fejezni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekartagoknak, át kell adni, be kell találni, a betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és az emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot az ír az előadás, hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk, nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, a viharossal, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatyálni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És most azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamat, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Majd, ha tehetséges zene tudósok esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van, érezni kell, és ezt a ráérzést kell ezt a sugározhatni a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést ott lenni, átadni, fegyelmezetten, és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni.

0: Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már régen is, Erdélyi Miklósról hallottam először azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogy a katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel, és tesze, a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. És ez volt, ugyanakkor tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza. Tehát haragos arcokat, meg fintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert az elész akarata nem hibázik. Nem, egy énekes sem. Sokszor volt már úgy, hogy egy érdekes bejött, elfejtett a szöveget, azt sem, hogy mikor, és az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt utána az illetőnek. Éppen elég volt, ember központoság lenni, és mint mindent a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
1: Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
0: Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az elek, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy

0: sót, ővé az ária, az alkalmazkodik. Másrészt fináléba, duettben, recitatívba vezetni kell. De egy áriában, és például hát ugye, egy-egy darabnak több szerepfosztása van. Legutóbb csináltam egy trubadúrt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam. Akkor is a Luna Grofot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva, és tudom, hogy egyik az áriát szélesebben szerzi, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És a széles hívű legátó, aki énekel, az lassabb időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden operánál, meg, de nem csak operánál, mindig oda rokodok ki, mert hát ott dolgoztam, annak tagja vagyok, még most is örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszerszólónál, Újvilág szimfónia, angol kürt szóló, vagy Daphnis és Chloé fuvola szóló, vagy most adnám. Ott sokszor azért a szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy ajdanilus partjárjának az oboa szólója, vagy egy trompita szóló valahol Verdinél. Ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték, egy csodálatos társasjáték.
1: Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb zenetarab?
0: Hát kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam. A síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem a felsorolását, mert akkor hát, ha igazságnak is többeket kihagyok, de Obrasszova, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Capuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, nagyon sok Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint zenekartók. Most a Hekedűség Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Gertler Endrével, ugye Hekedűség. De nem csak a külföldieket, aztán tele van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt. Hát ugye legnagyobb sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos állami hangversenyi zenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is ezt, hogy zenekaritag ültem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdiózenekart, és most egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítottam, és most karmesterként utazok tanítom. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép lehetőségem, egy Egmont nyitányt vezényeltem az operában nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, ami ez nagyjából baton kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, de hát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én, itt egy egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral. És erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és olyan odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több időm alaposan átgondolni, mert ritkábban vezényelek.
1: Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
0: A

kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, úgy veszem észre, úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. Jóval több volt a komoly, de még az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Szívnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Pillangó nagyárja, Trubadur cigány kórus, ilyeneket küldök. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert az is jó zene. Jó zene, és vannak, akkor jól csinálják, és az zenének egy ága. Csak most valahogy, például most a gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, azt tudom, hogy nem a Bartók Monos négyesre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra most akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én, akkor én már régebben, de kormányosan kollégák ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti, tehát nincs feladó harc, csak mindig az arány. De hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgőr ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika, ami dominál. De az volt, az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő mesé, mert régen is azért az osztálytársaim, azok a Jöjj vissza hozzá, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágereket, amit a nagy tárgyal énekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik.

0: említette, hogy a hit nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan szűrte át az életét?
1: Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt. Mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben, bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én tulajdonképpen nem is a nevelés, volt, az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy-egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is, valahogy fokról fokra, jó, nem, erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség alakította velem ezt a hitet. Persze, ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokássá akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségből a tétel, a krédo. Hiszek. Ezt Ferencsik János mondta, akár meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi Requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítást. Azt mondja, jelen szépen a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenében is ezt tudja kifejezni például a zene. Hogy más a kréd, hogy az egész liturgikus imákat, a miséknek és a szent daraboknak, egy Mozart Requiemnek, vagy egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, et resurrexit, akkor kipattan a zene, kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. A zene ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, hogy ez komolyabb legyen. Nagyon nehéz, mert nagyon igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis az ember, ha for bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe jut egy imádság, és akkor helyre tesz minden. És ebben reménykedem, hogy a most, amikor ez, olyan sok ferdenézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megad, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon, unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, megpróbál az emberiség ebből a lelki, hogy mondjam, tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosznak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy ugyan már hagyd ezt a hülyes szöveget, vagy nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni család, haza, ezek a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozták, és csak a szeretet fegyverével, meggyőződésen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy a Onegger Jeanne d'Arc című oratóriájában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És az ilyenkor csodálatosan emlék. hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki fölött volt a kereszten, és megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megérte. És aztán egy másik, azt hiszed Ferencnek a Isten dicsérete a Napfinduszában egy olyan mondat, ami egy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki békén tűr, ki enged társának, és a beteg áldjon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kapsz. Lehet, hogy ez nem teljesen pontosan így van a szórend, de ezek a szavak vannak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem észre magam, hogy bennem viselked egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
0: Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
1: Persze, vigyázni kell rá.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba, mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a mester és úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztínában, és közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban ölcsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Bercesi András, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Beethoven 6. F-dur pásztorál szimfóniájának 5. tételét az amszterdami Concertgebouw zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: Miért ad örömet az önkéntes munka? Kikkel találkozik nap mint nap egy a telekitéri ripérkafé lelkes segítője?
4: Ezek az emberek, akik így rászorulnak, sokkal többet adnak, és sokkal értékesebbek, mint ahogy sokan gondolják.
3: Laj Gizivel beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
4: Vagyok így egybe, csupa kisbetűvel, mert Laj Gizi.
5: És miért kisbetűvel?
4: Hát mert úgy gyorsabban leírni, mert a elbetű kunkori, de nekem úgy hívnak, hogy Dankó Gizella Emma Mária. És azt mondtam, hogy ez olyan hosszú, és két emmel Emma, két ellel, hogy Gizella. Mondtam, egy nagyon rövid nevű pasihoz fogok hozzámenni, és a Gizellát is lerövidítettem, úgyhogy is, így ismernek, hogy Laj Gizi. Erzsébeten én csináltam mindenféle ilyen kreatív foglalkozást a Csillivel, művelődési házban voltak foglalkozások, Tiffany, meg praktika magazinban, ilyesmi, és akkor írták, hogy már nem te vezeted a tanfolyamot? Mondom, dehogy nem én vezetem. Aztán az van odaírva, hogy Laj Istvánni. Hát mondom, az vagyok, hát a Laj Giziből nem jön ki ez, hogy Laj. Úgyhogy ezért Laj Gizi csupak és betűvel.
5: És hogy kerültem?
4: Én úgy kerültem ide, hogy rengeteg dolgom van otthon. Tehát ilyen 15 kiló nyigom, nem tudom hány ezer spulnyi cérna, mert rengeteg ilyen kézműves foglalkozást vezettem táborokban mindenhol, és akkor fölhalmozódott ez a rengeteg anyag, és Erzsébeten megszűnt az a lehetőség, az ötletem mellett meghalt a vezető, és akkor át, aki új vezető lett, inkább ilyen kirándulós dolgot csinált, fönt ott volt nálunk egy ötletemelet, és akkor ott dolgoztunk mindenfélét, fogadtunk óvodákat, és akkor beszereztünk rengeteg dolgot, báboztunk mindenfélét, és akkor volt ez a rengeteg anyag, a lányom meglátta ezt a hirdetést, hogy hát most megindult ez a Ripper Café, és anyu, elviheted oda a cipzárjaidat, a gombjaidat, és fölhívtam a telefonszámot, amit adtak, és kiderült, hogy a Noémi néhány utcával arrébb lakik tőlünk. Úgyhogy elrollerezett egy ilyen kis sportáskával, és mondtam, hogy na hát akkor többször kéne fordulni, és akkor úgy volt, hogy akkor egy rengeteg dolgot hoztunk ide be, gomboktal, cérnákat, mindenféle ilyesmit, és ott aztán, ahogy beszélgettünk erről, arról, hogy én mit csinálok, hogy csinálom, hol voltam, mivel gyerekekkel, meg hogy alakult ez a dolog, és akkor elkezdett fűzni, hogy hát jöjjek és csináljak, varjak itt bent. Hát ezt mondtam, hogy itt nem vállalom és nem tudom megcsinálni. Kezem az most már nem tudom úgy használni, ahogy kellene, ez egy ilyen betegség. Parkinson-kor jött ki egy ilyen 6 éve, és azért már amikor ilyen gyógyszert kell bevenni, akkor elkezd remegni annyira, hogy még tűbe se tudok befűzni, csomót nem tudok kötni, tehát ugye, és az idegesít, tehát hogy itt ilyen élesben nem tudom ezt megcsinálni, csak otthon, és akkor elkezdtünk, kitalálta, hogy akkor varjunk ilyen kávés, meg mindenféle zacskókból, meg mire is zacskókból, nem tudom, láttad, ott föl van, igen, na, azokat csináljuk, és hát nagyon ellenálltam eleinte, hogy jó, egyet megvarrok, hát ezt annyira beleszerettem, hogy Garmadával gyártottuk, és akkor egyszer csak kaptam egy úszógumit, egy kiukadt úszógumit, és abból csináltam, a legsikeresebb az volt, egy úszógumiból kis táskákat csináltam, és az mindenkinek tetszett, úgyhogy most már tudom, hogy miket lehet csinálni, és akkor úgy kerültem ide. Aztán időnként ide is bejöttem, aztán itt is lehet kipakolni, gyerekek is vannak, hát így kerültem ide. És én ezt szeretem csinálni, tehát én állami gondozott értelmi fogyatékos gyerekeknél tanítottam speciális szakiskolában, úgyhogy ilyen nyitott vagyok mindenféle ilyen karitatív munkára, mert jó csinálni, jó adni. Annyi mindent csináltam már, tehát hogy a varrástól kezdve a bőrtájkészítő szakoktatótól kezdve a népi játék kismesterség, tehát hogy ebben kapcsolatban rengeteg helyen voltam, és ezt a tudást én azt nagyon szeretném átadni. Tehát van, aki magába tartja, és titok, és nem árulja el, hogy ezt most hogy kell csinálni, mint kell csinálni. Nálam meg úgy van, hogy hát miért vigyem el magammal, hanem akkor inkább elmondom, aztán megcsinálom, vagy megmutatom. Nagy sikere volt az ötletem előttnek, és óvodák jártak oda föl, Erzsébeten a piacnak volt egy galériája, most alakítják át egyébként, az egy Európában az első ilyen szecessziós piac, csarnok épület, és akkor ott a galérián volt, és ősszel voltak ezek az egészségnapok, és akkor piacról hoztunk zöldségeket, és akkor azt lehetett faragni, megkóstolni akkor mindenféle ilyen dolgokat, úgyhogy óvodák, csoportok jöttek, váltották egymást, és akkor volt, decemberben volt a Luca napja, akkor ott varázsoltunk, varázsitalt csináltunk, és akkor mindenki megkóstolhatta, farsangi dolgokat csináltunk. Apák napja volt például, és akkor lángost lehetett tenni, és akkor a fődi, aki elsőre megette, a korsósör volt, és akkor jött élő zenekar volt, és a piacon a szombaton délután olyan múli volt, mikor bezárták, hogy nagyon-nagyon főzőversenyt csináltunk ott, és úgyhogy ahol ilyen van, akkor egy idő után csak megjelenek, és akkor ezt csinálom. Úgyhogy ez az én kis rövid történetem. Úgyhogy ide is szívesen jövök, hozok rengeteg dolgot, most is kabátoktól kezdve, megint a varrógéphez alkatrészeket, még amit találtam, van. Szerintem 5 vagy 6 darab ilyen másfél méteres centim, mert ez még mindig, ahogy szórom ki, mert rengeteg dolog van, és már nem tudom kinek odaadni. És akkor most örülök neki, hogyha el lehet ajándékozni valakinek. Úgyhogy ez az én történetemnek, hát látod, ilyet a közösségben is csinálom, az utcán is ismerik. Ki szoktam akaszgatni a kerítésre dolgokat, ugyanúgy, ahogy itt is kirakjuk, és akkor az olyan jó érzés, hogy itt nézik, és nem szórják szanaszét. Ennek örülök, hogy ez a szerelde van, mert itt nem csak az van, hogy itt megjavítják és megcsinálják, hanem itt azért más munka is van, tehát itt hajléktalanok, mikor volt ez a karácsony előtt, ez a vörös kód többek között, akkor a Noémi elkezdte őket így felkarolni.
6: Hogyan?
4: Hát többek között úgy, hogy főzött nekik forró teját, kávét, levest, ilyesmit. Akkor, ha kellett, akkor elvitte haza kimosni a ruhájukat, akkor elintézni a tüdőszűrőt, a nem tudom, tehát iratokat intézni. És amikor ő elment, más karitatív munkát végzett decemberben, akkor Katival mi helyettesítettük, próbáltuk helyettesíteni, hát nem győztük. Az ő egy szál munkáját ketten alig győztük, de akkor is az volt, hogy akkor én is főztem neki az ennivalót, a levest, kiraktuk a ruhákat, akkor bejöhettek, akik melegedni akartak. Mosdót ingyen lehet használni. Hát ugye ezeket hajléktalan szállóra ide a Alföldébe, amit kiválogatjuk a ruhákat, akkor oda jönnek érte, azt is elviszik. Tehát ilyen nagyon-nagyon sokrétű itt ez a feladat. Nem tudom, hogy most azt hiszem, úgy emlékszem, hogy december végéig szól ez a dolog. Hát jó lenne, ha tovább is lehetne csinálni, mert elég sokan vannak így, főleg amikor ilyen műszaki dolgok vannak, akkor de varráshoz is jönnek, bejelentkeznek, és akkor fel kell hajtani, nadrágot foltoztunk, ilyesmiket csináltunk.
6: Találkoznak itt a kávézóban, erről kezdettem mesélni.
4: Szexmunkások, fiatal lányok, és olyan természetességnek veszik, hogy ide már bejöhetnek szégyenérzés nélkül, és akkor megmusakodhatnak, akár betéttől kezdve óvszerig mindent, amit így sok adományt kapunk, és akkor még az is van benne. Aztán vannak olyanok, akik ruha miatt jönnek, fáztak nagyon, és vagy elszakadt. Volt egy úr, aki bejött, és mondja, elszakadt a kabátja, a dzsekije. Valami kerti munkát végzett, és fölhasadt az ujja, és hogy szeretne valami kabátot, pont találtunk kabátot. Esett az eső, akkor valami sapka, mindegy, baseball sapkát, vagy valami ilyesmi. És én találtam 2 sapkát, és mondom, akkor egy előre, egy meg hátra, és akkor olyan, mint az eresz. Azt mondja, hogy nagyon jó ötlet, de nem viszi el hát, ha kell másnak, és hát, hogy itt ilyen nagyon érdekes emberek, akkor van, aki csak azért jön be, hogy beszélgessen, vagy egyedül van és unatkozik, és akkor egy kicsikét itt elüldögél, de hát itt van ez a kisfiú is.
6: Akartam kérdezni, hogy...
4: Itt anyuka, meg nagymama itt hagyják, és akkor délután egyszer csak majd záráskor jönnek érte. De most múltkor, mikor is voltam itt, kedden voltam itt, és akkor mutattam neki, hogy hát a kezét rajzolja körbe, hogy most rajzol, és akkor rajzolja körbe a kezét, és akkor abból rengeteg figurát tud rajzolni. Hát egy kutyátok ezen, most arra vár, hogy menjek segíteni, de mondtam, hogy hát azért most már te is ki tudsz találni dolgokat. Ja, és ami érdekesség, hogy nem úgy színezünk, hogy ceruzával ilyen vonalkásan, mert azt mindenki tud, hanem úgy kell csinálni, hogy hoztam arcfestéket, ilyen sminkes, akármilyen, és abban szépen kifestette, úgyhogy ez neki nagyon tetszik. Aztán ő is, itt a Gábor is, aki beszokott jönni, melegszik, eszik valamit, aztán elmegy. Tehát, hogy megállnak, megpihennek. Sok olyan ember van, aki nem szégyelli azt, hogy szüksége van valamire, és mer kérni, mert sokan úgy inkább nem teszik ezt szóvá, hogy kevés a pénzem is, és nem tudom megvenni. De sokszor tényleg Noémi megvásárolja élelmiszert, amit így szokott, és akkor szendvicseket kirakni, akkor lehet vinni. Szomorú azért, amit látni itt ezen a hajléktalanok, agyonfázva, szutykosan, maszatosan. A Dankurcába sem tudják őket befogadni, mert oda is tüdőszűrő papír kell, meg mindenféle egyéb van. Úgy járnak, hol tudja kimosni a ruhát. Tehát ilyen belegondolok, hogy most is a buszon jöttem, és csupa szutyok, és csupa olyan az ember, és hogy na de akinek nincs lakása, akkor az hol tudja ezt elintézni? Azért akadozok így, mert úgy előttem van az arca, aki itt bejött. Karácsony előtt bejött egy úr, bőrnadrágba, bőrmellény. Hát zakó volt rajta, és szeretnék cipőt venni. És akkor találtunk cipőt. Hideg is volt, mert akkor már kiraktuk, pont akkor raktuk ki a vörös kód, akármi. Hideg is volt, és elkezdtünk beszélgetni, és egy grafikus művész, aki a családja kisemmizett, mert be nem voltak ebbe a svájci hitel, vagy akármi, tehát fölvették ezt, és nem tudták, és akkor szétosztották, és hát ő tulajdonképpen hajléktalan lett. Az összes irata ott van magánál van, és mutatta is nekem, hogy 3 millió, 10 millió, 16 millió forintért vették meg a grafikáit. Ki nem nézné az ember belőle, ugye, ahogy fölhúztad a szemöldöködet, hogy hát bőrnadrágba akármi és cipőt szeretne venni. Az volt az összes ruhája. Dedikált is nekem egyet. Ez ilyen magyaros motívummal
6: készítettem. Igen, érdekes.
4: Igen, és akkor hát én egy kicsikét tanultam ezt azt a bőrtájkészítésnél, népi játék kismesterségnél, és mondom, hogy milyen magyaros motívumok, mert mondom, én ezt felfedezem, azt mondja, de jó szemed van. Olyan grafikákat készített, hogy világít a sötétben, a festékkel készíti. És akkor ezt a kettőt itt hagyta. Majd hozok, alá is írta, Szent Andrási Zsolt. Hozok keretet, és kirakjuk ide. Kis beszélgetésből ez derül ki, hogy nem lehet tudni, hogy ki miért, milyen lesz így rászorult, vagy nehéz helyzetben nem is rászorult, mert mindenki rászorul erre, csak nehéz helyzetben van, és akkor valami segítség kellene, hogy ki tudjon belőle mászni. Hát ez van. Szomorú. Vannak itt visszatérők is. Néni jön a kutyájával, Brunóval, mindig elmeséli, hogy haragszanak rá, mert oda pisil a kutya. Mindig mondták, hogy majd elteszik lábalól, meg hogy szomorú, és akkor miért nem volt szárkosalát, akkor megkerestem az én kutyámnak a szárkosalát, behoztam, és akkor ő is bejön ide. Megkérdezik, hogy vihetnek-e könyvet. Ja, egy nagyon érdekes történet volt, ami hát mostanában jártam így elég sűrűn be. Jött egy hölgy, a varrónő ígért neki egy álmos könyvet. Hát mondom, nem hagyott itt senki álmos könyvet. Nem hozta a varrónő az álmos könyvet, már harmadszor jött, hogy most se. Tehát hetente egyszer eljött, és álmos könyvet. És mondom neki, hogy hát mi az a dolog, ami miatt ennyire érdekel az álmos könyv? És mondja, hogy hát mert szeretné megfejteni az álmait. Mondom, rosszakat álmot? És azt mondja, hogy igen. Mondom, hogy van valami oka, ami miatt neked ezek az álmok rendszeresen előjönnek, lelkismeret furdalásod van, valaki elment, valakit megbántottál, és úgy érzed, hogy te vagy érte felelős. Na, mindjárt potyog a könnyem is. És akkor hát kiderült, hogy pár hónapja vesztette el a húgát betegségbe, és azt mondja, hogy hát ő úgy érezte, hogy kellett volna, hogy többet együtt legyenek még. És hát mondom, de hát nem tudtál. Hát nem tudtál, hát dolgoznod kellett menni, és azt mondja, hogy hát igen, és akkor mondtam neki, hogy na most itt az álmokat ezt te nem fogod tudni megfejteni, mert ez egy teljesen más álom. Vannak ilyen fázisok az alvásnál, tehát hogy ez 4 fázis van, mondom, hogy vannak fázisok, és amikor jönnek ezek az álomképek, ha fel tudod magad ébreszteni, akkor kellje fel, mert nekem is sajnos voltam ilyen helyzetben.
7: Szereti ezt csinálni?
4: Ja, én nagyon szeretem csinálni. Unatkoznék is otthon.
7: Ez nem lehet egyszerű, tehát, hogy ennyi megterhelő történetet hallani, ennyi nehéz hát sorsot, és mégis...
4: Én mondom, állami gondozott gyerekeknél dolgoztam, de eleinte csak értelmileg akadályozott, tehát én nehéz helyzetben lévő tanulásban akadályozott vagy. Majd nem is mindig, mert magatartás problémás gyerekek is voltak. Én ezt a bőrtájkészítő szakoktatói tanfolyamot vagy iskolát végeztem el, és aztán egyre többen jöttek úgy, hogy nehéz egy év alatt sajátítsák el a szakmát, és akkor kiderült, hogy egyre több ilyen megsegítő pedagógia kellene, és akkor elmentem gyógypedagógia asszisztens tanfolyamra, és akkor azt elvégeztem a gyógypedasszisztensit, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és akkor elkerültem ebbe az iskolába, ahol tanítottam fönt a hegyháton. Többet kaptam ezektől a gyerekektől, mint hogyha egy normál iskolában, mert ott is tanítottam. Tehát, hogy annyira tiszteltem őket, az a hihetetlen akarat, amit ők azért kipréseltek magukból, hogy ők olyanok legyenek, mint a többiek. És ők többet megtettek, mert aki képes volt rá, az úgy elhanyagolta. És én ott megtanultam, és azt mondtam, hogy ezek az emberek, akik így rászorulnak, sokkal többet adnak, és sokkal értékesebbek, mint ahogy sokan gondolják. Nagyon nehéz szavakba ölteni, mert mindig eszembe jut egy-egy arc, egy-egy kép, amikor látom magam előtt így megsegíteni, mint a Szilvit. Végül is kiderült, hogy Szilvinek hívják, akinek álomfejtésben. Tehát a gyerekeknél is, meg itt is, hogy most akkor jön a Zsuzsika, akkor most jön a Szilvi, vagy a Vera, akárki, és akkor tudom, hogy csak szavakból is majd összenézünk, és akkor az már jó. Én nagyon szívesen csinálom, mert ezeknek az emberek vagy egyedül van, vagy tényleg olyan helyzetbe kerülnek, hogy hova menjen, mit csináljon. És nekem meg otthon, jó, nyáron van a kert, azt nagyon szeretem csinálni, kertes házban lakunk, ugye? Ezt nagyon szeretem csinálni, ketten vagyunk, már gyerekeim nagyok, van a kutya, ő is most szegényke beteg, fekszik, nyugszik, sok dolgom nincsen, akkor jövök, aztán lehet csinálni. Most már 13 éve itthon vagyok nyugdíjban, úgyhogy nem kis idő ez alatt, és mindig úgy volt, hogy eleinte, ugye az első 2 év a nyugdíjból úgy volt, hogy most lennék majd a Moszkva téren, most lennék, tehát hogy 2 évig még mindig tudtam, persze, ugye pedagógus óra. 5 perc, 10 perc, mindent órára kellett csinálni. Amikor én befejeztem a munkámat, akkor levettem az órát, azóta nincs rajtam óra. Akkor elindulok, időbe elindulok, aztán odaérek akkora, amikor oda kell érni. Aztán ez eltelt egy 2 év, és akkor elkezdtem unatkozni otthon, hogy hát akkor valamit kéne csinálni, akkor találtam rá erre az Erzsébeti Szabadidős Civil Egyesületre, akkor ezt csináltam 5 évig, és akkor, mint említettem, meghalt a vezető, és aki átvette, ő inkább ilyen kirándulós, szabad ilyen programokat szervezett, nem ilyen jellegű, mint ahogy itt nekem erre volt szükségem, és akkor volt 2-3 év, ami ilyen kimaradós volt, és aztán utána rátaláltunk Noémira, úgyhogy így engem mindig bevonzanak valahova, és akkor itt maradok. Szükség van el, most nézed Gábort, és olyan szép nyugodtan elül, és olvas, hát hol tudna. Nem. Jól el vannak. kisgyerekek, gyerekek is sokan, sok gyerek jön be. Egy, négy gyerekes anyuka, és akkor kisfiúk elkezdtek itt rajzolni, és akkor mondtam neki anyukának,

0: szívesen segítek, vannak ilyen gyakorlatok, amivel lehet segíteni. Hát.
1: Az elmúlt percekben a Teleki téri Repair Café egyik önkéntesével, Laj Gizivel beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Johann Strauss művét a bécsi Johann Strauss zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Sólyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást, mert idézzük, semmilyen többség nem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták párt családdal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadság párt fennállásának 70. évfordulóját a bécsi Hofburgban, ahol kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, a patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, Európa népe ébredezik. A gálán részt vett Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Gert Wilders, a Holland Szabadságpárt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. Mindeközben Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője pénteken Varsóban a jog és igazságosság elnökével, Jaroszláv Kaczynszkival, Karol Navrocki államfővel és Kamil Bosákkal, a Szejm alelnökével tárgyalt. Jaroszláv Kaczynszki hangsúlyozta, hogy Bardella győzelme a 2027-es francia elnökválasztáson egész Európa számára meghatározó lehet. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. Döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszünet sértéseket követett el. Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni Sita Hezbollah fegyveres szervezet, azonban a tűzszünetet mindkét fél részéről megsértették. Mindeközben J.D. Vance, amerikai alelnök szombaton a Fox News-nak elmondta, az amerikai delegáció Genfben várja a tárgyalások megkezdését. Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, vasárnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki. Zivatar környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Vasárnap délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 26-tól a 33. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

Albertini G-dur hegedű versenyének második tételét André Gertler és a Zürichi Kamarazenekar szólaltatta meg. 5:40. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szeglett kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének története és lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet sietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi. Come Pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelki pásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekélyelő tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsák tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
2: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
2: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szent Atya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizstermesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
2: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hitem értékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szent Atya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Sólyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást, mert idézzük, semmilyen többség nem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták párt családdal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóját a bécsi Hofburgban, ahol kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, a patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, Európa népe ébredezik. A gálán részt vett Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Gert Wilders, a Holland Szabadságpárt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. Mindeközben Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője pénteken Varsóban a jog és igazságosság elnökével, Jaroszláv Kaczynszkival, Karol Navrocki államfővel és Kamil Bosákkal, a Szejm alelnökével tárgyalt. Jaroszláv Kaczynszki hangsúlyozta, hogy Bardella győzelme a 2027-es francia elnökválasztáson egész Európa számára meghatározó lehet. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. Döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszünet sértéseket követett el. Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni Sita Hezbollah fegyveres szervezet, azonban a tűzszünetet mindkét fél részéről megsértették. Mindeközben J.D. Vance, amerikai alelnök szombaton a Fox News-nak elmondta, az amerikai delegáció Genfben várja a tárgyalások megkezdését. Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, vasárnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki. Zivatar környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Vasárnap délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Chopin E-moll zongora versenyének második tételével folytatjuk adásunkat, előadja Falvai Sándor és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara.

Falvai Sándor és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara adta elő Chopin E-moll zongora versenyének második tételét. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A lelki élet mesterei azt mondják, hogy az imádságnak a rövid, de intenzíven átimádkozott időszakokból kiindulva az egész napot át kell fognia. Jézus szavára emlékeztetnek, melyben azt mondja, szüntelenül imádkozni kell, és soha nem szabad belefáradni. Első hallásra ez azt a sürgető esdeklést jelenti, amellyel a hívő embernek kérnie kell az Atya segítségét minden szükségben, még meghallgatás nem talál. De ezen túlmenően jelentik ezek a szavak az imádság állandóságát, mely egy folytonos gyakorlás révén az egész élet részévé lesz, egyetlen mozzanatból állandó magatartássá, vagy inkább egy belső állapottá válik. Talán nem olyan könnyű elsőre belátni, de gondolatvilágunknak felkészítésre, jogosítványra van szüksége. Feltételezhető, hogy az imádkozó ember belső élete már határozottabban formált, hogy szívének fontos az Istennel való kapcsolat. Ezt azonban nem lehet erőltetni. Olyasmit nem írhat elő magának az ember, amelyre még nem érett eléggé. Lelki dolgokban feltétlenül nagy jelentősége van a szorgalomnak, buzgóságnak, de legalább olyan fontos a megfontoltság, amely képes kivárni a dolgok megfelelő idejét. Ha tehát az ember megértette, hogy az imádság nem egy kivételes magatartás, hanem életünk állandó alkotó eleme, mely Istenre irányul, akkor törekedni fog arra, hogy egész létét átfogja az imádság. Különböző lehetőségek nyílnak erre. Lehetséges egy kontemplatív mód. Magából a konkrét imádságból kiindulva, pontosabban a szemlélődésből, magával viszi azt a mindennapi életbe. Esetleg úgy, hogy gyakrabban összeszedi magát és megkísérli a szemlélődésben megtapasztalt Isten közelséget napközben, mint egy felkeresni. Így a napot imádságos pillanatok szövik át, melyek fokozatosan egyre szorosabbakká válnak, s végül egymásba folynak. Másik mód, hogy a szemlélődésben nyert határozott Istenre figyelést egy tisztelettel átszőtt, lazább tartás váltja fel, mely az egész nap tevékenységén keresztül húzódik, s az egész napnak egy lelkibb jelleget ad. Mindezekből lassan kialakul az, amit általában úgy fejezünk ki, hogy az Isten jelenlétében él, vagy Isten színe előtt jár kell. De kiindulhatunk a gondviselés alapján is. Ha elmélyedünk a gondviselés működésében, azonnal kapcsolatba kerülünk az eseményeket irányító és rajtuk uralkodó Istennel. Folytonos átélése, tudatosítása annak, hogy Isten minden eseményben tevékenyen jelen van. Ha az ember a nap folyamán újból meg újból erre a csendes, gyengéd, de ugyanakkor élő, sőt, hatalmas titokra gondol, és megpróbálja átérezni, akkor ez már valódi imádság, és csak az embertől függ, hogy milyen mértékben adja át magát ennek. Nem szükséges eltávolodnia a mindennapi tevékenységektől, hiszen imádsága épp ezekben zajlik. Az eseményeket az Atyától származónak tekinti, s részéről megtesz mindent, hogy cselekedetei egybefonódjanak az atyai gondviselés működésével. Meglátja önmagát ebben a szent összefüggésben, s életét óráról órára ebben értelmezi. Teljesen ebbe rejtve él, s mégis tetre készen áll a világban. Itt már az élet maga imádsággá válik, s ebben nagyon mély tapasztalatokat lehet nyerni. Szent Ágosta mondja el vallomásainak 9. könyvében, hogy egyszer heves fájdalmai voltak, s amikor imádkozott, hogy megszabaduljon tőlük, valóban elmúltak. De miféle fájdalom volt ez? És miképpen adta meg magát? Megvallom, Uram és Istenem,

titok és a gondviselés. A mindennapos események egyszerre intéssé, jelekké válnak. Az ember szíve legmélyén szerez tapasztalatot Istenről, és imádással, dicsőítéssel válaszol. Ilyen élmény nincs minden nap, és Istenem múlik, hogy megengedi-e. De megmutatja annak az útnak ragyogó végcélját, melyen mindannyiunknak végig kell menni. Már gyermekként megtanultuk, hogy a nap kezdetén, majd többször a nap folyamán jó feltételeket tegyünk, melyben minden cselekedetünket Isten dicsőségére ajánljuk fel. Egy cselekedet értelme és értéke végső soron attól függ, hogy miképp szánták, azaz milyen szándékból, milyen érzületből fakad. Ez a szándék alkalomról alkalomra változhat belső lelki állapotunk tisztaságától és éberségétől függően, valamint az szerint is, hogy milyen az adott dolog jellege. Ezért nem tanácsos életünk és cselekedeteink egész menetének egyetlen jó feltétellel végső irányt szabni. Pont azért, hogy minden Isten dicsőségére történhessen. Mert Isten dicsőségét valóban minden szolgálhatja. Még a leghétköznapibb, legcsekélyebb dolog is, ahogyan azt az első korintusi levél írja. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Pál ugyanis közvetlenül előtte tárgyalta, hogy szabad-e megenni bizonyos ételeket, s arra a következtetésre jut, hogy nem lényegesek az ilyen megkülönböztetések, mert az egész életnek kell szent szolgálattá válni, mindazzal együtt, ami csak történik benne, és az Úr fensége elé kerülni.

0: Karl Reinecke E-moll hárfa versenyének második tételét Fabrice Pierre és a svéd kamarazenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Súlyog Tamás köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Tisza benyújtotta a törvényjavaslatot a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról. Tűzszünet sértések, Irán bejelentette a hormuzi szoros lezárását. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról. A Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. A Fidesz szerint 2 hónappal a választás után idejutott az 1000 éves államiságára oly büszke Magyarország, megérkezett a kisszerű egzisztenciális alkuk korába. Mellétei Barna Márton, a Tisza parlamenti frakció vezető helyettesát cáfolta, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Súlyog Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, hogy Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette a testület ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet. Súlyog Tamás köztársasági elnök a laptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozott képes, indokolták a döntést. Súlyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő akkor hangsúlyozta az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást. Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság napirendjéről Súlyog Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása. Az ellenzéki párt szombati közleményében azt írta, Szabó Marcell alkotmánybíró és Magyar Péter sógora Mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Súlyog Tamás államfő alkotmánybírósági beadványát, a posztjukon maradhatnak. Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja, tették hozzá. A Fidesz szerint 2 hónappal a választás után idejutott az 1000 éves államiságára oly büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű egzisztenciális alkuk sorába. A Szabó Mellétei alkotmánybírósági paktum a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot.
0: A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány vál veregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben. Olvasható az ellenzéki párt pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Továbbra is heves harcok zajlanak Pokrovszk térségében. Belgium 7 F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának, Nyíri Kata jelenti.
4: A Deep State katonai elemző projekt szerint az orosz erők fokozzák a nyomást a Donyeck megyei Pokrovszk környékén. Az elemzők arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg megpróbál előre nyomulni Dobropilja déli térsége felé. A front szakasz továbbra is az egyik legaktívabb harctérnek számít. Az ukrán védők jelentős erőket összpontosítanak a térségben. A katonai szakértők szerint a következő hetekben is itt várhatók a leghevesebb összecsapások. A helyzetet az ukrán hadvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri. Theo Frankenberg, a védelmi miniszter bejelentette, hogy Belgium 2026 végéig 7 darab F-16 Fighting Falcon vadászgépet ad át Ukrajnának. A 7 repülőgépből 3 teljesen üzemképes állapotba kerül az ukrán légierőkhöz, míg 4-et alkatrészforrásként és műszaki kiképzési célokra használnak fel. A miniszter szerint a harcképes gépek az ukrán légtér védelmét erősítik majd az orosz rakéta és dróntámadásokkal szemben. Belgium eredetileg 30 F-16-os átadását vállalta, azonban az új tervek szerint akár a teljes 53 gépből álló F-16-os flottáját átadhatja Ukrajnának 2029-ig. A szállítások ütemezése összefügg azzal, hogy a belga légierő fokozatosan az új F-35A Lightning II vadászgépekre áll át. A programot ugyanakkor befolyásolhatják az F-35-ösök szállításának esetleges késései és Belgium NATO kötelezettségei. A belga kormány szerint az intézkedés hozzájárul Ukrajna légvédelmi képességeinek megerősítéséhez és a hosszú távú katonai fenntarthatósághoz.
0: Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője lengyelországi látogatásán felkereste a lengyel-belarusz határt, és többször hangsúlyozta Lengyelország szerepét Európa illegális migrációval szembeni védelmében. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Erősíteni Franciaország és Lengyelország gazdasági és katonai kapcsolatait. Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés párt vezetője abban az esetben, ha megválasztják államfőnek. A politikus kétnapos lengyelországi látogatása során beszélt erről. Bardella zárt ajtók mögött tárgyalt Karol Navrocki lengyel elnökkel, majd találkozott a jobboldali Jaroszláv Kaczynszkivel. Pénteken ellátogatott a belorusz határa, ahol üdvözölte az illegális bevándorlás megakadályozását. Létrehozott létesítményeket. A Jaroszláv Kaczynszkivel folytatott megbeszélése után tartott közös sajtótájékoztatón a nemzeti tömörülés elnöke hangsúlyozta, lengyelországi barátainkkal ugyanazt a jövőképet valljuk, és azonos értékeket osztunk, például a migrációs nyomás megfékezésének kérdésében. Ugyanakkor elutasítunk bizonyos uniós kezdeményezéseket, mint amilyen a zöld megállapodás, amely árt iparunknak és gazdáinknak, fogalmazott Bardella. Felidézte azt is, hogy az európai konzervatívok és a reformerek csoport és a patrióták Európáért közösen léptek fel a Mercosur megállapodása ellen, amely szerintük hátrányos országaik és gazdáik számára. Reményét fejezte ki, hogy 2027-ben mindkét országban a konzervatív erők győznek. Jaroszláv Kaczynszki sok sikert kívánt Jordan Bardellának a franciaországi elnök választáson. Hangsúlyozta, hogy annak kimenetele egész Európa számára meghatározó. Véleménye szerint ez a döntő lépés lesz ahhoz, hogy Lengyelországban és Európában létrejöjjön egy olyan koalíció, amely képes megváltoztatni az Európai Uniót. Bardella az X-en azt írta, Európa egyik külső határának védelmével Lengyelország valójában az egész európai civilizációt véd. Értékeinket és identitásunkat óvja a 21. század egyik legnagyobb fenyegetésével szemben. Ha az európai hatalmak nem ismerik fel a tömeges migráció jelentette egzisztenciális veszélyt, el fogunk tűnni. Egy nappal korábban Bardella a Frontex varsói székhelyére is ellátogatott Fabrice Leggeri európai parlamenti képviselőjével, az ügynökség egykori vezetőjével. Jordan Bardella lengyelországi látogatása stratégiai jelentőségű. A francia politikus szövetségeseket keres a jövő évi francia elnökválasztáson való esetleges indulása előtt. Pénteken Varsóban a Jog és Igazságosság elnökével Jaroszláv Kaczynszkival és a lengyel jobboldal más képviselőivel is találkozott.
0: A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tájékoztatása szerint. Kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Franciaországtól Olaszországig, Hollandiától Portugáliáig, Csehországtól Spanyolországig európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, de ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál. Európa népe azonban ébredezik. Megértik, hogy a hagyományos baloldal és a hagyományos jobb közép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két szárnyává vált. A patrióták jelentik az ellenzéket ezzel a rendszerrel szemben, fejtette ki Orbán Viktor. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták párt családdal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadság párt fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont. A gálán részt vett Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Gert Wilders, a Holland Szabadság párt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. Andrej Babis cseh miniszterelnök online jelentkezett be. Az RMDS-t személyesen Kelemen Hunort a román kormányválság megoldása egyik akadályozójának kiáltotta ki több bukaresti hírtelevízió, ám ezt határozott érvekkel elutasítja a szövetségi elnök. Gáspár Sándor tudósít.
5: Immár 6 hete csak ügyvivő kormánya van Romániának, és a kormányválság elhozódása miatt immár az RMDS tekinti felelősnek a bukaresti Realitatea, Romania TV és az Antenna 3 hírtelevízió is, miután a szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy nem támogatja a VSTA kormány megalakulását. Kelemen Hunor közösségi oldalán kitalációnak, légből kapott mesének nevezte, hogy az RMDS Magyar Péter miniszterelnök kérésére döntött volna a VSTA kormány beiktatásának elutasításáról. Kerekebb a kép azoknál, akik úgy tudják, hogy Ilie Bolozsán már ügyvivő, vagyis megbuktatott miniszterelnökként állapodott meg Magyar Péterrel a Fekete-tengeri gázról, és ennek fejében kérte, hívja föl Kelemen Hunort, és vegye rá az RMDS-t a VSTA kormány elutasítására. Az RMDS elnöke beszámolt arról is, hogy más csatornán azt terjesztik, Siegfried Murechan liberális párti Európa parlamenti képviselő vette rá az Európai Néppárt elnökét Manfred Webert, hívja már fel Magyar Pétert, aki szóljon már oda, hogy az RMDS ne szavazza meg a VSTA kormány beiktatását. Kelemen Hunor pedig úgy véli, ha Magyar Péter valóban megállapodást kötött volna arról, hogy Magyarország gázt vásárol Romániából, akkor Nikus Ordán államfővel és a leendő miniszterelnökkel kellett volna egyeztetnie, nem az épp távozó kormányfővel. Leszögezte, hogy a választás után 9 nappal találkozott Magyar Péterrel, ám azóta sem beszélt vele. De Manfred Weberrel sem beszélt, csak a televízióból értesült arról, hogy az Európai Néppárt elnöke a múlt héten Bukarestben járt. Egyébként zárta bejegyzését az RMDS szövetségi elnöke, az összeesküvés elméletek VSTA-nak sem fognak segíteni abban, hogy könnyebben megszerezze a beiktatáshoz szükséges szavazatokat. Tény, hogy a bejegyzést követő kommentek között olyat is olvashattunk, amelyek megköszönték az észszerű érveket, de olyat is, amely fenntartja a támadásokat.
0: Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A tűzszünet helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. Egy magasrangú izraeli tisztségviselő úgy nyilatkozott, ha a Hezbollah nem támad, akkor nincs hadi állapot. Azt is hozzátette, hogy a Libanon déli részén állomásozó erők továbbra is ott maradnak. Ibrahim al-Musavi, a Hezbollah parlamenti frakciójának tagja szintén azt közölte, hogy a libanoni szervezet tartja magát a tűzszüneti megállapodáshoz, ha Izrael is így tesz. Péntekre virradóra azonban az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyvereseit és infrastruktúráját támadta Dél-Libanon több térségében, a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértéseire hivatkozva. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett genfi tárgyalások, amelyeken megkezdték volna a szerdán az Egyesült Államok és Irán által aláírt megállapodás gyakorlati megvalósításának kidolgozását. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a hormozi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünet sértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett.
0: A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatával. Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tiszás elnöke által benyújtott javaslat a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus, évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott, sem egyeztetés, sem társadalmi párbeszéd és hatásvizsgálat sincs a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetéséről. A politikus szerint ez is csupán egy újabb kicsinyes bosszú, amiért léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. Kiemelte, a Tisza most nincsen jelen az önkormányzatokban, és véleménye szerint meg kell bosszulni, hogy léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. El kell venni a fizetésük egy részét, hát ha akkor majd paríroznak. Ennyire gondolja komolyan a Tisza az önkormányzatok autonómiáját, vélekedett Navracsics Tibor. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig tart, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte, a hőségriadó alatt mindenki különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Magyar Honvédség is felkészült, több 10 000 liter zacskózott vizet biztosít az embereknek, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton a Facebook oldalán.

0: A Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT. 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten ezen a napon mértek 37 Celsius fokot. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút állomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon és a pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. A Volán Budapesten, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz állomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat bonyolító autóbusz állomásokon oszt ásványvizet. Színes program kínálattal várják a látogatókat szombaton a múzeumok éjszakáján, a székelyföldi múzeumok is. A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, az Erdélyi Művészeti Központban Árkosi István kiállítását nyitják meg. Különleges élményekkel várja látogatóit a Csíki Székely Múzeum Csíkszeredában és a Székely Udvarhelyi Ház Rezső Múzeum is. Közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Vasárnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki. A zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti. Zivatarok környékén megerősödhet a szél. Hajnalban 15-20 fok várható, délután 31-36 fok között alakul a hőmérséklet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Sólyog Tamás köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Tisza benyújtotta a törvényjavaslatot a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról. Tűzszünet, sértések, Irán bejelentette a Hormozi szoros lezárását. Szombattól másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Múlt idéző, Hámori Kingát hallják.
3: 2026. június 21-e vasárnap van. Isten éltesse Alajos és Leila nevű kedves hallgatóinkat. Az Alajos germán eredetű férfi név, jelentése egész és bölcs. A Leila arab és héber női névből származik, a Laila szóból, melynek jelentése este, éjszaka. Ma van a nyári napforduló napja, amikor a nap, föld, középpontokat összekötő egyenes és az egyenlítő síkja által bezárt szög a legnagyobb értéket, körülbelül 23,5 fokot éri el, a nap északi félgömbön való elhelyezkedése mellett. Ez az időpont az északi féltekén a csillagászati nyár kezdetét jelenti. A nyári napfordulóig a nap delelési helye az égbolton délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja, következésképpen a legrövidebb éjszakát is az északi féltekén. A magyar népi szokások szerint már korábban is fontos ünnep volt, de a kereszténység felvétele óta Szent Iván napjához, illetve éjjeléhez kötik a nyári napfordulót. 1963-ban ezen a napon választ

0: választották meg Giovanni Battista Montini bíborost pápává, aki a hatodik Pál nevet vette fel. Elszánt volt abban, hogy pápasága során Pál apostolhoz hasonlóan az egész világon el fogja terjeszteni az evangéliumot. Első üzenetében megválasztása másnapján megismertette programját, folytatni a második vatikáni zsinatot, felülvizsgálni a kánonjogot, minden szinten a békéért és az igazságosságért, valamint a keresztény egységért dolgozni. 23. János pápa utódjaként valóban folytatta a második vatikáni zsinatot, és végrehajtotta annak számos reformját. Elősegítette az ökumenikus kapcsolatok javítását az ortodox és a protestáns egyházakkal, ami számos történelmi találkozóhoz és megállapodáshoz vezetett. A következő év elején Jordániába utazott, s így több mint egy évszázad után először fordult elő, hogy hivatalban lévő pápa elhagyta Olaszországot. 1990-ben ezen a napon nyitotta meg újra kapuit a rendszerváltást követően a budapesti értéktőzsde. 41 alapító taggal és az induláskor egyetlen bevezetett IBUS részvénnyel. A magyar tőzsde 1864-ben kezdte meg működését Pesten, a Pesti Lloyd Társulat Dunaparti székházában. Majd 1948-ban oszlatták fel, s a szabadságtéri épületben megtestesülő vagyonát állami tulajdonba vették. 1989. októberében született meg a kormánydöntés a tőzsde újranyitásáról. 9 éves korában már zenét írt. Családja kívánságára azonban tengerésztiszti pályán indult el Nyikolaj Rimszkij-Korszakov orosz zeneszerző, aki 1908-ban ezen a napon hunyt el. Első szimfóniáját, az első orosz szimfóniát még tengerésztisztként írta. Életének döntő eseménye volt, amikor 1861-ben megismerkedett Balakirevvel és muzsikus környezetével. Balakirev ösztönzésére írta meg első szimfóniáját. A bemutató nagy sikere után Rimszkij-Korszakov Szentpéterváron telepedett le, és a zenét választotta hivatásául. Balakirev, Muszorszkij, Kyui és Borodyin társaságában megalakították az ötök csoportját, aminek ő meghatározó egyénisége volt. Az orosz témákhoz, a nemzeti történelemhez, hősi énekekhez, mesékhez és mondákhoz vonzódott. Bizonyíték erre a mese Szaltáncárról és a Szatkó mese a láthatatlan Kityes városáról című opera, de megígézte a kelet világa is. Így született az Ezeregy éjszaka meséire íródott Seherezádé.
1: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.
2: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: 7 óra. Következik a földsója. Kivételes alkalom, ha az egész család együtt nyaralhat, és a pihenés mellett egy keresztény közösségben, a hit ajándékának örömében tölthet el együtt időt másokkal. A családtáborokban sokan megtapasztalhatják, hogy a közösség megtart a hitben, és megerősíti az Isten és egymás felé is irányuló kapcsolatainkat. A föld sójában Molnár Krisztiánt és Magdolnát, Kovács Leventét és Ildikót, valamint Stolzerberger Robertet és Esztert, a székesfehérvári család pasztorációs iroda vendégeit Berta Kata kérdezte.
4: Minden nyáron azt képzeljük, hogy egy olyan pihenés előtt állunk, amikor mindent másképp csinálunk, mint a napi rutin, a hétköznapok. Mindenből kilépünk, kiszállunk.
5: Nem komponáljuk meg a nyarat már jó előre, hanem mindig ráhagyatkozunk arra, ami úgy jön, meg van, meg amit kapunk. Általában a prioritásaink között a természet közeli nyaralások vannak, tehát nem annyira a városokba szoktunk menni, meg a közösséggel való együttlét. Ez nyilván a közösségi alkalmak azok kötöttek, és akkor ehhez alakítjuk a saját nyaralásainkat. Mind a kettőnknek olyan a munkája, hogy a nyárral viszonylag tudunk gazdálkodni, és akkor így elég szabad a keret. Általában ki is töltjük teljesen élményekkel.
4: Mit jelent a közösség az életetekben, és mit jelent más családokkal együtt nyaralni itt?
5: A legkisebb közösség a családunk, aztán az egyházközségnek a kis csapata, akikkel szoktunk együtt lenni, meg barátok, ismerősök, nagyobb család.
6: A gyerekeink ministrálnak ott abban a templomban, ahova tartozunk, és ott egy elég erős közösség van, akikkel szintén szoktunk nyaralni, menni egy hétre, feltöltődni igazából. Ez a másik ilyen közösségi nyaralásunk. De hihetetlen módon fel tud tölteni az, amikor sokan ugyanazt az egy Istent szeretjük, és vele foglalkozunk.
5: Eleve az, hogy más, mint otthon, tehát ez a változatosság, ez kiszakít. Sok új helyzetbe kerülünk, sok olyan impulzus ér, amikor magunkat is megtapasztaljuk jobban, mint az átlagos hétköznapjainkban. Meg ugye találkozhatunk ugye fekete öves keresztény mesterekkel, akik csinálják is ezt, és látszik, hogy milyen jól csinálják, meg hozzánk hasonló ilyen erőlködő, küzdő családokkal, és akkor meg tudjuk osztani egymással ezeket a dolgokat. És ez feltöltő meg ilyenkor mindig ugye megjelenik az Isten, erősebben, ha jobban halljuk a léleknek a szavát, és akkor kicsit több teret tudunk neki engedni, és kicsit kevesebb, tehát a saját magunkból el tudunk egy kicsit engedni, és egy kicsit jobban beengedni őt, és akkor ez igazából pihente.
4: Ez a közös családdal együtt töltött nyaralás tehát lehet egy nagy feltöltődés is számotokra.
6: Igen, nekem azért hatalmas feltöltődés, mert a mindennapok rohanásában nem jut úgy időm Istennel lenni, vagy imádkozni, néha úgy bedarál a mindennapoknak a rengeteg dolga, és mindig újra ráeszmélek, hogy mennyire fontos.
7: Amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor teljesen mit elvesztük a nyarat. Igazából lehetőségeinkhez képest egy vagy két hetet próbáltunk meg így összehozni, hogy az egész család együtt legyen. Volt, hogy rokonokhoz mentünk, egy ilyen erdélyi kirándulás, vagy egy családtábor, vagy pár nap valahol, akár a Balaton környékén. Aztán később, hogy most nagyobbak a gyerekek, már nekik is vannak saját közösségeik, és ez erősen bekorlátozza a lehetőségeket, úgyhogy egy vagy két alkalom van, ami megpróbálunk össze, az mindenképpen legyen egy olyan a nyár folyamán, amikor az egész család együtt nyaral.
8: Amikor mi megismerkedtünk, az egy hittantábor volt, és én akkor már a Sönstadt közösségben gyerekvigyáztam 20 évesen sokat. És akkor én eldöntöttem, ha nekem párom lesz, akkor én ezt megmutatom neki. Az Óbudaváron szokott lenni minden évben nyáron. És aztán, mikor elmeséltem neki, és megismerkedtünk, hogy hát ott azért nagy családok vannak, azt mondta a Levente, hogy igazából majd, ha lesz legalább egy gyermekünk, akkor menjünk el. És aztán megszületett Katicánk, 9 hónapos volt, mikor ott elkezdtünk odajárni családtáborba. Az kicsit olyan, mint kis mennyország, tehát egy kicsit kiszabadulás a hétköznapokból, abból az őrületből, ami követ minket igazából reggeltől estig. És mivel ott nőttek fel tulajdonképpen a gyerekeink, ezért számukra is nagyon fontos lett közösséghez tartozni. Mindegyikük közösséghez tartozik, és ők például a nyarukat úgy tervezik be, hogy a közösségi alkalmaik az első helyen vannak.
9: Mit jelent számotokra sok családdal együtt nyaralni? Miért velük osztjátok meg a szabadságotokat?
7: A közösség erejét meg azt megtapasztalni, hogy ugye nem vagyunk egyedül, másoknak is fontosak maga az Isten, meg az értékek, hogy ugye ebben a mai világban ez elég nehéz megélni a hétköznapokban, ha az ember olyan közegben dolgozik vagy él. Úgyhogy igazából nagyon jó megtapasztalás, és erőt lehet meríteni belőle, hogy ezt tovább vigyük a hétköznapokba. Az a jó, hogy igazából mindenki megtalálja a saját közegét. Most már nálunk is a gyerekek rögtön mennek a barátokhoz. Ha máshova megyünk, ott is alapvetően azért ha úgy jön ki, tehát szentmisére az alap, hogy elmegyünk bárhol is vagyunk. Az még akár így egy ilyen külön kis érdekesség, hogy egy másik helyen, hogy egy ilyen, megismerjük, hogy ott milyenek a szokások akár, de így az alapimákat azért igyekszünk. Bár nem annyira szigorúan, mert hát nyaralás van, de azért próbálkozunk, hogy ne maradjanak el azok sem.
4: Pihenéskor hogyan legyünk együtt az Úrral?
10: Minden évben valahogy a Balatonhoz közel volt a nyaralásunk, eddig akár a családtáboron kívül is. Szinte minden évben voltunk a Balatonon, vagy egy-egy napra, vagy pedig barátokkal valahol egy közös nyaralóba, illetve még nagyon az elején, még az egyetemista, műegyetemi katolikus közösségben jártunk, ott is ismerkedtünk meg, és eleinte volt, hogy az MKK plusszal voltunk nyaralni, és ott is már kisgyerekekkel együtt, így kicsit ilyen, talán egy kicsit kevésbé volt ilyen vallásos tartalma a dolognak, de nagyon jó barátságok voltak, illetve érdekes volt így a másik családokat is látni, ahogy ők hogy nyaralnak, mi hogy nyaralunk, illetve egy kicsit így belenőttünk ebbe a nyaralási kultúrába is.
11: Talán ilyenkor több idő van így a közös együtt töltött időre kirándulni, fürdőzni, mondjuk főleg én inkább ilyen vízi csirkét típus vagyok, de hogy úgy szeretünk a víz közelében lenni. Ha tehetjük, akkor kirándolgatunk, jégtúrázunk, és akkor ez még ugye az első években jobban belefért gyerekek nélkül, vagy talán kevesebb kisgyerekkel, és az jutott még az eszembe, hogy talán az így mindig fontos volt, hogy barátokkal, vagy így a rokonokkal, vagy ilyen hasonló korosztálya legyünk együtt. És akkor az úgy jó volt, hogy akkor nem egyedül mentünk, hanem akkor így velük, és akkor úgy együtt töltöttük az időt a nyáron. És az úgy feltöltött a hétköznapokat.
3: A Föld sója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

0: 7 óra 17 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy nyugállományú ezredes a beszélgető társam, aki nem mellesleg, katolikus pap, plébános és aranymisés. Most az elmúlt szombaton ünnepelte az Istenhegyi Szent László plébánia közössége aranymiséjét, és hát lesz egy másik aranymiséje is, lehet, hogy több is lesz, ahogy szokott lenni. E hét vasárnapján a Szapor-Vilmos-téri Keresztelő Szent János templom búcsúja lesz, Keresztelő Szent János, és az ünnepi szónok és a főcelebráns István atya lesz, Kocsis István atya. Ő a beszélgető társam. Kedves István atya, hát először is milyen érzés volt az aranymisét, az első aranymisét túlélni?
2: Nagy öröm volt számomra, már reggel 7 órától láttam a nagyon nagy készülődést, mert szabadtéren voltam mise a templom előtt, nagyon sokan voltak, és tényleg a plébánia apraja nagyja megmozdult, hogy sátot állítottak, oltárt kihozták, székeket hordtak, az asszonyok rengeteg szendvicset készítettek, volt, aki 600 darab kis fasírt golyót készített, az is mind elfogyott. Aminek legjobban örültem, hogy így tudtunk hálát adni Isten meghívásáért, 20 pap testvérem is ott volt ezen a Szent Misén, akik hát együtt miséztek velem, és együtt adtunk hálát. Berta Tibor tábori püspök úr volt a ünnepi szónak a Szent Misének.
1: Van a környékünkön, ahol lakom lent itt a Schwab-hegy alatt, most a Schwab-hegy tetején vagyunk majdnem, Budapest legmagasabban levő temploma, a Szent László templom. Én ugyanitt lakom a környéken, de kicsit lejjebb. És a szomszédunkban van egy boltos házas pár, van egy pékségük, meg van egy húsboltjuk, és a feleség már egy héttel korábban szólt nekem, hogy István atyának lesz az aranymiséje jövőke. Hát akkor nem tudtam jönni, de minden esetre tudtam, kiről van szó, rólad van szó, és elmesélte, hogy a házaspár férfi tagja az egyházzal, az egyház történetével kapcsolatban sok fenntartással van, és az első pap, aki a feleség szerint jó hatással volt ebből a szempontból a férfi életében, az te vagy. És még egy dolgot mondott, tehát, hogy annyira fontos vagy és számon tartanak, hogy mesélte, szinte egy csoda, tehát egy csodatevő ember vagy, hogy agyhalált kapott a telefonja a férfinak, minden száma eltűnt a telefonjából, kivéve egyet, a tiedet. Tehát ez nem akármi.
2: A Jóisten így mutatta meg a Józsinak, hogy szüksége van neki is egy papra, meg egy lelki vezetésre és irányításra. Arról nem beszélünk soha, hogy vasárnap misére kell menni. Lehet, hogy ez az én hibám, de sok mindenről beszélünk, ami már sok év óta alakítja, formálja az életét. Én személyesen járok a hentes üzletbe, mert hát szeretem a pocakomat, és szeretem a tiszta jó dolgokat, amiket ott lehet megvásárolni. Tehát így alakult a mi kapcsolat.

0: szépen alakult. Szombaton itt voltak feleségestől együtt az aranymisén, és nem akartam soha senkit megtéríteni, csak jelen lenni az életében. És azt gondolom, hogy a lelkipásztori munkában ez egy nagyon-nagyon fontos. Néha van lelki furkám, hogy misszionálni kéne határozottabban, meg tanúságot tenni.
1: Tehát bezárkózhat tőle az ember. Tehát azt hiszem, hogy az ajtót nyitva kell hagyni, és a példa úgy is tudja, hogy mit várnál el tőle.
0: Azt nem lehet erőltetni. Szóval 50 év alatt az a tapasztalatom, hogyha az ember ezt erőlteti, ha meg akarok valakit téríteni, az ugye mindenki nagyon védi a maga belső személyiségi jogait, és az nem működik.
1: Igen,
0: az nem működik.
1: Hála Istennek, te egy olyan kedélyes, emberközeli, emberséges atya vagy.
0: És bejöhettél volna kopogtatás nélkül, mert minden ajtó nyitva van, és várom azokat, akik bejelentkeznek telefonon, és jönnek, mert a lelkipásztori munkának egy nagyon fontos részének tartom ezt a lelkibeszélgetéses, meg aztán gyónásos oldalát ennek a dolognak. Aranymisémre kaptam egy nagy ajándékot.
1: Na, mit?
0: Meghívott magához egy 60 éves évfordulót ünneplő házas pár. A bácsi 94 éves, a néni 87, és esküvőkor gyóntak utoljára. Na, ilyenkor érzi az ember, hogy na most nagyon érdemes volt papnak lenni. Gyóntak, áldoztak szépen, átbeszélgettük az életüket, és fontosnak tartják, hogy megöregedve járjanak ezen az úton.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kocsis István, nyugalmazott ezredes, nyugalmazott plébános, ferences öregdiák volt a beszélgetőtársam, az istenhegyi Szent László plébánia apostoli kormányzója jelenleg, aki aranymiséjét ünnepelte múlt szombaton, és a mostani vasárnap pedig 11 órakor a Apor Vilmos téri Felső Krisztusvárosi templomban. Ő a Keresztelő Szent János búcsú ünnepi szónoka, aranymisés áldást is fog adni a mise végén. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Hét óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Súlyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politikónak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Súlyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Pót Péter az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte szombaton a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóját a bécsi Hofburgban, ahol kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, a patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, Európa népe ébredezik. A gálán részt vett Herbert Kiklul, az FPÖ elnöke, Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. Mindeközben Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője pénteken Varsóban a jog és igazságosság elnökével, Jaroszláv Kaczynszkival, Karol Navrocki államfővel és Kamil Bosákkal a Szejm alelnökével tárgyalt. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. Döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszünet sértéseket követett el. Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet, azonban a tűzszünetet mindkét fél megsértette. Végül a várható időjárásról. Keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes, ezért naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomásokon. A hőmérséklet a nap folyamán 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Zenésnap köszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Wilhelm Péter plébános fűzi hozzá gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
2: Nem tudom, van-e olyan kedves testvérem a rádió hallgatók közül, akik legalább körülbelül megpróbálták egyszer is megszámolni, hogy hány hajszála van, és Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Lehet, hogy mi ezzel nem próbálkozunk meg, és nem szó szerint kell ezt a példázatot értenünk. Hiszen Jézus ezzel azt szeretné elmondani, hogy Isten mennyire szeret téged, mennyire fontos vagy az ő számára. Isten veled van, ez a kiinduló pont. Ő mindig veled van, mindig figyel rád, mindig meghallgat téged, és sohasem hagy magadra téged. Ez azért fontos üzenet, úgy érzem, a mai vasárnapon mindannyiunk számára, mert vagy hosszabb, vagy rövidebb ideig, vagy kisebb, nagyobb módon, de mindig és mindannyian megéljük azt, hogy egyedül vagyunk, sőt, valamikor egészen magányosnak érezzük magunkat. Még akkor is történhet ez, hogyha a családunk ott van körülöttünk, valahogy mégis magányosnak érzem magam. És ebben a pillanatban lép be a mai örömhír, hogy ekkor sem vagy magányos, hiszen Isten soha nem hagy magadra téged. Ő mindig veled van, mindig melletted van. A nagyon nagy kérdés, hogy én magam hogyan tudok őhozzá kapcsolódni, hogyan tudom ebben a pillanatban is, amikor magányosnak érzem, találom magamat, megélni a vele való egységet, hiszen ő ott van melletted, és ő megmutatja magát. Hogyha Jézus ilyen példázattal írja le, hogy számon tartja még az utolsó hajszáladat is, akkor tényleg érezzük ebben, hogy Istennek mennyire fontosak vagyunk, hogy Istennek mennyire fontos vagy. Tényleg nem hagy ő magadra téged, tényleg mindig figyel rád és hallgat. Szeretné, hogy válaszolj neki. Merjünk odafordulni, különösen is ezekben a magányos pillanatokban, megerősíteni azt a tudatot a szívünkben, lelkünkben és az eszünkkel, hogy itt van Jézus, itt van Isten, nem vagyok egyedül, nem vagyok magányos, ő mindig magához ölel engem. Ne engedjük, hogy a magánynak az érzése eluralkodjon rajtunk. Hiszen Jézus Krisztus feltámadása, megváltása, legyőzve a bűnt, legyőzve ezt a magányos kísértést, bemutatta, megmutatta, hogy Istennek mennyire fontosak vagyunk, hogy Isten szeret bennünket, szeret téged. Ne féljünk, sokkal többet érünk a verebeknél, tanít bennünket a mai vasárnapon Jézus. Ne a félelem határozza meg a létünket, életünket, pillanatainkat. Ne a magány, a szomorúság, az egyedüllét érzése töltse be lelkünket, hanem az az öröm, az a szeretet, amellyel a mennyei atya velünk van életünk minden pillanatában, emeljük magunk elé újra és újra azt a mondatát Jézusnak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
0: A vasárnapi evangéliumról Wilhelm Péter plébános elmélkedését hallották.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyház megyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. Több Intercity-n idén is elérhető az utasellátó szolgáltatás, a Balaton I-cégben étkezőkocsi, a kék hullám vonatokban pedig bisztrókocsi közlekedik. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló 10 óra 24 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT szombaton a honlapján. Hozzátették, ekkor fordul meg a nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a Rák térítőig tartott, ahol vasárnap delel. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, elindul a Bak térítő felé, ahová fél éves vándorlás után télen érkezik majd meg. Emlékeztettek, hogy a nyári napforduló összefor Szent Iván napjával, illetve éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Az Esztergom budapesti főegyházmegye és közössége szolgálatára június 20-án szombaton az esztergomi bazilikában áldozó pappá szentelte Mohos Gábor püspök, Nagy Kálmán és Gergely Péter diakónusokat, illetve diakónussá Gerhes Bence és Szigeti Zoltán akolitusokat. Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök homíliájában a keresztény hivatás lényegéről, az életszentségre szóló meghívásról, valamint a papi szolgálat öröméről és felelősségéről elmélkedett. A szentelendőkhöz és a jelenlévő hívekhez szólva hangsúlyozta, az ünneplés alapja az isteni élet kiáradása, amelyet Krisztus bőségesen túlcsorduló mértékkel akar nekünk adni. Mohos Gábor arra kérte a jelenlévőket, hogy imádsággal és személyes jelenlétükkel kísérjék a szentelendőket, hogy a ma kapott ajándékot és feladatot egész életük során Isten dicsőségére és az egyház javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni. Végül a várható időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, ezért naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon és nagyobb autóbuszállomásokon. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 4 perc. Következik a templom térkép.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Berhidai Pius, a Ferences rendtartomány provinciálisra beszélgető társam. Kiemelt jubileumi esztendők sorozatának az utolsó événél vagyunk. Szent Ferenc ez évben 800 esztendeje, hogy visszaadta lelkét a Teremtőnek, a bizonyos tranzitus történik októberben, illetve az évfordulója. Nem fáradt-e bele a rendtartomány ebbe az ünnepség sorozatba, mert ez az 5. év, azt hiszem, amely nagyon fontos jubileummal van megáldva.
3: Igen, egy jubileumi sorozatnak az utolsó évében vagyunk. Valahogy évről évre egyre súlyosabb és komolyabb lett ez a jubileum, úgy érzem, a programjaiban is, de attól is például, hogy 14. Leó pápa ezt az évet, mint egy a tavalyi szent év meghosszabbításaként Szent Ferenc évnek hirdette ki, teljes búcsúnyerési lehetőséggel, így jelenleg is egy általunk meghirdetett zarándoklatot vezet például Csongor atya Assisibe, de minden évben volt ilyen zarándoklat, és vannak jubileumi programjaink, illetve olyan projektek, szolgálatok is, amik ebből az alkalomból kezdődtek, és ezekben az években zajlanak. Most idén az igazán központi program és a betetőzése ennek a jubileumnak október 3-án lesz, Szent Ferenc atyánk ünnepének az előestéjén. Minden évben ilyenkor az egyes helyeinken, hívő közösségekben, intézményeinkben szoktunk megemlékezni Szent Ferenc boldog átmenetéről, haláláról, az úgynevezett tranzitus imádság révén.
2: És általában a ferences templomok Szent Ferenc oltáránál.
3: Ez így van, egy szép Szent Mise liturgia végén közösen oda szoktunk vonulni a Szent Ferenc oltárhoz, és ott imádkozunk úgy, azt a módot fölidézve, amit maga Ferenc is választott, hogy az evangélium olvasása után zsoltározik, és közben aztán van egy pont, amikor valóban az átmenetet idézzük föl, és így imádkozunk. Most ezt szeretnénk idén közösen, az egész ferences családnak és minden érdeklődőnek meghirdetve, sok barátunkat, testvérünket, nővérünket meghívva erre az eseményre, és ezért ez az esztergomi bazilikában lesz. Bíboros úr is nagy lelkűen, jó szívvel hozzájárult, és október 3-án délután lesz egy imádság ünnepi szentmise találkozás ezzel a tranzitus imádsággal együtt, ahova összejönnek testvérek, nővérek, szerzetesek, világiak egyaránt.
2: Az esztergomi bazilikában van-e Szent Ferenc oltár?
3: Most ki fog derülni.
2: De Szent Ferenc oltár biztos van.
3: Igen. És ami nyilván még egyéb fontos programjaink vannak, amit kiemelnék ezek közül, ez a nyári július 16-19 között ifjúsági találkozó, ferences ifjúsági találkozó Szegeden. Kárpát-medence szerte hívunk, sőt, még külföldebbről is hívunk ferences testvéreket, fiatalokat, és ez Szegeden július 16 és 19 között lesz. Fiatalos programokkal, így a korosztályt is belőttük 16-35 év közé. Ugyanúgy, ahogy lesz az évről évre minden évben szokásos programunk is, augusztus 14-20 között a ferences ifjúsági gyalogoszarándoklat.
2: Ez az Esztergomból induló?
3: Esztergomból indul, és a Börzsöny oldalában elvonuló zarándokút Mátraverebély Szentkútra, nemzeti kegyhelyre. 5 nap a végén virasztó imádsággal, közben pedig sok kalanda, beszélgetéssel, imádsággal.
2: Megszokták-e már a zarándokok, hogy nem működik a szobi komp, hanem Szlovákián át kell, illetve Felvidéken át kell menni bizonyos útvonalon?
3: Igazából még most jobb is, már szerintem legalábbis, mert megoldjuk úgy, hogy Esztergomban átmegyünk a Párkány, a Mária Valéria hídon Párkányba, és ott a szlovákiai oldalon vonulunk, aztán a Garamon szintén át tudunk menni hídon, és utána érünk vissza aztán a magyarországi oldalra, és úgy folytatjuk a zarándok utat, úgyhogy semmi problémát ez már nem idéz.
2: Rendtartomány a tavasz vége, nyár eleje általában a provinciális életében egy igen összetett időszak, mert helyezgetni kell az embereket, végig kell gondolni, hogy melyik helynek mi a sajátossága, mennyire tudja betölteni azt a küldetést, amit a rendtartomány tervez neki. Tehát föl kell mérni, hogy az erőviszonyokat, illetve a rendtagoknak a kapacitását, gondolom nem könnyű feladat ez. 12 vagy 14 helyen vannak az országban, illetve hát nagyszülőssel együtt a határon túl is egy-egy rendházban a ferencesek, rengeteg intézmény feladatuk van, iskolák, idős otthon, kollégium, minden. Hol tartanak? Azért kérdezem, mert a Gyöngyösi egyik atyával beszéltem, Kamil testvérrel a múltkor egy interjú más ügyben, Rákóczi Ferencről volt szó, de azért rákérdeztem, hogy mi volt Gyöngyösön, amit leadtak. És akkor ő azt mondta, csak azért kérdezem, hogy hát egy 27 ezer lakosú városban, két plébánia volt eddig, és összesen 500 ember megy el egy vasárnap egy szentmisére Gyöngyösön, tehát luxus, miközben máshol kellene az erő. Tehát így mondta ő, a provinciális, hogy látja.
3: Nyilván ezekhez a helyi kérdésekhez is muszáj hozzáállnom, úgyhogy az egészet látva és egy kicsit kontextusba helyezve, meg folyamatában. És így mondjuk azért azt tenném hozzá, hogy az egyes helyezések, helyi szintű változtatások, akár személyi, akár mást illető változtatások, hát egyrészt nem hirtelen felindulásból történnek, másrészt pedig nem csak helyi szintű tényezők vannak. Nagyon fontos számunkra az, hogy gyakorlatilag 2020-tól elkezdtünk egy olyan közös gondolkodást a provinciában, amely során igyekeztünk szembenézni a magunk testi, lelki, szellemi erőforrásaival, és ezzel együtt a hivatásunknak azokkal a kritériumaival is, hogy szerzetes közösség vagyunk, Szent Ferenc karizmáját hordozva. Ez azt jelenti, hogy testvéri közösségekben igyekszünk élni, és az evangéliumot többféle módon adottságaink szerint hirdetni, és a helyi egyháznak a szüksége szerint is. Na most nyilván nagyon sok szempont tényező van, és egyszerre mindegyiknek megfelelő módon, főleg mindenkit kielégítő módon nehéz lenne megválaszolni. Most jutottunk el egy olyan pontra, így ugye a februári káptalanunk után, amikor muszáj volt több helyünkkel kapcsolatban most egy döntést hozni, tehát nem igazából Gyöngyös azért került szóba, mert most onnét valójában nem vonulunk ki, csak állandó ott lakó ferences közösség nem lesz most határozatlan ideig.
2: Tehát a műemlékkönyvtár és az autista segítő központ továbbra is.
3: Ott marad a kolostor, ott marad a templom, ott marad a templomban folyó plébániai lelkipásztori szolgálatot kértem az egri érsek urat, hogy az egyház megye vegye át, és ezt segítőkészen átveszik. Ugyanakkor megmaradunk egy olyan együttműködésben a reményeim szerint az egyházmegyével is természetszerűleg, az ott maradó intézményeinkkel, de az ott maradó közösségekkel és hívő közösséggel is, hogy rendszeresen három rendtársunk, például körülbelül havi rendszerességgel biztos vissza fog menni. Szeretnénk, hogyha a templomnak lenne egy ilyen, ahogy azért eddig is, de ezután talán még jobban egy missziós lelkiségi központ szerepe, ahol megmarad a plébániai lelkipásztori szolgálat, ugyanakkor ott van egy ferences világirendi közösség, nagyon fontos, és szeretnénk, hogy ezután is tőlünk telhetően ezt kísérjük, de a többi plébániai közösséget is. Ferences ünnepekre, alkalmakra, imádságokra lesz olyan rendtárs, aki vissza-vissza látogat közelebbi rendházból, és a világirendi közösséget is látogatni fogjuk.
2: Mátraháza? Mert volt Mátraháza egy ilyen filiája tulajdonképpen.
3: Marad Mátraháza egy olyan fontos templomunk, a mellette lévő Naphimnusz parkkal és vendégszállással, vagy Alvernaházzal együtt, ami szintén továbbra is a miénk, továbbra is egy-egy csoport, aki ott megszállt, megteheti eddig az arra járók, hogyha egy misén részt tudtak venni, ezután is részt tudnak venni, ott nem nincs rendszeresen meghirdetett misén, hanem alkalmi módon, ez nem új dolog. ezután is, tehát hozzánk tartozik, és ezután is lesz.
2: Többi állomáshelyek közül az, ahol nagyobb változásra lehet számítani esetleg?
3: Én úgy gondolom, hogy mindegyik helyünk azért egy kicsit folyamatos változásban van hosszú évek óta. Ennek az egyik oka az mondjuk simán az emberi tényezők, így például a létszám, személyes adottságok, egy-egy rendtársnak a személyes karizmája, vagy éppen egészségi állapota. Tehát az, hogy mondjuk 90-ben, illetve 90-es évek elején közel 150 ferences lett a két magyarországi provinciában, és éppen abban a váltásban volt a közösségünk, hogy korábban három helyre volt beszorítva létszámkorlátozással a közösség, kettő budapesti helyszínnel, meg egy esztergomival. Ez kinyílt akkor, és hirtelen lett sok helyünk, ugyanakkor 150 emberrel. Most 95 rendtárs szolgál 14 helyen, úgyhogy ma nem kötelező papnak, tanárnak lenni, ha valaki belép a rendbe, hanem hál' Istennek az evangélium élet elsőbségével igyekszünk megélni a ferences karizmát, és hál' Istennek vannak ma is papok és tanárok. Igen. A közösségben, de másként oszlik el a különböző szolgálatok vállalása.
2: Három ember a minimum, ugye? Hogy közösségnek lehessen nevezni.
3: Így van. Időről időre mindig szokott lenni, főleg mondjuk, ha már van egy provinciában 10 hely, akkor szokott lenni egy-kettő olyan kisebb hely, ahol egy vagy kettő.
2: Igen.
3: Most nekünk jelenleg ebben a pillanatban 2 ilyen helyünk van, augusztus 1-től 3.
2: Hadd kérdezzek rá, amire én gondolok, hogy megoldandó feladat a provinciálisnak, Sümeg és Pécs.
3: Igen, szintén azok közé a helyen közé tartozott Sümeg és Pécs is, ahol el kellett dönteni, hogy most aktuálisan a jelenlegi helyzetünkben hogyan tovább. Nagyon fontos egyébként a helyi egyháznak, egy megyés püspöknek, egy hívő közösségnek is, hogy lássa, hogy körülbelül következő években akkor mire számított a részünkről. És Sümegen én úgy gondolom, hogy most így megerősítettük egy kicsit a jelenlétünket, most hárman fognak ott lakni helyben, két paptestvér, egy laikus testvér, és az első számú szolgálat ott a kegytemplomnak a szolgálata, várjuk a kedves híveket misére, gyónásra, akár a különleges alkalmakra, akár csak úgy, hogy betérnek imádkozni a templomba. És emellett szintén hát egyéb lehetőségek is vannak ott helyben, de ilyen módon, hogy ott most hárman lesznek, ez így megerősítésre kerül. Azzal együtt, hogy ott hárman vannak, de mégis Domus Filialisként, tehát fiókházként működik.
2: Rájuk van bízva az a remetesség is a szomszédban.
3: És Hümegcsehi remetesség, amelyet így egyházi személyeknek tartunk fenn elvonulásra alkalmas imádságos helyként. Még ugye Balázs atya
2: Álmodta és
3: alapította meg, és ez azóta így működik. Ritka alkalom, hogy egy zarándokcsoport egy éppen búcsúnap alkalmával, vagy más alkalommal mondjuk oda ellátogat, de arra szeretnénk fenntartani. Ahogy ez a provinciában több helyen is törekvésünk, hogy az imádság helyeit is biztosítsuk, és segítsük a körülöttünk élőket abban, hogy csendben meg tudjanak állni, találkozni a Jóistennel. Pécs szintén mostantól...
2: Egy fölfutóhányba levő közösség, nem?
3: Egy fiúkház. Ott igazából 3 éve kezdtük el, kicsit ilyen próbajelleggel, átmeneti jelleggel, hogy legyen ott rendtárs, aki a ferences jelenlétet legalább ilyen átmeneti módon, de mégis felmutatja, biztosítja, erősíti a ferences lelket, Kületnek akár a népszerűsítését, hiszen ott van egy egyetemista kollégiumunk 80-90 fővel, van egy szociális otthonunk a szomszédos Kozármislenyben, ferences nővérközösség, ferences világi rendi közösség, tehát szintén egy olyan hely, ahol hiányzik, persze számos ilyet föl lehet sorolni, de hogy ahol úgy jó, hogyha ott van ferences rendtárs is. Aztán tavalyi évben Rajmund atya mellé oda került Róbert atya,
2: Bécser Róbert, a korábbi
3: Szentendrei
2: igazgatója Szentendrének, a Szent Angélának
3: szolgálatot, így van, és most pedig Orosz Lóránt atya a Nemzeti Kegyhelyről fog átköltözni most Pécsre, és ott kis közösség velük most így alakult és elindul. Nem valami rendkívüli projektet akarunk ott megvalósítani, de az a tapasztalatom, hogy ahol rendtársak ott vannak, akik hisznek a hivatásukban, sőt, vannak olyan világiak, akik hisznek a ferences lelkületben, meg üzenetben, akkor ott születnek rendkívüli dolgok, akár látványosan, akár kevésbé látványosan. Kiemelném újra a jubileumi üzenetet, ami számomra így a évek alatt megerősödtem, és ezt akarom megosztani, hogy nem csak szép programok csinálása volt a célunk, és nem is ez lett belőle, hál' Istennek, én úgy érzem. Azzal együtt, hogy szép programok várnak még idén is ránk, de így a szeptember-októberi időszak ilyen szempontból sűrű lesz, de hogy mindez alkalom arra, hogy vegyük észre azt az ajándékot, amit kaptunk a Jóistentől, az evangéliumban és Szent Ferencnek az életpéldájában, hivatásában, hogy mit jelent ez a ferences egyszerűség, alázat, mit jelent ez a ferences, szentferenci zarándok élet, hogy merek szegényen, fölösleges és főleg butaragaszkodások nélkül úton lenni a Jóistennel. Én úgy gondolom, hogy ehhez közelebb lehet lépni, és ebben számomra nagy öröm, és ez túlmutat a jubileumon, hogy sok világi hívővel, testvérrel, nővérrel vagyunk együtt. És így alkotunk egy nagyobb közösséget, lelki családot, lehet azt mondani, és ezért nagyon fontosak számunkra azok a helyek is, ahol egyébként rendtag nem lakik. Tehát most így nyilván az elmúlt időszakban, akár itt most Gyöngyös és Pécs így szóba került, hogy hú, az egyik helyről eljövünk, a másik helyen meg valami új kezdődik. Valójában sokkal lényegesebb az, hogy akik ott vannak, akár világiak, akár ferencesek, ők milyen hittel, hitelességgel élik az evangéliumot. És hát így.

0: Minden esetre most ők vannak, hálásak vagyunk értük, és várjuk őket, hogy folytassák valószínűleg Budapesten a Pasaréti Tanulmányi Házban az egyszerű fogadalmas éveiket majd augusztus után. Most jelöltjeink végül is olyanok, akik kezdik bármelyik provinciából a noviciátust, olyan most nem lesz. Viszont van jelenleg, hát itt Magyarországon legalábbis 6 jelentkezünk, akiket föl is tudok venni, meg szeretnék, és tudom, hogy Erdélyben is vannak, és ezért így hát azzal a reménnyel vagyok, hogy most nem lesz novícius Széchenyben szeptembertől, de elkezdődik egy jelöltség. Most a jelöltségünk Szegeden lesz, Szeged alsóvárosi rendházban, és aztán utána majd akkor lesz megint egy erősebb noviciátus.
1: Befejezésül, bár dramaturgiát nem a legszerencsésebb, mert annyi szép, fontos dologról beszélgetünk. Ez is fontos, csak nem túl szép. Belekerült a hírekbe az Esztergomi Ferences Gimnázium így érettségi táján, és nem a legjobb színben. Hogy fordulhat ilyen elő, és mit tud tenni a rendtartomány, hogy ne forduljon ilyen elő?
0: Igen, nyilván, amikor kitudódik egy elfogadhatatlan történés, akár egy pedagógusnak a magatartása, akár hogy egy iskolában, főleg egyházi, főleg ferences szerzetesi fenntartású iskolában, ahol ferencesek is vannak, egy olyan dolog, ami elfogadhatatlan, tehát hogy konkrétan, hogy fizikai bántalmazás történt, vagy akár csak történhetett. Ezek mindig csalódást keltenek, mint minden botrányos dolog, és ilyen szempontból fájdalmas. Elsősorban az vagy azok miatt, akik elszenvedői vagy áldozatai egy ilyen történetnek, főképp azok a gyerekek vagy gyermekdiák, akit bántalmaztak. Zéró tolerancia van az intézményeinkben is, közösségeink körül mindenhol. 5 éve van a rendtartományunknak egy gyermekvédelmi szabályzata, minden helyünkre érvényes, ezért ennek megfelelően történik ezeknek a kivizsgálása. Nyilván lehetnek olyan helyzetek, amikor lehet vitatni, hogy most helyesen történt az eljárás, vagy nem. Ebben az esetben is egyébként, mikor tudott dolog lett, hogy itt fizikai bántalmazás történt, az intézményvezető megtette a kötelező jelzést gyermekjóléti szolgálat felé, ennek megfelelően, amikor rendőrségi eljárás is indult, ebben mi együttműködők vagyunk. Tehát a konkrét esettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy miután már dekódoltuk, hogy mi történt, akkor annak megfelelően jártunk el, meg vettünk részt együttműködve a történetben.
1: Mondjuk meg a hallgatóknak azért, hogy nem pedofília, vagy nem szexuális ügyről van szó, hanem elvesztette a türelmét a pedagógus is.
0: Megütött egy diákot, nem kellett volna, tehát hogy ezzel kapcsolatban is zéró tolerancia van nyilván. Ami nagyon fontos, amit kérdeztél is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ez ne forduljon elő. Hát úgy gondolom, hogy a helyi szintjeinken megerősíteni és építeni azt a gyermekvédelmi hálót, ami biztonságos intézményé, iskolává teszi az adott helyet. És ez nem most kezdődött, tehát a rendben, kisebb testvérek rendjében 2005 óta van ezzel kapcsolatban előírás, és amikor szükséges volt, történtek eljárások. Mi a magunk rendtartományi szabályzatát szintén megalkottuk, de ezt bizonyos időközönként felül kell vizsgálni. Így például most azzal kezdődik az új 3 éves ciklusa a rendtartománynak, hogy ugye mi ezt az emberi méltóság védelme egészének a kontextusában belül kezeljük, meg értelmezzük a gyermekvédelemnek, ifjúságvédelemnek a kérdését, és ezen belül 3 célunk van most a következő ciklusban. Az egyik a saját rendi szabályzatunknak a felülvizsgálata, a másik a helyi szintű rendszereknek a megerősítése és építése, tehát amit mondtam, hogy helyi szinteken, tehát ne csak szabályzatunk legyen, hanem tudjuk is, hogy az hogy tud valóra válni folyamatosan. És egy harmadik dolog, hogy ami mindezt a munkát a rendtartományban most már évek óta segíti, az úgynevezett Emberi Méltóság Védelme Bizottság, vagy Gyermekvédelmi Bizottság. Ennek a működését is szeretnénk úgy módosítani, most egyelőre felülvizsgálni, és ahogy szükséges módosítani, hogy ez nem csak

0: az állami vagy aktuális egyházi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítson, hanem valóban azt a hálót tudja működésbe hozni és tartani, ami így belőlünk rendtársakból, világiakból, az iskoláinkba járó diákokból, szüleikből, családokból összesen áll. Egy közösség vagyunk, megtörténhet, hogy egy közösségben hiba vagy akár bűn történik, a legfontosabb, hogy emellett ne menjünk el szó nélkül, vagy úgy, hogy szőnyeg alá söpörnénk az ügyet. Ez eddig se volt ránk jellemző, ezután se lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Berhidai Piusszal, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a vaskapuhoz. 7. rész.

0: Mikor a tekintetes úr visszaérkezett a bikaszállóba, a szobalány duzzogva fogadta. Nagyságos úr, mondotta, ha máskor megázva érkezik haza, ne tessék a csuromvizes ruháját a drága díványra dobálni, hanem akassza ki száradni.
1: Én érkeztem haza csuromvizesen, csodálkozott dörmögő úr.
0: Persze, olyan lucskos volt, mint az öntötürge, még az ágy is csatakos lett, mert azon mód vizes fehér neműben hevert benne az éjjel. De hiszen én most jövök a hortobágyi pusztáról, oda künn aludtam. Hazám, hát a kapus kit bocsátott be az éjjel, és kitávozott el reggel.
1: Ki? Ordított magán kívül a ténysúr. Hát a hasom másom, a hortobágyon is miatta hurcoltak meg a csikósok.
0: Zebi, ebben a percben utazunk, meg sem állunk a vaskapuig, nem maradok egy percig sem a hasom másommal egy városban.
2: Mindjárt útra is készült a ténysúr. Először is fehér neműt váltott, mert a régi meglehetősen összeszakadozott a hortobágyi szánkázásban. Nagyon morgott, mikor kinyitotta a nagy ládát, és észrevette, hogy valamennyi inge össze van gyűrve.
0: De annak tulajdonította, hogy ő egy éjszaka rajtuk állt.
2: Fehér nemű váltás után bezárta a ládát, és a kulcsot a zsebébe dugta. Alig távozott a podgyászos kamrából, besurrant oda hörpentő bátya, s kinyitotta a ládát, melyhez neki is volt kulcsa, még egerben csináltatta.
1: Most hallottam félfüllel, morogta, hogy utazunk.
0: Na hát, üljünk bele a mi vasúti kupénkba, így mi. Most, mehetünk.
2: Magára csattantotta a födelet, s nyugodtan várta az indulást, mert tudta, hogy a láda akkor sem nyílik fel, ha nincs bezárva. Ilyen volt a szerkezete.
1: A ruhája már megszáradt.
2: Az olvasó bizonyára sejti, hogy a lucskos hasonmás hörpentő bátya volt, akinek szintén kedve szottyant egy kis hortobágyi kirándulásra, de amint Ordas Peti magánmorgásából tudjuk, a csikó a hortobágy folyóba vetette. Az öreg szerencsésen kievickélt a vízből, látta, hogy a tekintetes urat meg Zebikét hogyan hurcolják el helyette a csikósok. Hát, visszakullogott Debrecenbe, s elfoglalta a pórul járt kirándulók helyét. Nem sokára kocsira tették a ládát, és dörmögő úr ott állt a pályaudvar pénztára előtt.
1: Merre lehet a vaskapuhoz utazni? Kérdezte.
2: Arad Temesvár felé, felelt a pénztáros.
1: Hát, hova kívánja a jegyet?
3: Hajoljon közelebb uraságot, súgta a ténysúr.
0: Miért? Mert nem akarom, hogy valaki meghallja, hogy hova utazom, majd a fülébe súgom.
2: A pénztáros közelebb hajolt a jeles utashoz, az morgott egy nevet, aztán átvette a jegyet, és vígan tartott ki a peronra.
1: Most már csak megszökik szerencsésen a hasonmása elől.
0: Hova utazunk? Kérdezte Zebike.
2: A tekintetes úr azt felelte, amit Dembinszky honvéd generális felelt 1849-ben, mikor megkérdezték tőle, hogy mi a csata terve.
1: Ha a sapkám tudná, hogy mi a tervem, azt is a földhöz csapnám.
2: Nagyobb hitelesség okáért mindjárt a földhöz is vágta a buksi fedőt. Azután a ládát feladatta a vonatra, a mázsálóban is csak súgva mondta meg, hogy hova, és föltelepedett a kocsiba. Hol szállt ki? Mely város földjére tette dörmögő barátunk a becses tányér talpát?
1: Arad részesült ezúttal abban a szerencsében, hogy dörmögő úr és Zebulon öcs a levegőjét szívja.
2: Arad a legszebb vidéki városok egyike, melyet illik, hogy minden magyar gyerek ismerjen, mert Arad szent hely a magyar nép szemében. Itt végezte ki a zsarnokság 1849. október 6-án a magyar szabadságharc oroszlánjait, a 13 honvéd tábornokot. Ezért Arad
1: a vértanúk városa.
0: Csak lassan, súgta dörmögő úr Zebikének, hogy észre ne vegyen valaki. Hát, ha a vonaton van a hasonmásom.
1: A hordároknak is súgva szólt.
0: Csak lassan vigyék azt a ládát a kocsira. Hát, ha itt leselkedik valaki.
1: Hova tetszik szállni? Kérdezte a kocsis, mikor ládástól föltelepedtek a bérkocsira.
0: Hajoljon közelebb, kocsis!
1: Így mi?
0: Melyik a legjobb fogadó?
1: A kocsis elsorolt néhány jó hírű szállót. A ténysúr a kocsis fülébe súgta a nevet. A kocsi elrobogott, s utasaink elébe tárult. Arad!

Előbb a Miksa utcán mentek, melynek folytatása a gyönyörű főtér. Urak, hölgyek sétáltak a széles aszfaltos úton, és megbámulták a furcsa utasokat. A ténysúr szerette volna odasúgni nekik. Csak semmi bámulás, urak és hölgyek? Hát, ha itt kóborol már valaki. Egyszerre nagy zörgés, recsegés hallatszott. A nagy láda lecsúszott a bakról, s lezuhant a kövezetre. A ládából keservesi ajszó hallatszott. Ügyetlenek, mérgelődött Hörpike a ládában. Jaj, engem ugyan jól fejbe vágott ez az esés. Ebben a városban ugyan jól kezdődik a mulatság. Vajon miféle városban vagyok? A ténysúr is mérges volt, hogy ilyen zajt vert föl a láda esése. Segített föltenni a bakra, miközben egyre dünnyögte. Ládácskám, ne zörögj, ládácskám, meghalhatná valaki. Újra megindult a kocsi, és megállt egy szép szálló előtt. Csak csöndesen vigyék a ládámat, intette a tekintetes úr a szálló szolgáit, mikor azok a nagy teherrel megindultak az emeletre. Hát ha... Óvatosan körülnézett, lehajolt a lépcsőkorlátján is meggyőződni arról, hogy nem sompolyog-e mögötte a hasonmás. Ez volt a szerencséje, mert éppen mellette zúdult el a láda, mely dübörögve gurult lefelé. Ha ki nem hajlik a korláton, elütötte volna. A szolgák nem bírták el a nagy terhet, elejtették. A dübörgésből, mintha megint jajgatás hallatszanék. Ügyetlenek, mérgelődött ismét a ládában Hörpike. Megint elejtettek. Jaj, 10 ütleg érte a kedves fejemet. Ebben a városban jól folytatódik a mulatság. Mikor végre fölcipelték a ládát a ténysúr szobájába, a tekintetes úr elégedetten így szólt. Na, Zebike, ez egyszer kijátszottuk a hasonmásomat. Most csak megszöktünk előle? Hogy mérgelődhetik az most Debrecenben? A ládából ezúttal nem jajgatás, hanem folytott nevetés hallatszott. Hallottál valamit? Kérdezte meghökkenve a ténysúr Zebitől. Nem én, semmit, felelte a bocs. Dörmögő Dömötörnek, mint efféle jóra való mackónak, ez volt az első indítványa. Gyerünk, Zebike, nézzük meg az aradi vértanú szobrot. Első a kegyelet. Zebikének pedig, mint afféle haszontalan bocsnak, ez volt a válasza az indítványra. Úgy van, bácsi, első a kegyelet, de a legelső az ebéd. Zebikének igaza van, hallatszott egy síri hang. Mi volt ez? Suttogta a tekintetes úr. Hallottad? Hallottam. Valami okos hang azt mondotta, hogy igazán van. Csak nem a hasonmásom, ijedezett a ténysúr. Keressük meg, hát ha itt van a szobában. Kikutattak minden zugot. Az ágyak alá másztak, a szekrény alá pislogtak, de senkit sem találtak. Alig, hanem a gyomrunk szavát hallottuk. Nevetett megvigasztalódottan a ténysúr. De hasztalan beszél őkelme, minden gyerek igazat fog nekem adni, amikor azt mondom, első a szobor, második a gyomor. Zebikének ez volt a véleménye. Ha első a szobor, szegény gyomor, nagyon szomor. Hú, ez rossz rím, hiányzik az ú a szomorúból, kiáltott nevetve a ténysúr. Hangzott valami láthatatlan szájból jövő kacaj. Egyszerre hasalt a földre a ténysúr és Zebike, egyszerre néztek az ágy alá, asztal alá, mosdó alá, de akárhogy csúsztak, másztak, szögletből szögletbe nem találták meg a kacaj gazdáját. A
Visszhang lehetett, visszhang van a szobában, mondotta végre a ténysúr. Gyerünk a szoborhoz! A vértanúk gyönyörű szobra a Szabadság téren van. Hatalmas kőoszlopon fenséges női alak áll. Ez Hungária, vagyis Magyarország. Fejét szomorúan meghajtja, gyászolja legjobb fiait, a 13 hős tábornokot, akiket a város határában kivégeztek. A tábornokok képét is látni lehet a szobron. A tekintetes úr levette a kalapját a szobor előtt. Zebike követte a példáját. Így adták meg a tiszteletet azoknak a hősöknek, akik minden igaz ember tiszteletét kivívták. Aztán ebédelni mentek egy vendéglőbe, majd megnézték a várost, melynek szép utcái, házai és üzletei nagyon megnyerték úri tetszésüket. Hanem amíg ők sétálnak, nézzünk mi vissza a fogadóba. Mi történik ott? Hörpentő bátya kidugta a fejét a ládából. Tiszta a levegő, morogta, s kimászott a szűk lakásából. Hé, hogy keresett mindenfelé ő tekintetessége, meg ő bocsága? Én vagyok az ő gyomruk, én vagyok a visszhang. Csak azt szeretném tudni, miféle városban vagyok. Csöngetett. Benyitott a szolga, aki véletlenül tótlegény volt, s tótosan beszélt. Arad ugyan magyar város, de a szomszéd Békés és Csanád megyében sok tótnyelvű ember lakik, azok közül való volt a szolgalegény. Hát már visszatetszett gyűni, hiszen csak most ment el, kérdezte a legény. Persze, visszagyüttem, felelte a bátya, akinek eszébe jutott, hogy a legény Dörmögő úrnak nézi őt. Mondja csak meg nekem, barátocskám, hol ülök én most? Székben, felelte a legény. Tudom, hogy székben ülök, de miféle városban? Az Orodon. Azt akarta mondani a legény, hogy Aradon, de tótosan ejtette ki a város nevét. Hörpentő csodálkozott. Az Orromon ülök? Nem az Oromon, hanem az Orodon. A bátya fölfortyant, ezt kiáltotta. Hallod-e? Ha nem hagyod békében az orromat, megütöm ám az orrodat! A legény elmosolyodott. Süket a szegény, nem írti magyar beszédet, mondotta. No, majd hangosabban beszélek neki fülébe. Ezzel a bátya fülébe ordította. Nem orrod! Ezzel a bátya orrához bögött az ujjával. Hanem Orod! Ezzel kimutatott az ablakon. Érted? Most már értem, felelt Hörpentő. Hogy ne érteném? Eszébe jutott valami, ami nagy jókedvre derítette. Ez a legény azt hiszi, hogy rosszul hallok, gondolta magában. Ha én most elhitetem mindenkivel a fogadóban, hogy süket vagyok, a tekintetes úrról is azt fogják hinni, hogy nagyot hall, mert hiszen bennünket mindig összetévesztenek. Csí! De kitűnő tréfa lesz, mikor mindenki ordítani fog Dörmögő úr fülébe. Meg fog pukkadni mérgében. Amint a szobából kilépett a folyosóra, megkérdezte a szobalánytól. Hol lehet itt ebédelni? Az étteremben. A bátya tölcsért csinált a kezéből a füléhez. Nem jól hallottam, tudja, kicsit lusta a fülem. Kiáltsa csak jó hangosan bele. Az étteremben, kiáltotta a szobalány a bátya fülecskéjébe. A jégveremben? Dehogy, az étteremben, kiáltotta torka szakadtából a szobalány. Ez éppen így fog visítani a tekintetes úr fülébe is, gondolta magában elégülten a rossz májú bátya. Az étteremben
Három pincér reketté ordította magát, amíg a nagyot halló vendég megértette, hogy mi van ebédre. A kapustól, mikor távozott a szállóból, megkérdezte, hogy mi látnivaló van Arad városában. A kapus is 5 percig kiabált a rossz fülű úr hallókájába, amíg megértették egymást. Hörpike azután kisétált az utcára.

Sebők Zsigmond dörmögő dömötör utazása a Vaskapuhoz. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Papp János, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: A Mistral együttes felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba annak érdekében, hogy minél többen választassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. Több Intercity-n idén is elérhető az utasellátó szolgáltatás, a Balaton IC-ben étkezőkocsi, a kék hullám vonatokban pedig bisztrókocsi közlekedik. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár, a napforduló 10 óra 24 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT szombaton a honlapján. Hozzátették, ekkor fordul meg a nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a ráktérítőig tartott, ahol vasárnap delel. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, elindul a baktérítő felé, ahová fél éves vándorlás után télen érkezik majd meg. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye és Közössége szolgálatára június 20-án szombaton az Esztergom Bazilikában áldozó pappá szentelte Mohos Gábor püspök, Nagy Kálmán és Gergely Péter diakónusokat, illetve diakónussá Gerhes Bence és Szigeti Zoltán akolitusokat. Mohos Gábor Esztergom Budapesti segédpüspök homíliájában a keresztény hivatás lényegéről, az életszentségre szóló meghívásról, valamint a papi szolgálat öröméről és felelősségéről elmélkedett. A szentelendőkhöz és a jelenlévő hívekhez szólva hangsúlyozta, az ünneplés alapja az isteni élet kiáradása, amelyet Krisztus bőségesen, túlcsorduló mértékkel akar nekünk adni. Mohos Gábor arra kérte a jelenlévőket, hogy imádsággal és személyes jelenlétükkel kísérjék a szentelendőket, hogy a kapott ajándékot és feladatot egész életük során Isten dicsőségére és az egyház javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni. Végül a várható időjárásról. Keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes, a nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából.
3: A Mátyás templomnak a fia tornyával vagyok most szemben, iszonyat magasságban, itt egy kicsi ingás is tapasztalható. Ez a hagyma kupola lesz?
4: Így van, egy ilyen hagyma kupolaszerűség, ez egy barokk mintázatot ölt, és ez a fólia rajta, ez azért kell, hogy a deszkázatot lefogató szegek és a vörös rész között ne tudjon kontaktkorrózió kialakulni. Erre jön a vörös rész burkolat.
5: A 300 éves régi városháza a budai várban. Fölmásztunk az állványzat legtetejére, hogy megnézzük, hogyan készül a barokktorony rézborítása. ifja Breznicsek Zoltán építész kalauzolt, aki édesapjával régi és modern épületek bonyolult bádok szerkezeteinek és díszeinek avatott mestere. Az ő munkájukat dicsérik a Tóalmási vagy a Fertődi kastély gyönyörű bádok díszei, az esztergomi bazilika kupolája, a Végszínház, a New York Kávéház és a Zeneakadémia tetőszerkezete. A Városligeti műemlékkörhinta felújításáért Európa Nostra díjat kaptak. Ma a díszműbádogos mesterségről lesz szó. Felmegyünk a tetőre, és utána lemegyünk a műhelybe is. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Van sisak is rajtunk, úgyhogy nem lesz baj. Legyőrű fa szerkezet. Borovi fenyő?
1: Nem, vörös.
0: És hova kerül a bádog?
1: Patinásított vörös részből lesz elkészítve a teljes torony, ahova most fölmegyünk.
0: Meredek fa lépcsőn megyünk föl, és itt egy kis lukon kibújunk.
1: Fölnézzük, akkor itt látjuk, hogy a toronynak a fa szerkezete, illetve a deszkázata is meg tudott maradni, de itt a statikai megerősítések szükségesek voltak.
0: Ki hogy tudott megmaradni 300 évig ez a fa?
1: Valószínűleg ez alatt az időszak alatt 4-5-ször újra készült a bádogos munka, a legutóbb 1976-ban, és ezt onnan tudjuk, hogy a csúcs 10-be a régi mesterek elhelyezték a kis csomagjukat, ami tartalmazott pénzérméket, bérletet, az ottani főbb termékeknek az árait, az ő nevüket, illetve a munka elszámoló lapjukat. Ez szokás, és onnan látjuk, hogy ez 1976-os. Nem a mai határidőkben voltak belepréselve, hanem volt idő a jó munkára. Hát ez meg is látszik, mert teljesen meg tudta védeni a csapadéktól.
0: Most is a bádog toronyba beleteszik majd a tárgyakat?
1: Részletesen.
0: Miket tesznek bele?
1: Mi is általában ezeket szoktuk, a készítőknek a nevét, a cégről egy rövid ismertetőt, illetve a korról egy képet, egy aznapi újságot, nagyjából ezeket.
0: Mondta, hogy BKV bérletet is tettek 76-ban, tesznek bele pénzt, vagy kuponfüzetet.
1: A kuponfüzet az már egy ilyen új hullámos dolog, de pénzt, legalábbis érméket valószínűleg. A BKV jegynél meg nem szeretnénk, hogy meglepődjenek, hogy mennyire drága volt ebbe a korba.
0: Följebb megyünk?
1: Megyünk. Itt viszont tényleg óvatosan. Jó. Én először kimegyek.
0: Most olyan izgalmas dolog történik, hogy kimászunk ide a ferde tetőre. Itt vagyunk a torony állványzatán, a Szent Háromság szobor aranycsillagjával vagyunk egy vonalban.
1: Talán a következő szint, ami érdekes lehet, mert oda egy óraszerkezet fog bekerülni. Az óraszerkezethez fog tartozni egy ilyen gong, annak a védő burkát lehet itt látni.
0: Itt van ez a négyszögletes kivágás, ide kerül az óra majd?
1: Igen, ide kerül az óra, minden négy oldalán lesz óra szerkezet, ez is a háború előtti állapotnak megfelelően lesz visszaállítva, de hát már modern szerkezettel.
0: És akkor az bádogos munkával össze kell valahogy simítani? Van azzal még önöknek munkájuk, vagy kész a bádog, és beleillesztik az órát?
1: Nem, mivel itt a gyártmányterveket is nekünk kellett meg a csomópontokat megrajzolni, ezért itt eleve már úgy találtuk ki, hogy itt már ne legyen semmilyen utólagos feladatunk, hanem az óra szerkezetet ebbe csak bele kell applikálni a tervek szerinti kötőelemekkel.
0: Itt ez a réteges lapokban rátett bádog, ez milyen szerkezet?
1: Ez a tükörfedés. Általában nem ilyen keskenyek a sávok, viszont itt találtak egy jó archív felvételt az 1800-as évek végéről, és ehhez az archív felvételhez legközelebbi kinézethez próbálunk igazodni, és ezért ilyen keskenyebb sávokba helyeztük föl ezt a
0: elemeket. Mint ahogy a követ rakják, úgy kötésbe vannak rakva a lapok, és itt följebb pedig olyan, mint ahogy a gipsz homlokzatokat szokták.
1: Ez egy díszpárkány, több épületnél van ilyen. Itt ami fontos, hogy ez a mai kor műszaki követelményének is megfelel, mert itt ez a perforált lemez, ez az a beszellőzési sáv, ahol a beépített tetőtérnek a báráját ki tudjuk húzni a belső szerkezetből.
0: Önök mit csinálnak itt? Egy bemutatkozást is kérek szépen.
2: Sár István vagyok.
0: Vágják ki a bádog elemeket, vagy kalapálják?
2: Bádogos munkafolyamat, hát ez például egy díszpárkány, osztópárkánynak nevezzük ezt a helyszük most el.
0: Ahol piros fóliában van letakarva, oda burkolják be
2: igen,
0: bádogat?
2: Itt lát lent ezt a kockát, ugye ez fog felfeles folytatódni.
0: Még ez az egy méteres szakasz, amit itt látok a következő pártázatig, az mennyi idő alatt készül el?
2: Jön két nap.
0: És az egész toronynak a burkolata, a csúcsdíszik hány napot vesz igénybe?
2: Hát ez egy jó hónapos munka, másfél inkább. A csúcsdíszeszerakása minden együtt.
0: Melyik a legnehezebb, a függőleges felületek elkészítése, vagy az éves hagymakupola?
2: A hagymakupola az sokkal bonyolultabb lesz, mert a kemmán nyújtógép, ugye, mert van pozitív, negatív éve benne, az már sokkal munkásabb, mint ezek az egyenesebbek.
0: És akkor ezeket a pártázatos hajlításokat itt helybe végzik el, vagy ezek
2: már
0: hajlítva érkezik?
2: Ez már a telephelyén, a műhelybe csináltuk bent.

0: A műemléképületek bádok díszítései gyakran igen bonyolultak. Kétszer görbült felületek, szőlőfürtös vázák, sárkányvízköpők, reneszánszmaszkok, csigavonallal díszített kerek barokk tetőablakok. A lapos tetők elterjedésével azonban majdnem kipusztult a felújításukhoz szükséges tudás, amit szinte morzsákból kellett újra összeszedni, mondja Reznicsek Zoltán építész, akit csepeli műhelyükben kerestem föl.
1: 24 éve alakultunk, magas tető építés apropójából, olyan 1000 köbméter fát és körülbelül egy 120 tonna fémet kalapálunk el. Az ács kollégáink értenek a hagyományos ácskötésekhez, illetve hogyha vannak kétszer görbült kupolák, akkor ezek ágyszerkezetét képesek vagyunk elkészíteni.
2: Külön kiképezik a kollégákat, vagy külön elküldik valahova, mert manapság már ezt nem nagyon lehet megtanulni.
1: Amikor ugye lett a második világháború utáni időszak, akkor jött egy olyan szemlélet, hogy lapos tetős épületeket terveztünk, és akkor hagytuk, hogy ezek a mesteremberek, akik régen magas tetővel, meg kupolák építésével foglalkoztak, meg ilyen díszműbádogos munkát készítettek, elmenjenek nyugdíjba, és elmenjen ez az ismeret. És annyi történt, hogy ezeket visszaszereztük. Az volt a módszerünk, hogy ha bár az én kezem nagyon ügyetlen mérnökként, de hosszú éveken keresztül jártunk a emberekkel dolgozni, azért, hogy a munkafolyamatokat eltanuljuk. A régi munkatársakat, a nyugdíjasokat visszacsábítgattuk bizonyos időszakokra. Az egyik kollega az értette a mintakészítést, a másik kollega értette az öntést, a harmadik kollega a préselési munkát, a negyedik kollega a fémnyomást. Csak össze kellett rakni ezeket az ismereteket, ezt a szerepet vállaltam föl, illetve aztán jött ez a akkor rendszerváltásnak gondolt, ma már más fogalmakat mondunk róla dolog, és akkor bejöttek ezek a nyugati anyaggyártók. Eleinte csillogó szemmel fogadtuk őket, hogy ők hozzák a precíz nyugati technológiát, természetesen gyarmatosítani jöttek. De ez arra azért jó volt, hogy kimenjünk külföldre, Németországba, Ausztriába, és ezeket a mestervizsgákat letegyük.
0: A díszműbádogos technológiának három ága van. A fémnyomás, a préselés és az öntés.
1: Az egyik ága a fémnyomás. Jellemzően a forgástestekből fölépített díszek technológiája ez a fémnyomás, és ez azt jelenti, hogy fából, műanyagból vagy fémből egy szerszámot kell kiesztergálni, és egy kör alakra kivágott lágy fémlemezfedést erre a szerszámra rákasírozni. Olyan, ami forgástestből épül föl, félgömbökből, tóruszokból és egyéb formákból.
2: Itt például az asztal mellett egy pörgetyűszerű csúcsdísz látható.
1: Azért mondanám el a három ágát ennek a díszműbádogosnak, mert az esetek 90%-ában ezt vegyesen használják. Például, hogyha a irodának a másik részébe nézünk, akkor ott van egy olyan nagyon szépen kialakított vízgyűjtő üst, ami forgástestekből épül föl, mégis vannak rajta rátétként préselt elemek.

0: A figurális és ornamentikus díszek, például tagozott párkány, oroszlánfej, levél vagy virág elkészítési módja a préselés. Ennek során első lépésként gipszből kifaragják a dísz mintáját, ami alapján öntvény mintát készítenek.
1: Ez az öntvényszerszám zamaköntvényből készül, egy olyan negatív és pozitív mintázatú, ami egymásba illeszkedik, ami közé aztán a kilágyított fémlemezünket nagyon-nagyon óvatosan, mint hogyha egy első kapcsolatos, nagyon csinos hölgyel találkoznánk, szóval nem hirtelen megütni, mert akkor fölkeményedik az anyag szerkezete, kiszakad, hanem egy inkább megsimogatva megütni. És hogyha nagyon-nagyon mély az a dísz, tehát mondjuk egy vitéznek az arcát mintázzuk meg, és kérem szépen a sasorú a vitézünk, akkor az alsó negatív formába úgy belecizelláljuk, mint ahogy keleten, amikor a bazárba járunk, és akkor látjuk, hogy kalapáccsal egy formába ütögetik. Ott a teljes technológia ezen alapul, de hogyha nagyon meg akarjuk cizellálni, akkor mi is kivesszük, és ott nyújtjuk ki az anyagot, és úgy történik meg.
0: A műhelyben a gyakorlatban is meg tudtuk nézni, hogyan készül például a tenyérnyi préselt bádogvirág.
2: Mészárek György vagyok, épület és díszítőszobrász. Hát ugye, mikor kapunk egy épületről egy archív fotót, és arról készülnek kiviteli rajzok, akkor utána a bádogos préselszámok előtt el kell készítenünk egy gipsz mintát, egy gipsz pozitívot, hogy arról aztán készülhessen egy prés öntő fémszerszám. Tehát én is egy mintakészítésben kellünk mink.
3: Ez itt sokan, Csík Tibor vagyok.
0: Meg tudja nekem mutatni, hogy hogyan működik ez a préselés? Ezt most meg tudjuk nézni?
3: Igen.
0: Virág mintát csinálunk. A kiinduló anyagunk az micsoda?
3: Az egy lágy horganylemez, ez direkt ilyen préseléshez használatos anyag. Jobban nyúlik, könnyebben munkálható, mint a hagyományos lemez.
0: Tehát ebből készülnek az eső.
3: Eres csatornák, igen, lefolyók, és táblalemezbe hozzuk mi.
0: Földarabolják akkorára, amekkora a formához kell.
3: Pontosan. És aztán megy a prés alá, és kalapálásokkal és géppel, rásegítéssel kialakítjuk a formát.
0: Egyet teszünk be?
3: Egyszerre, persze, csak egyet.
0: Akkor ez lassú munka.
3: Igen, hát kézi munka.
0: Ha 100 darabot akar készíteni.
3: Akkor egyenként kell ezt megcsinálni. Elindítjuk a gépet. Ez egy ejtőprés tulajdonképpen. Megemeljük a szerszámot, és akkor látjuk magát a mintaformát.
0: Ott van a negatív formája, arra rátette igen. A lemezt.
3: Ráengedjük a felső szerszámot, úgymond medvét.
0: Hát láthat... itt nem virág van, hanem horpadás van.
3: Igen, hát ez a kiinduló pont.
0: Kalapáccsal üti.
3: És ezt annyiszor megismételjük, amíg nem találjuk meg.
0: Tehát újra ráejtette.
3: Látható, hogy a kezdeti horpadásokból azért a virágszirmok kezdenek kialakulni.
0: Körülbelül a tizedik ráejtés után már egészen virágformája van. Most van kész?
3: Még nincs kész. Körbevágjuk, vissza kell tennünk a gépbe, és ólomlemezzel kibejlagoljuk, vagy
0: kitömjük.
3: Kitömjük, igen. És így már látható a különbség a két szirom között.
0: Igen, így már látszik az a szép barázdál cizellált formája a virágsziromnak.
3: Most készült el a virág.
0: A préselt virág nem csak a riport kedvéért készült. A műhelyben építészmérnök hallgatók ismerkedtek a díszműbádogos mesterséggel.
4: Fémből csináltunk egy dobozt, és most ez a végfázis, és azt forrasztjuk össze.
0: Nagyon szép virágminta van rajta. És bocsánat, most mit csinál itt?
5: Én most forrasztok egy virágot a lányok dobozára, ami horganylemezből van, és aztán ők fogják csinálni.
0: Ők nem tudják rá forrasztani?
5: De, csak megmutatom, hogy kell csinálni.
0: Miért tartotta fontosnak, hogy idehozzon építész hallgatókat?
6: Horváth Sándor vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karépület szerkezett tanszékének adjunktusa. Úgy van ez a történet, hogy tavaszi fél évben mindig van egy egyhetes úgynevezett alkotó hét a karon, ilyenkor minden tanszék valamilyen alkotó jellegű programot próbál a hallgatóinak felajánlani. Hát az épp szerk tanszék hivatalból szakipari szerkezetekkel foglalkozik. Én 5. éve kísérem ezt az úgynevezett kézműves alkotóhetet. Ennek az lenne a lényege, hogy a hallgatók megismerkedhessenek az egyes szakmák anyagaival, szerszámaival, fogásaival, kivitelezési technológiájával, mert hát sajnos egyre inkább az íróasztal melletti jellegűvé alakult át az oktatás. Éppen az előbb beszélgettünk itt a kollégákkal arról, hogy régen még az egyetemen is kötelező volt nyaranta egy hónap termelési gyakorlaton részt venni, ahol a hallgatók a fizikai munkához közel állóan megismerkedhettek az alapvető fogásokkal. A hallatlan nagy előnye ennek a dolognak, hogy a sikerélmény is megvan, mert valami olyannal térhetnek haza, amit itt délelőtt saját magukból
7: kácsoltak. Ezek egyedi össze. Darabok, vagy a sablon alapján dolgoznak, vagy kreativitásuk is benne van?
6: Hát mindenkinek egyforma lesz, a kreativitás az inkább a kézügyesség formájában fog megnyilvánulni, hogy kinek lesz szebb, és kinek lesz egy icipicit kevésbé szép, vagy precíz a doboza.
7: Nehéz volt megcsinálni?
8: Hát voltak nehézségek, de szerintem jó buli volt végig követni, hogy hogyan csinálnak egy ilyen dobozt.
7: Nehéz fizikai munka ez a bádogos munka?
8: Biztosan mi annyira nem végeztük a nehezét, szerintem.
1: A préselés az úgy történik, hogy vagy találunk a helyszínen valami meglévő mintát, és az alapján kezdünk el dolgozni, vagy pedig archív fotót mutatnak.
0: Reznicsek Zoltán építész.
1: Ha archív fotót mutatnak, akkor lemintázzuk gipszből, műemlékesekkel, szakértőkkel leegyeztetjük. Néha hozzáteszem, majd a végén mesélem, hogy legendákat is csinálunk, nagy tudományosan. Hiszen ezeket az archív fotókat, amikor nagyon fölnagyítjuk, akkor szétesnek, és nem lehet látni, hogy épp milyen a díszítettség. És akkor megszületik egy döntés többszöri konzultáció után, hogy kérem szépen ennek a kosárdísznek a tetején van egy láng, és ez a láng olyan, mintha így elfújnánk, tehát még nem is szimmetrikus, hiszen ez az épület rokokó stílusban van, ugye ez a baroknak egy fölfokozott építészeti stílusa, ahol már a szimmetria sem jellemzi a díszítettséget, hanem annyira topzódik. És akkor megcsináljuk, óriási elfogadott van, megdicsérnek, eltelik egy pár év, míg nem jön egy félzseni kollega, aki mégis tudott számítógépen egy olyan programot csinálni, amivel nem esik szét a kép pixelekre, hanem látjuk, hogy mi van ott. Hát kérem szépen, gyümölcskosár volt ott, szőlővel, körtével, almával.
7: Melyik épület volt?
1: A Rácfürdő volt ez.

0: Itt van egy vörös rész sárkány, ezt önök készítették, gondolom.
1: Igen, úgyhogy mi nem csak otthon tartunk sárkányt, hanem az irodába is.
0: Esernyőtartóként szolgál ez?
1: Nem, tervrajzok összegöngyölt részére. Egy kastélynak a tetejéről egy sárkány, amit fölperselyeztünk, tehát forog a szélbe.
2: A disznóvádog elemek harmadik fajtája az öntvény. A fémöntés külön szakma, már-már szobrászat. Többnyire az előző két technikával gyártott elemek figurális rátét díszeihez alkalmazzák. Ismét Reznicek Zoltánt hallják.
1: Nagyon vékony falú öntvényeket készítünk, és rátét díszként rátesszük a díszeinkre. Mindenféle formára igaz lehet ez. Egyszer például azt terveztük, az egyik világháborúba megsemmisült kupolán újra kellett építeni, ilyen archív fotók alapján, hogy ott megjelent egy arcdíszítés is. És azt gondoltuk, mint a régi kőfaragóknál, bizony mi itt a saját arcvonásainkat is megmintázzuk, és lenézünk a forgalomra a kupoláról. De aztán kérem szépen, amikor az arcvonások gipszből elkészültek, ugye egy lágy arcvonás, fölvittük oda 30 méter magasra, és egy foltot láttunk. És akkor saját kárunkon rájöttünk arra, hogy szinte ilyen kubista módon kell ezeket az ábrázolásokat megcsinálni. A pofacsontoknak ki kell állni, a szemöldök csontoknak ki, ijesztővé válnék, hogyha...
0: Melyik épületen látható ez az arc?
1: A statisztikai hivatal új kupoláján látható. Szóval groteszkul kell ábrázolni ahhoz, hogy 30 méter magasról egy szép lágyvonalú, reneszánsz, mosolygós arcot lássanak.
2: Végül ifjabb Reznicek Zoltán építésszel egy kicsit még visszatértünk a budai várba, ahol, ha nem is a valóságban, de a képzeletben föltesszük az egészre a csúcsdíszt.
3: Segítek már!
0: Itt már olyan magasan vagyunk, hogy nincs nálunk magasabb ház, ahogy körbenézek, csak a Mátyás templom magasabb már, és még följebb megyünk, és akkor itt a csúcsdíszt megfogjuk. Ez kovácsolt vas?
3: Ez egy régi kovácsolt vas tartó szerkezet felújítva. Maga a csúcsdísz az préselt és fémnyomott elemekből fog összeállni, és egy lézervágott kereszt fog a tetejére kerülni. A mai kornak a megrendelői igénye általában minél olcsóbb fele próbálja meg elvinni a projekteket, és sokszor lemaradnak ezek a díszműbádogos elemek. Ezeket a díszeket megint úgy kéne előállítani, hogy a következő 80-100 évet bírják. Például a Fertődi kastélynál nem csak a bádogos szerkezeteket, hanem az ácsmunkát is, én azt gondolom, hogy úgy alakítottuk ki, hogy 300 évig az kényelmesen fog tudni működni. Ha meg már erre nem lesz igény, hát akkor ilyen módon de mi sem leszünk, de azért bízunk benne, hogy ez nem így fog alakulni. Ezt a díszműbádogos szakmát úgy érdemes tekinteni, hogy a célgépek több száz évvel ezelőtt is valahogy így nézhettek ki. Maga az a metód, ahogy ez készül, a logikája semmit nem változott. Egyetlen egy esetben fog ez felülíródni, amikor a fém 3D nyomtatás olyan költség keretek közt fog tudni működni, illetve olyan technológiai háttere lesz, hogy érdemes lesz azzal, de én azt gondolom, hogy az még egy jó 80 év.
2: A mai műsorban a díszműbádogos mesterséggel foglalkoztunk. Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő és Bolyás János hangtechnikus kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Pozsgai Nóra szerkesztőt hallották.

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Hagyományok éltetői című sorozatunk 2016-ban készült műsorát hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangolónkban Ruzsa Magdi és Kállai Molnár Péter felvételei szólnak.

Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy élmény nekem ez a ma este. Szeretnék ajándékba adni egy fantasztikus dalt, ez a kedvencem, tényleg mindenek vele. Hogy tessék előszedni a jó kedvet teljes mértékben. Szóval kérnék egy nagy nagy tapsot, egy nagy nagy sikolyt!

0: A 3-in-1 zenekar felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. Több Intercity-n idén is elérhető az utasellátó szolgáltatás, a balatoni cégben étkezőkocsi, a kék hullám vonatokban pedig bisztrókocsi közlekedik. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Német Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Újra megtelik fiatalokkal és imádsággal a Balaton fűzfői plébánia templom június végén a balatoni katolikus találkozón. Maratoni 50 órás szentségimádásra gyűlnek össze az egyetemisták Laposa Norbert plébános és segítőinek meghívására. Minden év júniusának utolsó hétvégéjén megtörténik a csoda a Balaton fűzfői Jézus szíve plébánia templomban, ahol Boldog Bódi Mária Magdolna 1941. október 26-án szüzességi magánfogadalmát tette. A templomban ezen a hétvégén fiatalok imádkoznak éjjel és nappal 50 órán keresztül az oltári szentség előtt, és közös dicsőítéseken, kísérő programokon vesznek részt. Június 28-a éjfélig még akciós áron válthatók jegyek a Dunakanyar legkülönlegesebb összművészeti eseményére, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozóra, amely július 1-e és 4-e között várja a látogatókat Nagymaroson. A rendezvény idén is egyaránt szól a zene és a művészetek szerelmeseinek, nemzetközi sztárfellépők, koncertek, különleges audiovizuális produkciók, utcaszínházi performanszok, kézműves alkotói workshopok és vízi élményprogramok teszik teljessé a fesztivál élményt. A program kínálat rendkívül sokszínű, a nagy színpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek. Végül a várható időjárásról. Keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes, ezért naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomásokon. Délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk a Váci Székesegyházból. A szentmisét bemutatja Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek. Pappá szentelésének 50. jubileumán az aranymisés megyés főpásztorral együtt koncelebrálnak egykori szeminarista évfolyamtársai és Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök. Orgonán kísér és a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának kamara együttesét vezényli Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya. A Magyar Katolikus Rádió és az MTV-a közösen közvetít.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm megyésfőpásztorunk nevében és a magam nevében is dr. Bábel Balázs kalocsai érsekatyát, aki aranymisés ebben az esztendőben. Szintén nagy tisztelettel köszöntöm Tóth Ferenc, Benke István és Máté György aranymisés atyákat. Bábel Balázs érsek úr személyével kapcsolatban szeretném említeni, ami az ő életének lényeges része volt, a Regnum Marianum mozgalomban való részvételt, a budapesti központi szemináriumban végzett szolgálatát, 1999-től kezdve pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a tagja, mint kalocsai érsek. Városunkban is működött, abban az időben, amikor a Váci Szeminárium elkezdte ismételten bontogatni szárnyait. Isten éltesse, jó erőben, egészségben az Úristen dicsőségére, mindannyiunk javára.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség veletek! Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm Varga Lajos püspökatyának köszöntését. Háladásra jöttünk, az akkoron 50 évvel 8 szenteltből 4-en élünk, még 3-an vagyunk szolgálatban, Máté Gyuri atya, Tóth Ferenc atya, és jómagam Benke István atya már nyugdíjasként szolgál. Ezt a szentmisét itt, azon a helyen, ahol pappá szenteltek bennünket, szeretnénk bemutatni. Sekrestyében van egy kép Szent Januáriusról, akit az olaszok úgy hívnak, hogy San Gennaro. Köztudott, hogy annak a vére minden évben fölpezseg. Hát mi is úgy vagyunk, hogy a szentelés évfordulóján az a kegyelem, amit Szent Pál így mond, hogy szíts föl magadban azt a kegyelmet, amit a készföltétel által kaptál, ezért jöttünk ide. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.

0: Urunk Istenünket, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek fel, feljelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vannak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és a szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott, Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiáll.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a vereveknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.

Főtisztelendő püspök atya, jubiláns paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, katolikus és Kossuth rádió hallgatói. Ma nagyon sok ember keres munkát, milliók, és ugyanakkor mindig vannak olyan munkakörök, amiben hiány mutatkozik. És ha megfigyeljük, akkor ezek azok közé tartoznak, amelyek lekötöttséggel, áldozattal járnak. A világ úgy próbálja megoldani, úgy segít ezen, vagy úgy akar segíteni, hogy emeljük meg a fizetésüket, hát ha többen vállalkoznak egy áldozatos munkakörre. Jézus Isten fiúságának egyik bizonyítéka, hogy nem ilyen eszközökkel hívta meg a tanítványait. Nem azt mondta nekik, hogy ennyi és ennyi fizetést adok, ilyen beosztásotok lesz, hanem amikor meghívta őket, akkor egy kemény életformát ajánlott, és azt mondta, hogy kövessetek engem. Hívott és küldött egyszerre. És amiről ő szólt, azok a hasonlatok a papi hivatásról, az apostoli életről, mind a keményebb munkakörök közé tartoztak. Kérjétek az aratás urát, nyári időben az aratás nagyon nehéz munkák közé tartozik. A halászat nem peszázás, hanem a halászat a tengeren veszélyekkel jár akkor idők csónakjaiban. De mondta a pásztort is hasonlatként, akinek meg kellett küzdeni a vadállatokkal is. Nem azt mondta, hogy gyertek el és számoljátok a pénzt úgy, mint a vámosok és hasonló munkaköröket, hanem ilyen helyre hívott meg embereket. Mi több a mostani evangéliumból még azt is hallhatjuk háromszorosan is, hogy ne féljetek. Hát mitől félnek?

0: félnek az emberek. Mitől fél a mai ember? Fél attól, hogy a jövő mit hoz anyagiakban, egészségben számára. Kiszámítható-e a jövő? Milyen lesz a klíma? Háborús lesz-e az idő? Fiatalok félnek attól, hogy az online támadások őt megrágalmazzák. Politikusok félnek a népszerűség vesztéstől, és általában fél a társadalom az egész életre szóló elkötelezettségtől. Ezért van az, hogy felnőttnek a fiatalok se házasságra, se papi szerzetesi hivatásra nem mernek vállalkozni. Mert azt mondják, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és elköteleződni pedig nem szeretnek, mert a változásnak a hívei a mai emberek. Jézus mégis azt mondja, hogy ne féljetek. És itt az üldöztetésre gondolt. Amikor 50 évvel bennünket pappá szenteltek, még az a világ volt, amikor a hivatalos állami elképzelés az volt, hogy a vallás el fog múlni, az egyház is megszűnik. Nem sok idő múlva, 2000 év tájékára minden kimúlik. Akik még ma papi hivatásra vállalkoznak, azok egyfajta kövületek, akik hát nem is gondolják meg, hogy mit hoz számukra a jövő. És ezt annál is inkább mondhatták, hiszen nem sokkal előtte még papok ültek börtönben azért, mert hirdették az evangéliumot, jól végezték a hitoktatást. És isteni kegyelem volt számunkra, hogy akkor egy áldott emlékű, kipróbált férfi, mint ahogy mondja az evangélium, vir probatus, Endrei Mihály püspök úr volt a szentelőnk. Őről a keveset hallunk, hiszen 2 évig volt Vásznak a püspöke, már az 50-ben már püspökké szentelték, de mindig a megpróbáltatásokkal teli élete volt, házi őrizetben, püspökként, káplánként, szóval megpróbálta őt az élet. És csak az utolsó 2 évére, amikor már az állami hatóságok látták, hogy nem sok ideje van, akkor engedték ide Vászra, de nekünk isteni kegyelem volt, mert tudtuk, hogy ki ő. És őt hívtuk meg a lelki gyakorlatunkra is, hogy tartsa meg a szentelési lelki gyakorlatot. Föllapoztam az akkori írásaimat, és azt mondta, hogy szenvedéllyel szeressétek Krisztust, és így hirdessétek szenvedéllyel. Legyen a barátotok, ez legyen a ti örömötök. És az ő jelmondata nekünk is program volt, mert azt adta, hogy profide et populo, a hitért és a népért. És ez irányt adott nekünk is, hogy így kell élnünk, ahogy ő előttünk megélte papi és püspöki hivatását, és buzgott bennünk a vágy arra, hogy az Úr szőlejébe dolgozhassunk. Csak úgy személyes emlékként hagyd mondjam el, 3 nappal az új misém után, amikor még úgy volt, hogy az egész nyarat, meg a következő évet a központi szemináriumban töltöm, egy öreg káplán megjelent ott, Jarábik János atya, ismertük, Trabanttal jött, azt mondja, most jöttem Vászról, azonnal viszlek, beteg egy plébános, oda kell jönnöd helyettesíteni. Még el sem engedett búcsúzni a rokonságomtól. És látta, hogy úgy féltem az úton, hogy hát mi lesz egy új helyre kerülni, és ennyit mondott ez az öreg káplán. Szívkör lehez komám. Igen, ezt szívvel lehet csinálni. Mert a papi élet, ha fél szívvel végzik, olyan, mint egy rossz álom. Mint egy rossz álom. Attól rosszabb nincs. De el lehet mondani a hivatásokról is, és a munkákról is, hogy bele kell adni önmagunkat. Szív kell lehez komám. Igen. És azért jöttünk ide, hogy hálát adjunk, és hogy megerősödjünk a régi idők kegyelmét, fölszítsük magunkba. S a püspök atya szentelési beszédjében Jákob létráját említette, ószövetségi történet, hogy a pátriarka megy az úton, lefekszik, egyszer csak látja, hogy egy hatalmas létra lajtorna ott áll, és az Isten angyalai lefőszállnak ezen a létrán. De ez nem más, mint az ember életútja, hogy nekünk Istenhez kell eljutnunk. És most ezen a lajtorján már elég sok lépést tettünk meg az 50. évforduló alkalom arra, hogy megálljunk. Visszatekintve hálát adjunk, és aztán fohászkodjunk még a megmaradt időre, hogy a lajtorja további részén úgy tudjunk haladni, hogy az eget elérjük. Amen. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, Isten megsegít és gondoskodik rólunk, forduljunk hozzá bizalommal.
1: Kérünk, Urunk, azokért a fiatalokért, akiket papi szolgálatra hívsz, adj nekik bátorságot és nagy lelkűséget, hogy életüket örömmel egészen neked szenteljék. Áraszd ki szent lelkedet magyar egyházunkra, és adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Uram, hívj sok derék fiatalt a te szolgálatodba, add, hogy hívásodra merjenek igent mondani mindazok, akik átérzik hivatásuk fenségét, s neked kívánnak szolgálni. Istenünk, te magad gondoskodsz pásztorokról, néped javára, áraszt ki egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és eltökéltek evangéliumot hirdetésében.
0: Istenünk, világosítsd meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által.

és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőttünként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét s az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te fiad által.

kell egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért merünk így imádkozni.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol,

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.

A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, a szentmise végén, miután itt vannak jubiláns paptestvéreim, közösen fogjuk adni az aranymisés áldást, kicsit ünnepélyesebb formulával, mint ahogy szoktuk a szentmisén végén. Megköszönöm mindazoknak, akik eljöttek, mert láttam, hogy a régi állomáshelyekről is eljöttek a kedves testvérek. Köszönöm az énekkarnak a szép énekét, és a Váciaknak a régi szíves fogadásukat. Az Úr legyen veletek! Ami Urunk, a minden vigasztalás Istene, irányítsa napjaitokat az ő békéjében, s ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, s erősítse meg szívet.

A boldogságot Szűz Mária és védőszentjeitek közben járására, aranymisés, papi kézfeltételünk által, minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú

0: Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítettünk a Váci székesegyházból. A szentmisét bemutatta Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek. Pappá szentelésének 50. jubileumán az Aranymisés megyés főpásztorral együtt koncelebráltak egykori szeminarista évfolyamtársai és Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök. Orgonán kísért és a Váci székesegyház Szent Cecília kórusának kamara együttesét vezényelte Varga László atya, a Váci székesegyház karnagya. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetített.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 6 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és a nyugodt utazást, közölte a légitársaság pénteken az MTI-vel. A légitársaság a nyári kihívásokra való tekintettel késési asszisztencia szolgáltatást vezetett be, amely a foglalás során vásárolható meg. A rendszer az utazás napján automatikusan ellenőrzi a járat státuszát, és előre értesíti az utasokat, ha a járatuk több mint 2 órát késik vagy törölték, majd egyszerűen kezelhető átfoglalási felületet jelenít meg, ahol az érintettek másik a célállomásra tartó járatra meghatározott keretösszegig díjmentesen válthatnak jegyet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során. Több Intercity-n idén is elérhető az utasellátó szolgáltatás, a Balaton IC-ben étkezőkocsi, a kék hullám vonatokban pedig bisztrókocsi közlekedik. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan keddé félig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Június 28-a éjfélig még akciós áron válthatók jegyek a Dunakanyar legkülönlegesebb összművészeti eseményére, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozóra, amely július 1-e és 4-e között várja a látogatókat Nagymaroson. A rendezvény idén is egyaránt szól a zene és a művészetek szerelmeseinek, a nemzetközi sztárfellépők, koncertek, különleges audiovizuális produkciók, utcaszínházi performanszok, kézműves alkotói workshopok és vízi élményprogramok teszik teljessé a fesztivál élményt. Újra megtelik fiatalokkal és imádsággal a Balaton fűzfői plébánia templom június végén a balatoni katolikus találkozón. Maratoni 50 órás szentségimádásra gyűlnek össze az egyetemisták Laposa Norbert plébános és segítőinek meghívására. A templomban ezen a hétvégén a fiatalok imádkoznak éjjel és nappal 50 órán keresztül az oltári szentség előtt, és közös dicsőítéseken, kísérő programokon vesznek részt. Végül a várható időjárásról. Keddél félig másodfokú hőségriasztás érvényes, a nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Félix Mendelssohn Bartholdy Zsoltár szerzeményeiből válogatunk. A Váci Vox Humana kórust Maklári József vezényli.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Félix Mendelssohn Bartholdy Zsoltár szerzeményeit a Váci Vox Humana kórus adta elő Maklári József vezényletével.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés

0: díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: A belsőségekről bensőségesen. A megosztó alapanyagokra a reakció még a szakemberek szerint is vagy zsigeri gyűlölet, vagy pedig szerelem. Miközben a hazai és a nemzetközi konyhaművészet tartó pilléreiről van szó. A zenei életből és szakfordítóként ismert Skladányi András, aki kitanulta a konyhamészárosságot, pont azért írta meg első saját könyvét, hogy a pacalt, a vesét vagy a szívet az őket megillető rangra emelje, technikai leírásokkal és kipróbált receptekkel segítve az olvasót. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. A Fülétől a Farkáig című kötet szerzőjével stílusosan egy éttermi helyiségben beszélgettem. Nyilván van és volt rálátásod arra, hogy elég egy kis hiba, és el lehet rontani a pacalt, és az ember ócskaságot vagy ostobaságot főz, legalábbis, hogyha az angol szó lehetséges jelentéseit megnézzük. Azért jellemző, hogy így tekintünk a belsőségekre.
4: A hiba lehetőségek a belsőségeknél ez számosak. Adódik ez leginkább és elsősorban az állagokba. Igen, sokféle elkészítési módot igényelnek, és sok esetben, ha nem figyelünk oda, akkor igen könnyen túlkészülhetnek ezek a érdekes és izgalmas alapanyagok. Szint úgy benne van a belsőségeknél, hogyha mondjuk elmulasztjuk az alapos és megfelelő, vagy még szebb szóval körültekintő előkészítést, ami kellemetlen szagokat eredményezhet.
3: Tehát nekem volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy a malasztartót nagyon szépen elkészítette a családjának, mindenki ízlett, de a felesége azt mondta, hogy ha ezt még egyszer behozza a konyhába és főzi, akkor őt kirakja.
4: Nem kevés az olyan történet, amit lehet hallani pacal és ilyesmi kapcsán, ami egészen hasonlóan szól. Vannak itt bizonyos szagok főzéskor, amik hogy is fogalmazzak. Bizonyos embereknél kivetni valót található bennük. Ez része ennek a műfajnak.
3: Például, hogy egy vesét nagyon-nagyon jól meg kell dolgozni, mielőtt fogyaszthatóvá teszi az ember.
4: Állattól függ. Például nyúlnak a veséje, az egészen minimális előkészítést igényel, a bárányé sem akkora precizitást. Ahogy nőnek az állatok, úgy talán egy kicsit többet, de egy borjú vese még mindig sokkal megengedőbb, mint például a disznóé. A sertésvese az, amit a legjobban meg kell tisztítani, áztatni. Erre számtalan módszer van, hogy hogyan lehet azt a kellemetlen ammóniás illatot elvenni. Ecetes áztatás, jeges vizes áztatás, a kínaiak dörzsölik sóval, keményítővel. De mondom, ez állatfüggő. Tehát még egy bárányvese 30 másodperc pirítás után tökéletesen jó lesz, és éppen csak ki kell vágni belőle azt a fehér részt, addig az a sertésvesénél nem mondható el. Ez megint olyan, hogy vagy mit lehet kapni, és ki mit ismer, és mit hajlandó elkészíteni.
3: Hát, hogy ismered, ezt bizonyítja a könyved, de hát akkor kezdjük egy kicsit távolabbról. Valamikor 1970-es évek elején Pécsett megszületik egy fiatal ember, zenész családba, hogyha jól tudom, és hogy a basszus gitárt azt mindenki írja rólad, de ha jól tudom, nem is ez volt az eredeti hangszered.
4: 71-ben születtem, igen, és most már édesanyám nyugdíjas, édesapám meg sajnos meghalt, de az egész család zenélt. És akkor értelemszerűen én is beirattattam a zeneiskolába 6 évesen. Egészen 14 éves kor még fúvós hangszereken tanultam, egész pontosan oboázni. De ahogy befejeztem az általános iskolát, ezt abba is hagytam. Nem is érdekelt, nem is voltam elég szorgalmas. Aztán jött az az időszak, amikor a rockzene kezdett el inkább érdekelni, úgyhogy elmentem gitározni, tanulni, mégpedig édesanyám révén a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába, ahol ő tanított. Nem oda jártam suliba, de volt ott egy tanárnő, aki fogadott engem, és akkor egy éven keresztül jártam oda rendesen egy kottából ezeket a kezdő klasszikus darabokat. És akkor egy év után mondtam, hogy akkor ez most már biztos elég, és akkor lehet menni rockzenét játszani. Aztán onnan jött az önképzés, és egy-két jobb basszusgitárossal a találkozás. Ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy a gitárról aztán egyszer csak átváltottam a basszusgitárra, ami mint kiderült egyébként a hosszú évtizedek alatt, az mégiscsak az én hangszerem inkább.
3: Emlegethetnék olyasmit, hogy P-Mobile, Miles Davis Corporation, meg Éles Trió.
4: Ott a 90-es évek elején kezdődött ez. Volt nekem egy gimnáziumi osztálytársam, akivel együtt kezdtünk zenélni. Vele ott elváltak az útjaink, de egy akkori barátnőm révén Budapesten megismerkedhettem az akkor talán legfelkapottabb basszusgitáros, az Zsoldos Tamása. És akkor ő hozzá egy járkát, ami ő tanítgatott, de ilyen haveri szinten, meg minden, és az nagyon sokat jelentett. Ez egy nagyon nagy lökést adott a fejlődésemnek. És akkor lett az belőle, hogy utána Pécsen, ugye jobb zenekarokba bekerültem, ott a legmenőbb pécsi zenekar az a Kóda volt, amit a Rudán Joe vezetett, Led Zeppelint és Deep Purple dalokat játszottunk, nagyon kiválóan. Oda is elhívtak, és akkor a Rudán Joe kapcsán elkerültem a P-Mobile-ba is. Ott is játszottam egy évet. Ez általában úgy megy, hogy az ember játszik valahol, és akkor jó, és akkor valakinek megtetszik, aztán elhívja. Egy idő után megismer minden zenészt, és akkor van egy ilyen nagy átjárás. Kicsit olyan, mint a léttermi konyhákon dolgozó szakácsok általában egy városon belül ismerik egymást. És akkor azok is így váltogatják a munkáját, az idő után mindenki ismer mindenkit.
3: Hát csak a rocknak megvan az a veszélye, hogyha az beszippant, az egyfajta életmód is, hogy esetleg onnan nincsen tovább.
4: Persze ez mindenkivel előfordul, az életforma velejárója. Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy ezt így kicsit durvábban csinálják, és van, akik pedig nem. Ugye az van egyébként egy ilyen rockzenekarban, hogy nagyon sok idő megy el az úton, hogy beülnek, mit tudom én, délután a kocsiba elutaznak pár száz kilométer, pakolás van, várakozás. Az egész koncert másfél-két óra, viszont eltelik mondjuk 12 óra egy ilyen túrával, csak egy városba. Visszafelé éjszaka utazni, stb. Tehát benne van a veszélye annak, hogy az ember belecsúszik drogokba, vagy alkoholba, vagy ilyesmi. Aztán van, akinek sikerül észbe kapnia, van, akinek nem sikerül. Sok jó zenész lett eltemetve, sok jó zenész időben megállt tudott parancsolni a dolgainak.
3: Nem tetted le a gitárt, de elővetted a könyvet, vagy legalábbis a fordítani valókat, és ha jól tudom, több mint 30 gasztronómiai kötetnél jegyzik a nevedet. Egy recenziót is olvastam, hogy értő és korrekt.
4: Amikor én elkezdtem érdeklődni a gasztronómia iránt ilyen nagyon hevesen, az ami egyébként a Molnár B. Tamás és Bitter a Dóra legendás cikk sorozatának köszönhető, ez a Magyar Nemzetben jelent meg.
3: Ez a gasztronómiai forradalmat kiváltó sorozat tulajdonképpen.
4: Pont érdekes, hogy ezt a gasztroforradalom kifejezést ők egyáltalán nem szeretik. Talán jobb volna úgy, hogy a magyar vagy a honi gasztronómia megújulását célzó törekvések sokasága. Volt az a cikk sorozat a Magyar Nemzet a 2000-es évek elejétől, ami engem nagyon megtetszett. Én jeleztem aztán a Tamásék felé egy ilyen bátortalan e-mailben, teljesen ismeretlenül, hogy ha volna ilyen szándék, hogy ezeket a könyveket, amikről ők írnak ezekben a zseniális cikkekben, magyarra akarnánk fordítani, akkor én ebben nagyon szívesen részt vennék, és ők akkor indították azt az első ilyen komolyabb sorozatot, az Alexandránál, ezt a csúcsgasztronómiai sorozatot. És akkor abban én részt vettem már az elejétől fogva, és aztán azóta is dolgozom gasztronómiai szakfordítóként. Igen, körülbelül 30 könyv az, amit megcsináltam az elmúlt 16-7-8 évben. Az Alexandrának, a Kossuth kiadónak, Librinek is dolgoztam, és a HVG kiadónak. A legutóbbi munka pedig pont a Julia Childnak ez a nagyhatású a francia konyha művészet című könyve volt.
3: Nem néztek rád furcsán, amikor beállítottál a Csalogányba? És azt mondtad, hogy hát én fordító vagyok, de most megpróbálnám gyakorlatba is csinálni.
4: Amikor én a Csalogányba bementem, akkor egyébként középiskolai angoltanárként dolgoztam, ami a végzettségem hivatalosan. Ott dolgoztam az akkori Kalmár László számítástechnikai szakközépiskolában 10 évig, ami egyébként 100 méterre volt a Csalogány 26-tól, ami akkor ennek a gasztronómia megújulásnak az egyik zászlós haja volt. És egyáltalán nem néztek rám furcsán, a Pető Balázs volt ott a séf, és nagyon kedvesen fogadott, és leült velem is beszélgettünk hosszasan. Egyébként érdekes mondom, hogy ott a Molnár B. Tamás törekvései értő fülekre leeltek a Csalogányban, ők ismerték is egymást, szóval ez az egész fordítósdi, meg ez az éttermekbe bejárkálós sztori, ez ott kezdődött párhuzamosan. Még visszatérve az értő és korrekt, az pedig valószínűleg abból fakad, hogy egyrészt a fordításhoz kell egy valamiféle nyelvérzék, vagy stílus, meg egy nagy rakás szaktudás. Az utóbbi az megszerezhető, viszonylag könnyen, az előbbi, az, hogy az ember tud-e jól fordítani, az már egy másik tészta. A fordításnál ugye az a legfontosabb, hogy az ember az anyanyelvét is jól tudja, ehhez kell...
3: Olvasottság.
4: Hát zömében egyébként igen, mert az olvasás az, ami segíti az embernek a szókincsét, a változatos fogalmazás, stb. A Csalogánynál tartottunk, ebből az lett, hogy aztán ilyen hétvégenként, meg egy-egy napot, meg délutánokat így bejárkáltam oda, és akkor ott áldigáltam, és néztem, hogy jaj, de szép, meg jaj, de jó, és akkor ott lábatlankodtam, ott a konyhán próbáltam segíteni, majd aztán lett belőle az, hogy egy pár hónapot dolgoztam is, mert rágtam a fülét a Pető Balázsnak, hogy vegyen fel oda. És amikor végre nagy nehezen rábólintott, akkor aztán fel is mondtam az iskolába, és akkor én ezt szeretném csinálni, és akkor oda mentem. Mondjuk az csak egy pár hónapig tartott, de legalább ott megismerkedtem a Huszár Krisztiánnal, akivel utána meg aztán 5-6 étteremben dolgoztunk együtt 8 éven keresztül.
3: Ha jól értem, akkor a hentes és a konyha mészáros között az a különbség, hogy az egyik a durva, a másik a finom dolgokat csinálja.
4: Leegyszerűsítve igen. Optimális esetben egy hentes tudja azokat a dolgokat is, amiket egy konyha mészáros csak nem csinálják, mert nekik nem az a feladatuk. Tudom én, egy hentes megrendel egy fél marhát, egy fél disznót, szétbontja ilyen nagyobb részekre. Ha mondjuk igény van rá, akkor biztos szívesen kicsontoz ezt meg azt a vevőknek, illetve árul alaposabban pucol különböző húsrészeket. A húsok adott esetben egész állatok, mondjuk, hogyha bekerülnek egy étterembe, akkor jön viszont a konyhamészáros, aki ezeket aprólékosabban bontja szét különböző részekre, eltérő tulajdonságú izomcsoportokra adott esetben, ezeket szépen filézi, hártyázza, inazza, tud olyan műveleteket, amitől az ételek, vagy ezek a húsok szebbek lesznek, vagy jobban fogyaszthatóbbak, gusztusosabban, elegánsabban találhatók, jól tölthetők, és nyilván mondjuk az én esetemben meg egy csomó belsőséget is alaposan tud előkészíteni szépen is jól.
3: Ha már itt tartunk, akkor a belsőségek befuthatnak olyan karriert, amit már el is kezdtek talán, mint annak idején a Homár, amit a tengercsótányának tartottak, aztán lett belőle a gasztronómia egyik csúcsa.
4: A belsőségeknek a társadalmi megítélése az egy hullámzó dolog, de valószínűleg tartom az olvasmányaim alapján, hogy ezeknek sose volt egy túl magas presztízset. Ugye szokták a pacalt ilyen béres eredelnek tartani, meg ilyesmiket, ezeket beles kufákat mosták a pacalt, vagy hogyha a római konyhára gondolunk, az a Quinto Quarto, mondjuk az ötödik negyed, tehát az értékes húsrészeken kívüli leeső dolgok, vagy az angolban az offal szó, ami a belsőséget jelent, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen leeső részek. Ezeknek a megítélése sose volt különösebben jó, mégpedig azért, mert a színhúsok mondjuk mindig magasabb társadalmi rangot jelentettek. És akkor ennek köszönhetően ezeknek a fogyasztása valószínűleg az pornéppel volt társítható.
3: Például a Békésből származó cigánka, ugye az azért kapta ezt a nevet, mert a szegényebb néprétegeknek adták egy lakodalom vagy egy disznóvágás alkalmával.
4: Igen, ráadásul az egyébként egy tót eredetű étel, ez a disznótoros. De ettől függetlenül érdekes módon vannak olyan belsőségek, amik igen nagy karriert futottak be a csúcsgasztronómiában, mint például hízott máj, vagy a borjú bríz, csecsemő mirigynek szokták nevezni, ami a fiatal állatoknál még megvan, aztán később így elsatnyul. Egyébként ugyanezzel a szemlélettel bármelyik belsőség lehet rendkívül értékes, mert hogyha veszünk egy 100 kilós állatot, és kicsontozzuk, akkor van belőle, mit tudom, mondjuk 60 kiló színhús, és van belőle 1 kiló belsőség, akkor miért a színhús az értékesebb, és miért nem a belsőség, amiben sokkal kevesebb van egy adott állaton belül. Ha ezek az úgynevezett gastroinfluencerek hirtelen a belsőségeket kezdenék el tolni ezerrel, akkor valószínűleg az lenne a legfelkapottabb dolog. Hogy milyen trendek jönnek, ezt már meglátjuk. Szoktak ilyen fellángolások lenni, ilyen reneszánszok, rájönnek az emberek, hogy ezek tényleg finomak, jók a tápértékeik a belsőségeknek, mindenfélét hozzá lehet társítani ezekhez, fenntarthatóságot, meg fehérjedús táplálkozást, mert nagyon jók a fehérje tartalmaik ezeknek az alapanyagoknak. Szóval végtelen sok dolgot lehet mondani, hogy miért kéne enni. Volt egy olyan időszak is az emberiség történelmében, amikor ezeknek a fogyasztása teljesen természetes volt. Le is van írva a könyvemben egyébként, hogy egy normális, józan paraszti ésszel működő háztáji gazdálkodás.
3: Mindent föl kellett használni.
4: Tehát teljesen kizárt volt, hogy valamit ne egyenek meg, vagy eldobjanak. Tehát egy állatnak minden részét az utolsó porcikáig felhasználták. Amit nem lehetett megenni, abból csináltak valami tárgyat, eszközt, ruhát, bármit, bőrből, csontból. De ugye a belsőségeket is megették, lehet, hogy főztek belőle egy ilyen vegyes ragút, lehet, hogy beledarálták valami, ahogy beledarálják a hurkába, cigánkába, kolbászba. De hogy ez nem volt egy opció, hogy ezeket így ne együk meg.
3: És hát ugye annak idején minden rendes talponállóban meg kifőztébe lehetett tüdőt, velőt és egyebeket kapni, vesét, illetve hát én emlékszem rá, az én gyerekkoromban a pacolt, ezt a pult alól kellett beszerezni.
4: Volt ilyen is, ezt én csak olvastam, mert mi családunkban nem volt ilyen belsőségevés nagyon, néha máj, de pacolt biztos, hogy nem láttam gyerekkoromban, de fiatalkoromban sem. Kikoptak ezek az ételek a közízlésből, vagy az éttermek étlapjairól. Kicsit így megfáradt biztos a renoméjuk egyfelől, másrészt pedig ugye kinyílt a világ, és annyi minden jött be, annyiféle alapanyag. Nem csak húsokról beszélek, halfélék, meg minden, annyi mindent lehet kapni, hogy valahogy ezekre biztos így ráuntak az emberek, mert túl sok lett az új. Hogyha valami így kiesik a pixisből, akkor annak el is felejtődik az elkészítési módozata, hogy hogyan kell ezeket előkészíteni, hogyan kell megfőzni, mondjuk éttermi szinten. Ettől még lehet, hogy a vidéket járva az ember rábukkan ilyen kincsekre. Ezzel ellentétes módon a hentes pultok a piacokon árulnak nagyon sok belsőséget. Csak mégis van egy ilyen kettőség, hogy most akkor eszik, vagy nem eszik, vagy a vendéglőkben van, vagy nincs, de inkább nincs, de közben meg lehet kapni, mert az emberek otthon megcsinálják.
3: Nyilván egy ilyen könyvben legalább három szint van, de itt tudatosan annyi. A kezdőknek, a haladóknak és a csúcsra törekvőknek, most azért próbáljunk meg mondjuk ilyen középhaladó szinten, amit egy átlagos háziasszony mondjuk nem egy szokványos belsőségből egy vasárnapi ebédre elkészíthet.
4: Ugye a belsőségeknek a kategorizálása, vagy egyáltalán az, hogy mi számít belsőségnek, az megint lehet vita tárgya. Bizonyos emberek szerint csak a belső szervek számítanak belsőségnek.
3: De ha a könyv címét nézzük, Filétől a farkáig, már rögtön kiléptünk ebből.
4: Ja, és akkor ebben a tekintetben csak az agyvelő, meg vese, meg szív, meg máj, meg zuza, ezek lennének. De igazándiból ennél szélesebb a merítés, mert minden olyan dolog belsőségnek számít, ami nem színhúst. Vagyis hát, ami nem vázizom. Nyilván, ami azon kívül van, köröm, fej, farok, illetve here, minden, ami fejem belül van, azt nevezzük akkor együttesen belsőségeknek. Vannak olyan belsőségek, amik kifejezetten közel állnak a húsokhoz. Na most a marhafaroknál nem lehet kívánni ízletesebb húst.
3: Isteni jó levest lehet belőle készíteni.
4: Nem csak levest lehet belőle csinálni, hanem például ott van a rómaiaknak a coda alla vaccinara nevezetű étele, ami azt jelenti, hogy farok, mészáros legény módra. Ezt például nagyon szívesen tudnám ajánlani bárkinek, aki egy nagyon jó ízű, nagyon karakteres, valószínűleg mindenki számára igen népszerű ragút szeretne csinálni. Ennek az ételnek, bár ez is elég komplex, odafigyelést igényel, az egyetlen hátránya az, hogy nagyon sokáig készül, de viszont meg lehet csinálni előző nap is. Az garantálom, hogy ez mindenkinek ízleni fog. És tele van nagyon jó ízű hússal, ráadásul csontos hús, parádés.
3: Volt-e olyan, amit a könyv készítése közben azt mondtad, hogy na ezt én se gondoltam volna, hogy ebből ilyet lehet készíteni?
4: Persze, rengeteg. A bárány szív, vagy általában a szív, hogy hirtelen sütve, vagy rántva, mennyire jól tud működni.
3: Nem lesz rágós, vagy száraz? Az tényleg egy csupa-csupa izom.
4: Az van a szívvel, mint a legtöbb hússal, hogyha hirtelen süti az ember, és most ilyen egy percen belüli időkről beszélünk, akkor jó. Nincs annyi ideje egyébként az izmoknak összehúzódni, hogy meggumisodjon. Ugye, a sütésnél a húsban lévő fehérjék így úgy elkezdenek gubancolódni, ez egy hosszú sztori. Hogyha nagyon hirtelen süti az ember a szívet, akkor nem történik meg ez. Tipikusan az van, hogy most vagy süti az ember nagyon nagy lángon, röviden, vagy aztán főzi, párolja hosszasan, amin viszont megint órák. Tehát ezért szokták egyébként a szívet belerakni a csirkehús levesbe. Úgy csak egy szíve van, azzal nem lehet mit csinálni, de ugye elmegy az ember a piacra, és vesz mondjuk kacsa szívet többet, és meg akarja sütni ilyen steak-szerűen, vagy uram, bocsán, marha szívet, vagy ha kap esetleg bárány szívet. Ezeket a megfelelő előkészítés után igen jól lehet sütni, nagyon meglepően jó. Hasonló meglepő volt, amikor a sertésfarkat készítettem el a Mao Tse-tung kedvence néven ismert étel alapján. A hasalja abból készül eredetileg. igen jól adaptálható az a technológia sokféle belsőségre. Aztán volt nagyon nagy meglepetés a bárányhere, vagy általában a here. Magyarországon most kakasból szoktak pörköltet csinálni. Azt én direkt nem is vettem bele a könyvbe, hanem egy észak-amerikai receptet, ezt a rántott, panírozott, bundázott herét. Az is nagyon meglepő, hogy egy ilyen igen rossz konnotációjú alapanyag, hogy lehet ennyire finom. Tehát, hogy az emberek, mikor azért ezt már többször kitálaltuk, ott egy páran úgy furcsán néztek, hogy most herét fognak enni, és akkor meg kellett kóstolni, és akkor kiderült, hogy ez jó. Egészen semleges, valakit a csirkére emlékeztetett. A bárányvese pirítóson, egy klasszikus brit fogás, a Devilled Kidneys, az sokak számára ilyen reveláció, hogy mennyire jó tud lenni egy ilyen végtelen egyszerű étel, egy ilyen vékony kis mártással. Szóval nagyon sok olyan dolog van, ami ez alatt az idő alatt, amíg én ezt írtam, ezt a könyvet, az számomra is igen meglepő volt. A pacallal is volt egy ilyen meccsem, azt le kellett birkózni, mire rájöttem, hogy akkor az hogy lesz jó.
5: Eleve van vita, hogy az igazi pacal az, ami csak pacal vagy, és akkor tesszük hozzá ezt, azt, amazt, a velőt, a csülköt, stb.
4: Sokfelé társítják. Pacal magában nem ad elég szaftot. Azért Magyarországon mondjuk én körmes pacal, csülkös pacal, mert azok kollagénben gazdag hozzávaló. Franciaországban a cayenne pacal híres étel, borhülávot főznek hozzá. Madridi pacal ugyanúgy sertés körmet. Az tartalmat ad, testet ad a mártásnak. Hogyha a pacal csak úgy magába főzzük, vékony lesz egy kicsit a leve. Úgy is jó, de hát sokkal jobb, hogy teszünk hozzá egy ilyen kollagénben gazdag hozzávalót, ami aztán ugye egy szép zselatinos, tartalmas, testesebb mártást eredményez.
5: Van-e olyan mondat, amiben össze lehetne foglalni, hogy miért jó a belsőség?
4: Na, finom.
3: Szóval, ha Skladányi András nyomdokai járnak, akkor kiderülhet például, hogy a pacalból saláta is készíthető. Lehet kísérletezni a máj és a gyümölcs párosításával, vagy hogy miként sikerül a veséhez a mustáros tejszínes mártás. Az egészben sült sertés fej már csak ide nem illő hasonlattal hab a tortán. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.
2: Az asztali áldást hallották. Gasztronómiai műsorunkkal egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

Az elmúlt percekben a Bergendi és a Stúdió 11 felvételei szóltak. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Újra megtelik fiatalokkal és imádsággal a Balaton fűzfői plébánia templom június végén, a balatoni katolikus találkozón. Maratoni 50 órás szentségimádásra gyűlnek össze az egyetemisták, Laposa Norbert plébános és segítőinek meghívására. A templomban ezen a hétvégén fiatalok imádkoznak éjjel és nappal, 50 órán keresztül az oltári szentség előtt, és közös dicsőítéseken, kísérő programokon vesznek részt. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A szerzők között Hályi Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival lehet majd találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. A bérletek és napi jegyek a tixa.hu és a margofest.hu per nyári margó oldalakon érhetők el. Június 28-a éjfélig még akciós áron válthatók jegyek a Dunakanyar legkülönlegesebb összművészeti eseményére, a V4 Fesztivál és színházi találkozóra, amely július 1-e és 4-e között várja a látogatókat Nagymaroson. A rendezvény idén is egyaránt szól a zene és a művészetek szerelmeseinek, nemzetközi sztárfellépők, koncertek, különleges audiovizuális produkciók, utcaszínházi performanszok, kézműves alkotói workshopok és vízi élményprogramok teszik teljessé a fesztivál élményt. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama, írta meg a Magyar Kurír. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Végül a várható időjárásról. Keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes, a nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 26-tól a 33. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendiek kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágostorrend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem rette meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegedett kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
2: Aderire a Cristo, pietra angolare.
1: Krisztushoz a szeglett kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
2: La figura di Sant'Agostino
1: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
2: Carissimi, come pietre vive.
1: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál. Tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
2: Maria Santissima, Madre la Chiesa,
1: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért, zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsák tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
2: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
1: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pavia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
2: I cittadini sono sempre concittadini,
1: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pavia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy

0: tartományban, majd utalással Pavia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szent Atya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pavia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Budafolk, a Slama Band, a Vujicic, valamint Szokolai Dongó Balázs felvételeiből válogatunk.

0: A Budafolk, a Slama Band, a Vujicic, valamint Szokolai Dongó Balázs felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Újra megtelik fiatalokkal és imádsággal a Balaton fűzfői plébánia templom június végén, a balatoni katolikus találkozón. Maratoni 50 órás szentségimádásra gyűlnek össze az egyetemisták, Laposa Norbert plébános és segítőinek meghívására. A templomban ezen a hétvégén fiatalok imádkoznak éjjel és nappal 50 órán keresztül az oltári szentség előtt, és közös dicsőítéseken kísérő programokon vesznek részt. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Tudatta az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. Befejeződött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzése az emberi méltóság védelmében, gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei immár harmadik évfolyama, írta meg a Magyar Kurír. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és a biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Emléktáblát avattak szombaton Rév Komáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, amely 1789-ben a városban indult útjára és a magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó első jelentős vállalkozásának számít. A város és a Dunamenti Múzeum baráti köre kezdeményezésére készült emléktábla avatásán Keszeg Béla, a Rév Komárom polgármestere hangsúlyozta, a mindenes gyűjtemény nem csak Komárom, hanem az egész magyar művelődés történet kiemelkedő öröksége. A polgármester emlékeztetett rá, hogy a folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. Hozzátette, a lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek, így Komáromból jutott el az ország különböző részeibe. Június 28-a éjfélig még akciós áron válthatók jegyek a Dunakanyar legkülönlegesebb összművészeti eseményére, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozóra, amely július 1-e és 4-e között várja a látogatókat Nagymaroson. A rendezvény idén is egyaránt szól a zene és a művészetek szerelmeseinek. Nemzetközi sztárfellépők, koncertek, különleges audiovizuális produkciók, utcaszínházi performanszok, kézműves alkotói workshopok és vízi élményprogramok teszik teljessé a fesztivál élményt. Végül a várható időjárásról. Keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes, ezért naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomásokon. Délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején az Otthon ízei című műsorunkat sugározzuk, melyet Kónya Éva szerkesztett, különleges ízesítésű eper, cseresznye és megy dzsemek elkészítését ismerhetik meg. Majd a Reményi hírnökei című műsorunkat sugározzuk, adásunkban a 4. Nemzetközi Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszky Évát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét idézzük. Összeállításunk végén a napi mellje hangzik el. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain. Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
3: Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, gorkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
4: Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
3: Hát csak a frisse szebben néz ki, az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatban is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás eperdzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás eperdzsemet, legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét. Tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem, egy picit együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem, ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez is lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és ez volt az üdítő italunk.

0: Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is. Én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljele felé tesszük az üveget 5 perc, hát az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évben készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel. Most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
1: Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
0: Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendesollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lemvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát varni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.

0: Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
1: Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam, a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el, tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálló és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha 5 litrot mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető. És most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is,

0: Perfort levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 decisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborkalébe egy kávés kanál borkén port szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a zavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna, tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a 4. vallásturisztikai fórum volt, itt az EGRI Egyetemen pedig már a 2. tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
4: Tényleg, ez már a negyedik vallásturisztikai fórum.

0: És mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbenjárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdaság ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a második napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Sapientia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak három szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az MI-val való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozás típusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is, a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a harmadik típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy ez egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységek, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a harmadik típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul, van mesterséges intelligencia által kreált Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát, a hitet, Istent nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
1: Ezen kívül még milyen előadások voltak?
0: Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk, az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakciókban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a bibliai idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen mondjuk az, hogy a sima turizmus, az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
1: Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
0: Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell a zarándokutakat. Az infra és szupra-strukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat vagy a benne lévő tárgyakat mutatjuk be az ide érkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt, ki is kell emelni.

0: Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
1: A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közösség egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumba Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumba utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumba utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
0: Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszony, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
1: Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
0: Az egyetem szempontjából, egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
1: A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetőségei is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Mazsihisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Mazsihissz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
0: Elhangzott műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése volt. A 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Uram Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, ki jól tudod, milyen gyarló és álnok az ember, légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem, mert nem elég biztonság nekem a lelkiismeretem. Te tudod, amit én nem tudok, s ezért illő, hogyha dorgálnak, megalázkodjam, és szelíden mindent elviseljek. Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt, és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát. Mert többet ér nekem a te fogyhatatlan irgalmad, amely bocsánatot ígér, mint az én vélt igazságom, amely lelkiismeretem félhomályos titkait védelmezi. S még ha lelkiismeretem egészen tiszta is, akkor sem kereshetem abban önigazolásom, mert irgalmad nélkül semmi élő nem bizonyul igaznak előtted.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Hajdú Bianca felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van.

0: Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Súlyog Tamás jelezte, hogy jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítását célzó erőfeszítéseknek. Közölte, jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico című brüsszeli hírportálnak adott, szombaton megjelent interjúban beszélt erről. Súlyog Tamás azzal érvelt, hogy Magyar Péter, aki őt és az Orbán korszak más kinevezettjeit megkísérli eltávolítani, sokkal pimaszabbul él vissza a parlamenti szuper többségével, mint Orbán valaha is. A köztársasági elnök szavai szerint ezért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére, jelentette ki Súlyog Tamás. Hozzátette, Magyar Péter Tisza pártja 16 hét alatt nagyobb hatalom összpontosításra törekszik, mint a Fidesz tette 16 év alatt, mert de facto az előző parlament által megválasztott összes köztisztviselőt le akarja váltani. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta a posztban Hegedűs Zsolt. Jelezte, hogy az elvek önmagukban nem elegendőek. Fontos az orvos etikai ügyrend korszerű újítása is. A szakirodalom is azt mutatja, hogy a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció. Arra is kitért, hogy lépésről lépésre haladnak, továbbra is dolgoznak a kiváláson és az új önálló egészségügyi minisztérium felállításán, amely a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondolták. Új generációs fegyverként lép a piacra az izraeli Iron Wasp nevű elfogórendszer, amelyet elsősorban harci járművekről indítható drón elhárító fegyverként fejlesztenek. Az Iron Wasp a Rafael többrétegű légvédelmi portfóliójának részeként jelenik meg, olyan rendszerek fejlett kiegészítőjeként, mint a Trophy aktív légvédelmi rendszer, az Iron Beam lézeres légvédelmi rendszer, vagy a legendás vaskupola. Bár ezek hatékonynak bizonyulnak a rakéta és rakéta tüzérségi fenyegetések ellen, az elmúlt évek konfliktusai azonban rámutattak arra, hogy az olcsó, kisméretű drónok egyre nagyobb veszélyt jelentenek a harctéren. Az új izraeli fegyverrendszer a Spear UAV által fejlesztett Viper kóborló lőszer technológiájára épül, de kifejezetten páncélozott járművekről történő indításra és a Rafael érzékelő rendszereivel való együttműködésre optimalizálták, adta hírül a Noekon. Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, ezért naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomásokon. Délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
1: Tizennégy óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
2: Sanzon körút.
3: A hangvadász Péter Ferenc.

Az én ambícióm az, hogy a 20. század Anonymusa legyek. A szerzőneve feledésbe merülhet, mint ahogy elfelejtettük azoknak a nevét is, akik a 15. vagy 17. században írták sanzonjaikat, de még ma is éneklik a gyerekek az iskolákban. Aki ezt mondta, annak a kívánsága nem fog teljesülni, már ami a névtelenséget illeti. Ugyanis fél évszázados pályája alatt 300 sanzonjából jó néhány a kollektív tudatrésze lett, és mindenki tudja, ki a szerzőjük, Guy Béard.

hosszú pálya 1956. decemberében indult el egy kis Montmartre színházban, ahol meghallotta a későbbi irodalmi Nobel-díjas Elias Canetti testvére Jacques. Ő viszont a Philips cég művészeti igazgatója volt, a nagy énekesek felfedezője. Ő találta ki, hogy a francia chanson három B-je, Brel, Brassens, Béar. Egy év múlva Béar első lemeze már elnyeri a Grand Prix-t, és ettől kezdve minden évben új albumot mutat be. Turnék otthon és külföldön. A zenét és a szöveget is ő írja. Hogy miről? Hadd idézzem őt. Sokszor gondolok a munkanélküliekre, a fiatalokra, akik éppen munkát keresnek, a bezárt üzemek munkásaira. Szerintem a nyomor teteje az, amikor minden reményt elveszítünk. Pedig a 40-45 éveseknek is vannak még céljaik. A fogyasztói társadalom csábítása az, hogy vásárolj, vásárolj. Minden erről szól a legrafináltabb módon. És mire észbe kapunk, már a rabszolgái vagyunk. Nem hagynak hidegen a mindennapi élet kis tragédiái, és persze az örömei sem. Szerintem a chansonnak segítenie kell abban, hogy méltó életet éljünk. Olyan, mint az étel, de nem gyors éttermi, ami mindenütt egyforma. Ami egy országnak, egy vidéknek a sajátosságát megadja, az a konyhája és a zenéje. Az identitásunkat meg kell őriznünk. És a chanson éppen a nép lelkének a visszatükröződése. El kell varázsoljon, el kell csábítson a zenével és a szavakkal, üzennie kell, amit a közönség a sorok között is megért. Gibear koncertjein a publikum rendszerint vele együtt énekli a régi chansonokat és fogadja az újakat. 64 évesen az énekes szerző megkapta a Francia Akadémia chanson érmét. Szövegei a mai költők sorozatban jelentek meg. Most következő felvételeit az 1995-ben megjelent Itt az idő című lemezéről válogattam. A francia chanson nagy öregjei között az elsősorban van Guy Béard.

0: A Sanson-körúton ma Gibeárral találkoztunk. Két hét múlva olyan dalokat fognak hallani, amelyeknek minden szava érthető lesz a franciául nem tudóknak is.
1: Elhangzott a Sanson parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Zigor felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Békekötés. Szabó Magda hangjátéka. Második befejező rész.
1: Ja Istenem, Gittukám, ez ő lesz, a húgod!
2: Majd én kinyitok Ágotának, anyukám!
3: Szervusztok!
1: Ágikám!
3: Én eljöttem, mert felhívtál, és kértél, de ilyen egyszerűen talán mégsem megy ez. Apa temetése napján azt mondtad, ne jöjjek ide többet. Nem gondolod, hogy tartozol valami magyarázattal?
4: Valamikor az ősi időkben nagyon megbántottalak. Igazságtalan voltam hozzád, mert szerencsétlennek éreztem magam, és szerencsésnek téged. A férjedet is megbántottam, pedig igazán jó fiú. Bocsánatot kérek, ne haragudj rám, Ágota.
3: Hát, hiszen látod, hogy eljöttem. Szervusz, anyukám.
1: Édes Isten.
4: Nézd, egész este sírdogált. Üljetek csak le, mindjárt hozom a kávét.
3: Ez a fotel még mindig ugyanott áll. Tulajdonképpen jó itthon lenni.
5: Miért van itt ilyen

0: Rettenetesen füllett. Miért nem nyitok ajtót, ablakot?
1: Kánikulában is muszáj zárva tartani mindent, itt akkora a zaj. Éjjel szellőztetünk, ha szűnik. Különben a vendég nem értené a saját szavát.
0: Feri csókoltat. Beatrix is. Elhoztam volna őket is, de aztán mégis azt gondoltam, magam jövök előőrsnek. Mit tudom én, mi jár a testvérem fejében. Tudod, milyen. Még egyszer nem hagyom megsérteni Ferit.
2: Elhozhattad volna. Már nem harapok. Az ember fiatalsága elszáll, aztán egyszer csak rajta kapja magát, hogyha nem vigyáz, átveszekszi az életét. Minek?
0: Hamarabb is rájöhettél volna.
1: Ha tudtam volna, hogy jössz, csináltam volna krémest. Még mindig úgy szereted a krémest.
0: Még mindig, anyukám, csak már nem merek enni. Hízlal.
2: Majd menj már, csinosabb vagy, mint bármikor.
0: Ugyan. Egyébként te is jól nézel ki, Gittu. Nem őszülsz. Több hajad van, mint nekem. Olyan fiatal hajad. Dús.
1: Andriskánk volt ilyen szőke. Ugyanilyen.
0: Szegény drágám.
2: A mama nem kap több kávét, mert akkor nem tud aludni. Megihatod az ő részét is. Még mindig annyi kávét iszol?
0: Még mindig. Nem tettél bele mérget?
1: Ja, Istenem!
2: Ugyan, mama, hiszen csak tréfát.
1: Ne tréfáljatok ilyen borzasztó dolgokkal.
0: Vettetek új készletet. Hova lett a régi?
2: A mama nagy művész. Mosogat, hip-hop, mint a zsonglőr. Aztán van a csésze, a tányér, vége.
1: Ügyetlen már a kezem, megöregettem, meg aztán nem is látok valami híresen. Majd a Tóth Jani szemüvegével.
0: Ez szebb csésze, mint a régi volt.
2: Nálatok biztosan még szebb van. Mi hozzánk ritkán jön vendég, és aki jön is, amiatt nem kell nagyon iparkodni.
0: Hát nálunk örökké nagy vásár van. Hidd el, mikor eljön a nyár, alig várom, hogy beüljünk a kocsiba, és eltűnjünk Ferivel valamerre, ahol nem ismernek bennünket, és csak pihenhetünk.
1: Nyáron Olaszországban voltak, jártak a Vatikánban is, látták a sok szép képeket.
2: Mama, te a háta mögött találkoztál Ágotával?
1: Csak...
0: Én már, de rendszeresen járt hozzánk. Mit képzeltél, mert te felfújtad magad, azért mi nem beszélünk.
1: Istenem, ne kezdjétek újra.
2: Dehogy kezdjük, anyukám. Örülünk, hogy itt ülünk végre. Azt hitted, nem tudtam, hogy oda jársz. Nincs a világon olyan ügyetlen hazug, mint te. Az arcod színéről ki lehetett találni, mikor voltál Ágotánál.
1: Beatrix olyan gyönyörű nagylány lett.
2: Ezt is tudom. Megtaláltam a fényképét az imakönyvedben.
0: Na hát, akkor nem sok meglepetéssel szolgálhatunk.
2: Nem is. Az újságból mindig tudtam, mi van Ferivel. A mama meg, ha nem is nekem, de a szomszédasszonynak mindig elmesélte, mi van te veled. A szomszédasszony erkélye a miénk mellett van. A süket is meghallotta volna, hogy Ágikának kontya van, meg Ágika csodaszép kabátot csináltatott, meg Ágikáig villát építettek.
0: És azt hiszed, én nem tudtam, mi van itthon. Hogy te előléptél a bankban, meg hányszor kaptál prémiumot, meg hogy mikor, hova mentél üdülni, meg hogy ki kellett vésni a zápfogadat. A mama oda se figyelt, mikor azt mondtam neki, nem érdekel, mi van veled, hagyjon engem békében. Anyuka fújta a magáét, mert így esett jól neki. Még Beatrix is tudja, hogy a Schuster kiszabott az írhacipőtből.
2: Még egy csészével?
0: Nem, elég volt, köszönöm. Különben is csak rövid időre futottam át, vendégünk lesz színház után. De eljöttem, mert olyan váratlan volt, hogy felhívtál, és azt mondtad, jöjjek.
1: Csak nem akarsz már menni.
0: Nem sokára.
1: Te mindig olyan édesszájú voltál, hozok egy kis csokoládét.
0: Isten ments, anyukám, mondom, nem eszem édeset.
2: Ne hozz neki, mama, hadd maradjon ilyen szép karcsú. Különben is 9 óra, neked ilyenkor már ideje lefeküdni.
1: Csak nem küldesz ágyba egy ilyen napon.
2: Az orvos megmondta, hogy minden nap 9-kor ágyban légy.
0: De hát... ha ez a megszokott időd, mama, akkor csak feküdj le. Nem vagyok én idegen.
1: Nem is azért, tehát ti még itt maradtok, beszélgettek. Még alig láttalak benneteket együtt, már is kimaradok mindenből.
2: Nem maradsz ki semmiből. Hát hiszen ezentúl mindig így lesz. Hol mi megyünk, hol ők jönnek, hol te még. Na, menj szépen lefeküdni. Hadd beszélgessünk egymással. Elvégre mi nem beszéltünk egymással annyi éve már.
0: Megcsókollak, anyukám. Jó éjszakát.
1: Csókoltatom Ferit. Beát.
0: Jó, átadom. Kezi csókolom.
2: Na, gyere szépen, anyukám.

0: Tessék az altatod, mama, ma kivételesen egy egészet kapsz, nem csak felet. Tudom, hogy felizgattunk, kell a pihenés.
1: De én nem szeretnék lefeküdni, meg altatót bevenni, meg aludni ma éjjel.
0: Jaj, ennyi, ne légy már ilyen makacs. Na, nyisd ki szépen a szádat. Így, itt a pohár.
1: Hagyd itt, majd beveszem. Menj vissza a Ágotához, ne legyen egyedül.
0: Na jó, de vigyázz, mikor nyelsz, torkodra ne fusson a víz.
1: Altató, te ilyen napon. Egy ilyen gyönyörű napon. Dehogy veszem be. Azt akarom, hogy még sokáig tartson az este. Hangok. Nevetés kintről, mint régen. Mintha mindenki élne. És nem lett volna háború és szomorúság. Guszti. Az ajtórésen át besüt a lámpafény, és a lányaink kint nevetgélnek, és fecsegnek, ahogy soha se tették. Bedobom ezt az altatót a fiókba, és ha Gittu benéz, nem felelek. Nem nyugtalanítom azzal, hogy nem alszom. Gittu nem érti meg a dolgokat olyan könnyen, mint te, Guszti. Én nem tudom, hogy a halottak miért értik jobban az életet, mint az élők. Most feltették azt a lemezt, amelyet Gittu mindig utált, és Ágota úgy szeretett. Hallod, Guszti? Feltették, és most nem kiabálnak egymásra miatt, hanem kacagnak. Hallod? Nevetnek. Önmagukat nevetik. Milyen ostobák voltak, és milyen kis gonoszok. A lányaim. Andriskám. Te. Guszti. Én nem vagyok árva. Ágota leült a zongorához. Gittu nem tudja, mit hall. Én tudom, mert engem mindig szeretett, Feri. És ha ott jártam náluk, elmondtam, mikor, miben lép fel. Ezzel a számmal volt tavaly olyan nagy sikere. Most majd ezentúl Gittut is elviszik magukkal a premierre. Ott fogunk ülni valamennyien egy páholyban. Családom van, Guszti. Két lányom, te, Andriskám, lejem és unokám.
2: Alszol, anyuka? Mama, alszol?
0: A szívem alszik, Gittu. A szomorúságom. A rémületem is, amivel nem tudtam felfogni, miért voltatok mindig olyan rossz testvérek. De én nem alszom. Nekem ez az este hozta meg a kárpótlást azért, hogy valamikor annyit búsultak miattatok. Mintha valami veszedelemből menekültetek volna meg, úgy érzem. Mintha most lettetek volna igazán emberek. Nem zongoráznak. Nem gramofonoznak. És most nem értem a beszédüket sem. Miért ilyen csendesek, amikor azt hiszik, hogy én már alszom? Hogy fel ne ébredjek. A zongorát is azért hagyták abba. Úgy szeretném hallani, miről tárgyalnak. Ha felkelnék és odaállnék az ajtó mögé, akkor hallanám. Csak halkan. Ez az ajtó sose zárt rendesen.
3: Egy félhez szokott, az egésztől azonnal elaludt. Nem innál mégis egy csészével?
4: Nem. Nem.
3: Miért hívtál Gittu? Mondtam a telefonba. Nem méltó ez hozzánk, ez az örökös torzsalkodás. Gyerekes is. Ki akartam békülni?
4: Már azt hittem, valami baj van. Régebben nem voltak szentimentális rohamaid.
3: Fiatalabb voltam. Az ember annyi mindent másképp lát, mikor idősebb lesz. Persze baj azért van. Baj mindig van.
1: Ja, Istenem! Csak nem a bank.
4: Veled?
3: Á, vele.
1: Kivel?
4: Milyen baj lehet a mamával? Életében nem nézett ki ilyen jól. Tavaly óta legalább 3 kilót hízott.
3: Tóth Jani.
1: Tóth Jani?
4: A szemész?
3: Az.
4: Na de hát mit mondod? Beszélj már! Hallod? Beszélj! Csak nem...
3: De igen.
1: Guszti!
4: Ó, Uramisten!
3: Nagyon rendes volt. És neki másik üveget, megnyugtatta, hogy semmi baja, csak a látása is öregszik. Aztán, mikor ő kiment, én meg benn maradtam fizetni, nekem megmondta, mit talált.
4: Hát ennél borzasztóra igazán nem hívhattál volna.
3: Gondolhatod, mit éreztem. És az a játék, hogy ne vegyen rajtam észre semmit.
4: Rettenetes.
1: Mit csináljak?
4: Fel se tudom fogni.
3: Én sem.
1: Mit fogok csinálni?
4: Nem lehet operálni.
3: Ezt nem. Ez nem olyan. Megmondta Tóth Jani.
4: Istenem, de borzasztó! Miért kell ilyesminek történnie? Olyan drága jó asszony. A lelkem kitenném, ha segíteni tudnék rajta. Miért ilyen igazságtalan az élet?
1: Kis ágotám.
4: Egyszerűen nem tudok belenyugodni. A világ legjobb teremtése. Elviselhetetlen.
3: Na, ne sírj. Igaz, hogy én már kibőgtem a lelkemet.
4: Mit tehetnék érte? Mondjad.
3: Én már végig gondoltam mindent. Nincs itt segítség, Ági.
4: Ha elvinném külföldre. Ha,
3: azt hiszed, a magyar orvosok kevesebbet tudnak. Azt hiszed, nem kérdeztem ki Tóth Janit.
4: Beát rendszeresen ide küldöm majd, hogy felolvassam neki. Az is valami.
3: Beát, ide? Hát, ha majd bekövetkezik, ez itt nálam sajnos nem fog menni.
4: Mi nem fog menni?
3: Hát ez az együttélés. Én reggel elmegyek, este felé kerülök haza. Én nem fogom tudni ellátni mindennel. Szórakoztatni se lesz időm szegényt. Olyan helyre kell kerülnie, ahol mindig van otthon valaki.
4: Milyen helyre?
3: Hozzád.
4: Hozzám?
3: Persze. Villában laktok. Te nem dolgozol, van segítséged is. Valaki mindig van a lakásban. Neked kell elvinned. Nincs más megoldás.
4: Megőrültél.
3: Dehogy őrültem. Eddig én gondoskodtam róla, ezentúl te fogsz. Ez csak egyszerű.
4: Én fogok róla gondoskodni ezentúl?
3: Nincs harmadik gyereke.
1: Andriskám.
4: Na de hát miféle ötlet ez? Mióta férjhez mentem, te voltál vele. Hozzánk csak vendégségbe jött, oda is ritkán. Ma felhívsz, mintha mi se történt volna köztünk, ide csalsz magatokhoz, azt rebeged, meg akarsz kérlelni. Rögtön tudnom kellett volna, hogy főzöl valamit. Ismerhettelek volna. Béküljünk ki, jó vicc mondhatom.
1: Ezért hívta fel.
3: Azért hívtalak, mert ezt meg kellett beszélnünk. Szegényre rettenetes idő vár. Amellett kell lennie, akihez jobban ragaszkodik, és aki jobban gondját tudja viselni. Téged szeret igazán, mindig utána sírt ezekben az életben. Ilyen néha egészen hangosan zokogott, és azt suttogta, Ágikám.
1: Sose szerettem egyiket se jobban a másiknál.
4: Ó, hogy tudtál mindig hazudni. Gyerekkorunkban is hányszor becsaptál? Ágika, menj át a pékhez, neked szebb kenyeret ad, mert téged imád, beléd szerelmes. Doholtam nagy büszkén, aztán pont olyan kenyeret kaptam, mint akárki. Egyszerűen lusta voltál a pékhez járni. Csak hogy megnőttem, édes jó testvérem. Most már nem vagyok olyan hiszékeny. Éppen a mama képes arra, hogy különbséget tegyen kettő között. Szó sem lehet róla, hozzánk nem küldött szegényt.
1: Küldenek.
3: De miért nem akarod? Bizony Isten, utánad sóvárog mindig. Utánad, Beatrix után, Feli után. És hát neked nincs állásod. Te tudsz segíteni neki, foglalkozni vele. Végre is épp úgy a lánya vagy, mint én. Kérdezd meg akárkit, kívülállót, mondd el neki, hogy a mamának két gyereke van.
1: Három.
3: Egy háziasszony, meg egy dolgozó. Kérdezz csak meg, mit mondaná rá. Mindenki a szemedbe vágná, hogy neked kell elvinned őt.
4: Na, ezt verd ki a fejedből. Erről egyáltalán nem lehet szó. Nem olyan az életmódunk, a lehetőségeink. Különben se találná fel magát nálunk, el se tudja képzelni az életét nélküled. Nekem mondta?
1: Nem mondtam soha.
3: Ferinek a puszta jelenléte elfeledteti vele, milyen csapás érte. Annyira szereti Ferit, olyan mulatságos, tehetséges férjed van, és olyan jó szívű fiú.
4: Ó, hogy megállod pirulás nélkül? Hát nem azt mondtad róla, bohóc? Nem megjósoltad, hogy ott fog hagyni, és meccsel a színésznőkkel? Most képes vagy magasztalni? Csak oda vegyem a mamát?
1: Oda venni.
4: Nekem hiába udvarolsz. Nem. Borzasztóan szánom a szerencsétlen, de nem.
3: De igen. Oda fogod venni. Van hatóság a világon. Van tanács. Agyon keresitek magatokat. Soha nem adtál haza neki egy fillér sem. Én pótolhattam a nyugdíját, vehettem neki tüzelőt, szerezhettem neki mindent, ami kellett.
4: Pénzt, azt adhatok. És ha imádsz hivatalokba járni, csak fáradj fel a tanácsba.
1: Tanács.
4: Parancsolj.
1: Ha valakinek már nem lát az anyja, akkor a gyerekei a tanácsba mennek el, Guszti?
3: El is megyek, ne félj. Lesz egy pár szavam a nagy művész családjáról, amely luxusban él. Személyzetet tart és fütyül a vak anyjára. Majd a közönség is megtudja, kit bálványoz.
4: Ó, a nagy okos. A szorgalmas Gittu, akinek mindig jobb volt a bizonyítványa, mint az enyém. Ágica volt a rossz tanuló, Gittuka a szényeles kislány. Volna képet feljelenteni bennünket, és rontani a Feri hitelét? Volna hát. Csak hogy rosszul számít, az kedves. Mert a tanács azt fogja mondani, hogy nem lehet megháborítani egy művész nyugalmas életét. És nem lehet kívánni tőle, hogy otthon bánat és szomorúság vegye körül, mert neki állandó derűre van szüksége, amíg a szerepeire készül. Nem, Gittu, nem. Remekül kitalálta, de ez nem fog menni. Pénzt adok, hogyha kell. Fogadj mellé valakit, aki ellátja, amíg te nem jössz haza, de én nem viszem a mi otthonunkba szegényt.
1: Pénzt?
3: Most már értem, miért utáltalak gyerekkoromtól fogva. Szíved az nincs. Felelősséget azt nem válasz. Gyönyörű.
4: Miért te miféle felelősséget válasz, és neked hol a szíved? Most igazán megmutathatnád, ha volna. Még cikket is írnának rólad valamelyik újságban, hogy egész nap kulizol, aztán hazajössz, és te vagy a jó tündér. Csak hogy te is félted a pár szabad órádat, és azért kellene elvinnem a mamát nekem. Békéljünk ki. Öregszem. Ha nem volnék így felháborodva, nem vennék rajta.
3: Vagy te, vagy én. Két gyereke van, mondtam már.
1: Három.
4: Na, ne vágj ilyen dúlt arcot. Nem történt semmi.
1: Egy.
4: Megpróbáltál ravasz lenni, nem ment, nem tragédia. Nem muszáj, hogy mindig neked legyen igazad, te okos. Elég baj jön ránk is, ő rá is, szegénykémre. Nincs értelme, hogy itt öljük egymást.
3: Nem, majd táncolok, dallolok örömömben. Könnyű neked. Megint kibújsz minden teher alól. Törhetem a fejemet én.
4: Na de miért törnéd? Hát nincs intézet.
1: Intézet?
3: Biztosan van, de ki tudja oda bejuttatni?
4: Feri.
3: Feri?
1: Feri.
4: Ferinek minden csak egy szavába kerül. Akkor nem marad nálad, nem jön hozzám, megy szépen intézetbe, ahol vigyáznak rá, és jó dolga lesz. Kolumbusz tojása.
3: Azt gondolod, el tudja intézni?
4: Feri, mindent el tud intézni. Ne edd magad emiatt, mi majd kézbe vesszük a dolgot. Persze nem bizonyos, hogy a férjem el lesz ragadtatva, amiért kérsz valamit. Azt mondtad neki, bohóc. Anyuka is emlékszik rá.
3: Ugyan hajt. Mi voltam én akkor? Egy boldogtalan, fiatal teremtés. Egyebet se akartam csak ütni, mert fájt a szívem. Feri igazi művész, tudtam akkor is. És derék fiú.
4: Nem, bohó.
3: Hagyd már. mondom. Mindig nagy véleményem volt róla. Titokban.
4: Akkor ne izgulj semmin. Én majd elintézem.
5: Jóságos Isten, a vendég. Feri meggyilkol. Ez olyan pontos szokott lenni.
3: Itt a taxiállomás a kapunk előtt. Mm. Nálunk mindig van taxi. És ezentúl ne várj évekig, vagy valami különleges hívásra, míg ajtót nyitsz rá. Nincs annak a haragnak semmi értelme.
4: Te is eljöhetsz, nem eszünk meg. Még nem is látod a villát belülről. Bár valami más alkalommal találkoztunk volna.
5: Szervusz, te hörcsög.
3: Galamb. Már galamb. Szervusz, Ágika.
0: Buta állat. Összerúzsozta a porcelánt. De legalább elintézi. Hiú, mint a macska. Majd a bohóc. A bohóc. Erre jó. Az ember meggyúl ebben a hőségben. Most már ki is lehet nyitni az erkély ajtót.
3: De nyikorogsz. Hogy van rajta ez a paplan? Mama!
0: Hiszen te ébren vagy. Mit ősz itt az ágyban, mint egy kis bagoly? Rosszat álmodtál?
6: Most ébredtem fel.
0: Ha, nyikorog az a nyomorult ajtó. Máskor, ha nyitom, nem riadsz fel. Ma éberebb voltál. Az izgalom.
6: Az.
0: Szép nap volt, ugye?
6: Szép.
0: Örülsz, hogy kibékültünk?
6: Örülök.
0: Ági kedves volt.
6: Kedves.
0: Minek haragudni?
6: Minek hát?
0: Most aztán volna kedved énekelni, nem?
6: Volna.
0: A két kis verebet?
6: A két kis verebet.
7: Békekötés. Szabó Magda hangjátékának második befejező részét hallották. Szereplők: az öregasszony Zsús Kati, a lányai Gittu, Györgyi Anna, Ágota, Rutkai Laura. Hangmérnök Liszkai Károly, zeneszerző Vedres Csaba, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, szerkesztő Csót Judit. A rendező munkatársai Csokné Varga Hedvig és Varga Zita. Dramaturg és rendező E. Román Kata. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
8: A rádiós regénytárt hallották.

0: Az elmúlt percekben Vedres Csaba és a Kairosz Kvartett zenélt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Orosz megtorlás fenyeget, rendkívüli figyelmeztetést adott ki Zelenszkij. Ukrajna információi szerint az orosz hadsereg egy kiterjedt támadás előkészítésén dolgozik. A Kyiv Independent beszámolója szerint az elnök szombat esti videó üzenetében arra kérte az embereket, hogy a következő órákban fokozottan figyeljenek a légi riadókra és tartsák be a biztonsági előírásokat. A figyelmeztetés alig néhány nappal azután érkezett, hogy Ukrajna két jelentős drón támadást hajtott végre Moszkva ellen, amelyre az orosz vezetés megtorlással fenyegetőzött. Zelenszkij beszédében Belaruszra is kitért, elmondása szerint Kijev úgy értesült, hogy az ukrán-belorusz határ közelében olyan katonai eszközöket telepítettek, amelyek elősegíthetik az Ukrajna elleni drón támadásokat. Az elnök felszólította Minszket az eszközök eltávolítására, jelezve, hogy Ukrajna pontosan tisztában van azokkal a belorusz létesítményekkel, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Belarusnak még van lehetősége a lépésre, ellenkező esetben Ukrajna fenntartja a jogot saját védelmi intézkedéseinek megtételére. Meglepő vallomást tett a szlovák kormány, minden egykori magyar földet az állam tulajdonának tekint. A szlovák kormány elutasította azt a petíciót, amely a háború utáni föld elkobzások gyakorlatának leállítását sürgette. A Beneš dekrétumok ügyében adott hivatalos válasz alapján a kabinet lényegében úgy tekinti, hogy az egykori magyar és német tulajdonú mezőgazdasági földek már 1945-ben az államra szállt. A paraméter beszámolója szerint a kabinet lényegében azt állítja, hogy minden egykori csehszlovákiai magyar és német mezőgazdasági tulajdon már 1945. március 1-én az államra szállt át, függetlenül attól, hogy a konfiskációs eljárás ténylegesen végbe ment-e. A petíciót Fiala Butora János emberi jogi szakértő, orosz őrs, a Magyar Szövetség politikusa és Tubendek Attila aktivista indította. A kezdeményezést több mint 8000-en írták alá, és a kormánynak, a parlamentnek, valamint Peter Pellegrini államfőnek címezték. A három intézmény nevében végül a kormányhivatal válaszolt, amely elutasította a követeléseket. A kezdeményezők szerint a válasz legfontosabb része az a kormányzati érvelés, amely szerint az érintett földterületek már a II. Világháború után állami tulajdonba kerültek, ezért a jelenlegi eljárások nem újabb elkobzások, hanem csupán a tulajdoni lapok helyesbítései. A petíció kezdeményezői arra is felhívják a figyelmet, hogy a kormányhivatal szerint diszkrimináció lenne azokkal a magyar és német személyekkel szemben, akiknek vagyonát annak idején sikeresen elkobozták, ha a félbeszakadt eljárásokat ma nem fejeznék be. A tiltakozók szerint ezzel az állam lényegében egyenlőség jelet tesz a múltbeli és a jelenlegi konfiskációk közé. A tiltakozók szerint a kormány válasza világosan megmutatta, milyen alapokra épül a jelenlegi gyakorlat. Álláspontjuk szerint az állam nem visszavonul, hanem egyre szélesebb körben igyekszik igazolni a 2018-ban újraindult vagyonelkobzási eljárásokat, miközben ezzel egyre távolabb kerül az emberi jogi normák által elvárt megoldásoktól. Közlekedési hírek következnek.
4: Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemere-Telep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani. A csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, ezért naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomásokon. Délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz. Páholy és pódium. Mai összeállításunkban Sági Schreiber Ervin és Zsidó Ferenc írásaiból válogatunk.

Memento Mori. Új tükör, 1984, 34. szám. Benzón Vilmos.

Memento mori. Emlékezz a halálra. Az alábbi dokumentum kétféleképpen is arra emlékezik. Egyrészt, mert néhány hete volt 70 éve, hogy Szarajevóban a szerb függetlenségi mozgalom képviselője az osztrák-magyar monarchia trónörökös párjára halálos lövéseit leadta, másrészt, mert az eseményt itt korhűen megjelenítő szem és fültanú, néhai nagyapám emlékét is felidézi. E tanúságtevő visszaemlékezés nekem egyben szép emlék is. Gyermekkoromban a régi módi üvegbetétes kokszkályha világot is adó lángja mellett hallgattuk mi, onokák, a régi úti és háborús élményeket és a fő történetet a szarajevói merényletről. Nagyapám, Sági Ervin, építészmérnök, jómódú újpesti építési vállalkozó, világlátott, sok nyelvet tudó, klasszikus műveltségű polgárember volt. Önkéntes tartalékos hadaprótként saját automobiljával együtt vonult be a hadgyakorlatra Szarajevóba, mint a K&K Motorfahrer Korps, császári és királyi motoros hadtest parancsőrtisztje. Onnan pedig már mint a Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége Hohenberg Zsófia hercegnő elleni merénylet egyik közeli magyar tanúja távozott, hiszen ő vezette a trónörökös párt közvetlen követő autót, s részt vett a merénylő elfogásában is. Ezután hűséges állampolgárként s alattvalóként a harmadik mozgósítási napon önkéntesként hadba vonult, és 27 hónapot szolgált ugyanezzel a kocsival, két telet Galíciában töltve, majd rövid időt az olasz fronton. A merénylet emléke nem hagyta nyugodni. 15 évvel később írásos visszaemlékezéssé formálta, természetesen még mindig K&K szemüveggel látva a világot. Így ezen írás ma az ő szubjektív egyéni emlékeként ítélhető meg. A visszaemlékező már közel 20 éve a szolnoki temetőben porlad, de a sárguló papírlapokat olvasva úgy éreztem, örökségem ez az írás. Közös örökségünk.

Motto: Nonum prematur in annum. A művet hagyjuk érni, megírása után javítgassuk, csiszolgassuk, 9. évig tartsuk vissza, mielőtt a közönség elé kerül. A rómaiak 9 évét megtoldottam egy párról. Ma van 15 éve, hogy a szarajevói merénylet megtörtént. Mi mindenen mentünk azóta keresztül. Ha elgondolkodom, hogy gyerekifjú voltam akkor, párnapos házasember, telve a legszebb reményekkel, egy hosszú, békés korszak zenitjén, jó módban nevelkedve, derűsen és gondtalanul, telve életvidámsággal. Hogy is lehetett háborúra gondolnom? Hisz a háborút csak az újságokból ismertük mi fiatalok. Angol búr, török görög, orosz japán, balkáni háborúk, mind oly messze volt tőlünk. És egy ősz uralkodónk volt, kinek békés szándékai már a korral is adódnak. Angliában történt, hogy a háború szelét először éreztem. Nászutamon, a csatornán átkelve, a kikötő erős rendőri kordonnal van lezárva, a flotta összevont ott léte miatt. Furcsa, hisz láttam már a középtengeri flottáját Angliának gimnazista koromban Fiuméban, úgy, hogy az egyes csatahajókra fel is mehettünk. Hát mi lehet az oka e nagy titkolódzásnak? Anglia úgy látszik tudott valamit, amit mi nem tudtunk, s mittán a Bauhaus placon Bécsben, s a berlini Unter den Lindenen se tudtak, hogy az orosz medve a Boszporuszról álmodik, Nagy Péter örökségéről, s hogy Belgrádban tudnak más merényletet is megszervezni, nem csak az Obrenovicsok ellenit. Nekem akkor kezdődött a nagy háború, mikor Londonban sürgönyt kaptam, hogy fegyvergyakorlatra jöjjek Szarajevóba. Apám értesített, hogy Graf és Stift gyártmányú automobilom vasúton feladva már utazik is délfelé. Mint herkadét, a manőverlejtunkhoz beosztva, a Szarajevótól nyugatra levő platón, a Han Kazics közelében vagyok, hol sátrakban lakom a nagyfejűekkel. Már az első nap az öreg Snárics generális horvátos akcentusú német anekdótáit hallgatom a tiszti menásban. S másnap a fő-fő bosnyák, a tartományi főnök Potyoreknek mutatkozom be katonáson. Azonban egyre nő az izgalom. Várjuk a trónörökös vonatát, ki Mosztáron keresztül a tenger felől jön. Nagy a sürgésforgás, dolgozik a Hughes apparátus, rohanunk parancsokkal autós és lovas ordonánc tisztek. Engem még az utolsó pillanatban küld el Snárics a szarajevói állomásra azzal, hogy mielőtt a vonat beérkezik a trónörökössel, nekem e parancsot az ott levő kapitánynak át kell adnom. Nosza, kurblizni, s szaladni le a lejtőn, esős, sáros időben, szerpentines kanyarodókon. De az udvari vonat sem rest, a kis keskeny vágányú bosnyák lokomotív prüszkölve utolér, s egyszerre csak egymás mellett szalad a vonat és az országút. Annyira egymás mellett, hogy az egyik fülke széles ablakában megpillantom legfőbb haduramat. Így aztán sofőrként ülvén a volánnál teljes előírásszerű módon szalutálhatok neki. Egy pillanat, s a trónörökös komorarca mosolygósra fordul. Annyira közel kerültem a kocsimmal, hogy a locsanó sár még az ablakát is befröccsentette. De elhagyom a vonatot, s a parancs a vonat érkezése előtt a kívánt kezekben van. Másnap a manőver esős időben a szokott pontossággal játszódik le. Nekem valahogy játéknak tűnik, akár egy Kriegsspiel. Kevés a pozitívum. A lefúvás után jól esik a nyugalom, nekünk kiválasztottaknak, míg a legénység s a csapattisztek csak egy-két nap múlva kerülnek vissza a kaszárnyákba. Ezzel az én hadgyakorlatom is befejeződne. Schötzendorfi Konrád vezérkarfőnöknél lejelentkezvén, kinek autós ordonánc tisztje vagyok a manőver alatt, másnapra lakásához rendel, hogy a vasúthoz vigyem, mert utazik a galíciai hadgyakorlatokhoz.
A kedves, egyszerű, professzorszerű ember felment a további szolgálat alól azzal, hogy amennyiben kedven van a főhercegi pár holnap vasárnap tartandó bevonulásán részt venni, úgy jelentkezzem gróf Harrachnál, mint a trónörökös pár autós ordonánc tisztjénél, aki majd engem is beoszt a menethez. Másnap már Ilidzében voltam, miután szombat este Harrachnál jelentkeztem, s reggel alkalmam volt a parkban Zsófia hercegnővel találkozni, ki igen szívélyes Guten Morgent mondott az én feszes frontcsinálásom és köszönésem viszonzásaképp. Épp így később a trónörökössel is találkoztam, ki a parkban, mint magánember, kíséret nélkül sétált.

0: Meleg nyári délelőtt volt. Megindult az autós menet Ilidzéből Szarajevóba, hol mindennek programszerűen kellett történnie. Először egy kaszárnyába, ellépés a front előtt, aztán a Miljacka patak mentén a városházára, onnan a templomba, utána a konákba ebédre. Rekkenő meleg kezd lenni, mire a Miljacka menti útra kerülünk. Leges legelől a trónörökös pár kocsija, gróf Harrach Landauletja, utána gróf Boswaldek, Merizia lezredessel, Lányusz grófnővel, utána Grein tartalékos hadnagy alpesi fiatkocsiján, Van den Stratennel, a trónörökös adjutánsával, egy sárga parolis dragonyos hadnagy gróffal, kinek nevét már nem tudom. S utána az én kocsim, a kíséret dignitáriusai közül két úrral. Lassan haladnak az autók, mert bár nincs nagy közönség, de az út a Miljacka korlátja s a járda közt keskeny. S csak igen gyér rendőrkordon van, mely olyan, mintha ott se volna. A trónörökös kocsija épp megáll, s erre mind megállunk, s látjuk, hogy a kadett iskola apró növendékei állnak szép sorfalat, s az igazgató tiszt német nyelvű hódolatot mond el, minek végeztével tovább haladunk, lassan és meglehetős csendben, minden zsiviózás nélkül. A csend szinte nyomasztó, és agyamban ott cikázik, itt valami történni fog. E pillanatban egy őrült fényes felvillanás, utána hatalmas detonáció, sziszegve hallom a szilánkokat kocsim mellett. Kiugrunk a kocsiból, rohanás előre. Gazember! Ki az ott, ki a korlátról a vízbe ugrik? Ketten is utána ugranak, a víz nem mély, állnak már benne, s fogják a csuromvizes fiút, aki fejét lehajtva arcát kezeibe rejti, mert a tisztek közül páran már a fejét szurkálják kardjukkal. Előre a trónörökös pár kocsijához. Nincs baj, kocsijuk is épp. A bomba a Landaulet viaszos vászon tetőhúzatjára esett, onnan pedig hátra a kocsi mögé, így nem előre szórta a szilánkokat, mert akkor pozdorjává zúzta volna a kocsit is, hanem jobbra és balra. Baloldalt látni is a lehúzott üzleti vasredőnyök szitává juggatott roncsait, a felette levő balkon is megsérült. Egyes szilánkok hátra is repültek. Most látni csak, Oberstleutnant Merizzi háttal ült a menetiránynak, nyakát épp bekötözik, melyből sugárban ömlött a vér. Boswaldek karján is szivárok két helyen a vér, s Lányusz grófné fehér ruhája vérüktől pirosan foltos. A grófnőnek át is kell jönnie az én kocsimba, mert az övéké benzintartáját egy szilánk kiukasztotta, s a benzin kifolyván a kocsi nem mehet tovább. Grein előttem haladó kocsijának üvegszélvédője egyik oldalon betört. Arra is repültek szilánkok. Utunkat folytatjuk a városházához, hol a trónörökös párt a halálsápadt remegő polgármester fogadja. Ki alig nyitotta ki a száját, már is belevág beszédjébe a trónörökös. Mi ez, polgármester úr? Ide jövünk a maguk városába, látogatóba. És itt az embert bombával fogadják?
1: Úgy, most tovább szónokolhat.
0: S a polgármester alig bírja a mondókáját eldadogni, oly izgatott. Zsófia hercegnő pedig nagy csokorral a kezében halálsápadt, és egyre csóválja a fejét, mint egy polgárasszony, akinek valami nagy ijegysége van. A beszédek után jjön a tanácskozás, hol nincs udvari etikett, s generálisok, remegő szubálternek veszik körül a főhercegi párt, kikkel egy családban érezzük magunkat, kiknek életes a magunké is percekkel ezelőtt veszélyben forgott. Nincs szubordináció, látni, hogy nagy a tanácstalanság, mert minden felelős nagyfejű mást tanácsol nekik. Mind azonban egyeznek abban, hogy nem szabad a programot pontosan betartani, mert érzik, hogy a merénylet tervszerűen van előkészítve, s a merénylők épp úgy informálva vannak az ünnep programjáról, mint mi. Egyesek evakuálást tanácsoltak. Igen ám, de nincs haderő a városban. A manőver lefúvása után a csapatok még a hegyek között táboroznak. A városban csak egy pár magyar baka van, kik, mint később megtudtam, parancs nélkül akartak a trónörökös megvédésére a kaszárnyából kirohanni, s a tisztjeinknek kellett őket visszatartani. Pedig ezt kellett volna tenni. Egész Szarajevót evakuálni, vagy a lakásokba szorítani, csukott ablakok mellett, kerülő úton, a városon kívül Ilidzébe menni. De hát Ferenc Ferdinánd makacs volt, és fanatikusan bízott az ő szlávjaiban, mint ahogy jellemző fanatikusságára az a mondás, amit egyszer Tirolban Inikemben hallottam az ottani plébánostól. Azon szavaira, hogy jó színben van a felséges úr, a főherceg azt felelte, igen, az én asszonyom engem egészségesre imádkozott. Sikerült őt rábeszélni, hogy a programot változtassa meg, s hajtson azonnal a konákhoz. Csak azt kívánta, hogy Meridzit meglátogathassa a kórházban. Újra autókba ültünk. Elől már nem a főhercegi autó haladt, hanem a helytartóságé, s a Miliacka mentén kellett volna haladnunk ugyanazon az úton, hol jöttünk, s hol a Csábrinovics féle merénylet történt. A második kocsi a trónörökös páré, az én 1635 rendszámú kocsimat a harmadik helyre vezényelték. Egyszer csak látjuk, hogy az első autó tévedésből a Latin híddal, ma Princip híd, szembeni Keskeny utcába fordul jobbra, s utána automatikusan a második is, tehát a főhercegi autó. Az első kocsiban gyorsan észrevették az úttévesztést, s megállást intettek. A trónörököség kocsija így meg is állt, éppen a sarokkal szemben, mint egy három lépésre. Ebben a pillanatban, amikor én is a sarokhoz értem, lövések dördültek. Már ugrunk is ki a kocsikból, és rohanunk előre. Tudom, hogy ismét merénylet történt. Egy pillantást vetek a főhercegi párra, és ez látszólag megnyugtat. Ismét sikertelen a gaztámadás. A pár sértetlennek látszik. A trónörökös egyenesen ül a kocsiban. Csak a hercegnő dől feléje, mintha az ijegységtől alélt volna. De nincs időm a gondolkodásra. Látom, a főhercegi kocsi hátrafelé tolat. Jobbra tumultus, melynek közepén egy fekete fiatalembert, ő volt a merénylő, fognak a rendőrök. Úgyhogy az az érzésem szökni engedik. Már ott is vagyok mellette a többi tisztel. S csak azon veszem magam észre, hogy eszeveszett düvel csapkodom kardommal a fejét, mely csupa vér. S hogy a rendőrök, kik szerbofil fráterek, el ne engedjék. Két-három ott lévő altisztnek adjuk át Principet, és sietünk vissza autóinkhoz, hogy a főhercegi pár hogy léte után tudakozódjunk, mert bal sejtelmeink vannak. A közelben lévő mecsetben hangos üvöltéssel imádkoznak a mohamedánok, mint később hallottam, az ő lojális uralkodójuk lelki üdvéért. Visszamenet a kocsikhoz újabb szenzáció. Egy a kocsiút közepén elhelyezett bombán haladtunk mindannyian autóinkkal keresztül, s a bombát tüzérek teszik azonnal ártalmatlanná. Most már mindenkinek az az érzése, hogy Szarajevó alá van aknázva. Rohanunk a konák felé, mert megtudtuk, hogy a főhercegi kocsi odahajtott. Rohanunk a lépcsőkön fel, hol a pincérek épp az ünnepi ebédre terítettek. Az egyik terem ajtajánál ismerős arcokat látok, a kíséret urait, kik gesztikulálva, lihegve suttognak valami iszonyút, mely megrémült arcaikról is látszik. Mi van? Hát mégis sikerült. Be az egyik szobába, hisz emberek ők is, nincs már etikett. Látom a hercegnőt az egyik ágyon. Csak egy foglalkoztat. Mit segíthetnék ezen a nőn, ezen az anyán, kinek délelőtt frontot csináltam, s ki mosolyogva köszönt felém? Már kapok is megbízást. Étert hozzak, ha nem késő. Rohanok lábon és autón, azt sem tudva, hol a patika a városban, de megtalálom, s vissza négyesével veszem a lépcsőket, de már elkéstem. Csupa rezignált, szomorú arc. Az előbbi izgalom az arcokon elmúlt. Itt ma temetni fogunk. Az emeleten nincs dolgom többé. Már ismét katona vagyok, és nem érző ember. Már ismét van etikett és ceremónia. Megszűnt az ünnep. Elrontották az elvetemettek. S hogy mi lesz? Most azt talán fellebb valóimtól tudom meg. De azok is csak emberek, így megrendítő esetnél, s épp oly gyarlók, mint akárki. Látom a nagy potyöreket, ki bár igazságos hírében áll, Boszniában a legfélelmetesebb, legnagyobb úr a császár és király után, látom, amint tanácstalan, s nem képes a sürgönyt ő felségének megfogalmazni. Folyton újra és újra belekezd, s nem képes a mondatokat összeszedni. Érezzük mindnyájan az eset nagy horderejét. Közben szállingóznak a csapatok a hegyekből a városba. Ha meggondolom, mi jó lett volna egy alarm. Minden szál ember fegyverben kipucolta volna a várost, s elkerülhettük volna ezt a szörnyűséget. Összebújtunk tisztek, s mi épp oly megrendült és tanácstalanok vagyunk, mint a nagyok. De hát azoknak országok s hadtestek sorsát

városból. Hát mire valók a titkos rendőrök, kémek, a politikai osztályok? És kinek az érdeke volt e kettős orgyilkosság? Nem anarchistáké, az biztos. A városban lakó mohamedánok már adják is a választ. A szerbofilek hetek óta mozgolódnak, amióta tudják, hogy Szarajevó hadgyakorlat színhelye lesz, s az alarm nem is lehet más, mint hogy ellenség kelet és dél felől. Ezek tették el lába alól a monarchia legfőbb hadurát. Ezeknek már régen megnőtt a vakmerőségük. A Balkán háború óta, az annektálás óta szálka volt testükben a monarchiához tartozó Bosznia.

Eleinte csak elvétve hallani az utcán a járókelők közti veszekedést. A gyűlölet a monarchiához hű horvát és muzulmán lakosság és a szerbofilek közt csak másnap tör ki teljes mértékben. De az olyan hihetetlenül dühöngő volt, ami nőhöz foghatót azt hiszem csak keleten láthatni. Az Európa szálloda, melyben lakom, egy gazdag szerbofilé. Egyszer csak azt veszem észre, hogy a földszinten őrült nagy a csörömpölés. Lefutok, s látom, amint hatalmas erejű muzulmánok a kávéház teraszán lévő oleander és pálmafákat megmarkolják, s a földes hordós részükkel verik be a nagy üvegablakokat, utána a márványasztalokat, meg a tükröket, végül a csillárokat, úgy, hogy az azután kiömlő gázt meggyújtják. Közben felrohan egy pár az emeletre a díszterembe, hol a két zongorát nagy nehezen az ablakhoz viszik, s ott addig emelik, míg azok az ablak felső részét is magukkal kitépve lezuhannak a járdára. Hallom tőlük, hogy a lovaival sem fog többé kocsikázni a gazda a városban, mert égő taplót kötöttek a farkukra, és úgy eresztették őket szabadon. Ugyanígy módon bántak el egy posztókereskedővel, meg egy szőnyegessel. Az egyik utca, látom, igen elegáns, mert tele van perzsaszőnyeggel még a kocsi út is. Igen ám, de jobbra-balra posztók bálái sorakoznak. Mi lesz itt? Már is futva jön néhány turbános, öntözőkannákkal locsolja a szőnyegeket, posztókat, majd pár pillanatra rá kezd égni az egész petróleummal locsolt utca. Egy banképület előtt tumultus és mágia. Itt értékpapírokat s papírpénzt égetnek. De mohamedánok állnak őrt, nehogy valaki is lopjon belőle. Katonáink mindenütt by fuss állva örülnek, hogy a szerbekkel így elbánnak. Közben egy pár tiszt bejárja egész Szarajevót két érckoporsóért, s azok meg is érkeznek délután a konák elé. Itt nem lesz igazi temetés, csak majd Vínben, de mint embereket már eltemettük mi őket itt. Mint fejedelem, s trónörökös, csak a monarchia fővárosában kapja a nagy pompát és az őt megillető díszt. Itt csak valami furcsa űrt hagynak, mely megrendíti az embert, a katonát, az állampolgárt. Mi lesz most? Nekik már nincs sem uralkodói, sem szülői gondjuk. Nem bántja őket az udvari etikett szigorúsága, mely a legfiatalabb főhercegnőt is magasabbra tartja a hercegnőnél. Nem fáj nekik az örök létgondja, hogyan lehetne a fiúk a trón várományosa. De nekünk valószínűleg meg kell torolnunk e gaztettet. Mi lehet más, mint háború ebből? Tudjuk, érezzük ezt már másnap, mindannyian. Még ott áll gróf Harrach megsebzett autója.

A karosszéria oldalán látom a lyukat, melyen a gyilkos lövedék behatolt, fán, lószőrön és bőrön át. S úgy hatolt a hercegnő lágyékába, összeroncsolva azt, s belehordva a forgácsokat, ami a lyukból hiányzik. Összefolyva ott volt a két szerető ember vére, kik még a halálban is egyszerre lesznek a más világé. Szomorúan megrendülten búcsúzom ettől a várostól, telve balsejtelemmel. Alea jacta est. A kocka el van vetve. 1929. Szabadbattyán, Ságis Reiber Ervin.

Ott voltam Szarajevóban. Sági Schreiber Ervin emlékezéseiből hangzottak el részletek. Felolvasta Dunai Tamás és Blaskó Péter. Közreműködött Lázár Csaba. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária volt. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.

Ács Jenő a nagy háború utolsó évében vette meg a füzetet. Amikor minden férfit behívtak a már nem egészen dicsőséges osztrák-magyar hadseregbe. Az olyanokat is, akiket 2-3 éve még alkalmatlannak nyilvánítottak. Mint őt is. Nem érte váratlanul a behívó, volt ideje felkészülni. Ha egyáltalán fel lehet készülni az ilyesmire. A füzetre is azért volt szükség. Mert az a kevés otthon maradt férfi, miközben a harctéri híreket tárgyalta, nem egyszer azt is szóba hozta, hogyan lehet növelni a túlélés esélyeit. És Ács Jenő valahonnan felszedte ezt a könyves dolgot. Hogy az képes lelassítani, sőt, egészen megfogni egy golyót. Egyesek csak legyintettek, hogy ugyan badarság, de ő, amikor kézhez kapta a behívót, az első útját a könyvkereskedés felé vette. Otthon ugyanis nem tartottak könyveket, a kalendáriumot nem számítva, de azt nem vihette el otthonról. Szegény asszony, miből nézi ki majd, mikor kell malacoznia a disznónak? Mert hát az életnek nem szabad megállni, amiért ő háborúba megy. A könyvesboltban lelombozódva állapította meg, hogy a könyvek bizony drágák. Legalábbis jóval többe kerülnek, mint amennyi pénze neki van. Így végül egy üres füzetet vásárolt, 2 korona 10 fillérért. 100 lapos, elég vaskos füzet volt, Ács Jenő elégedetten ballagott haza vele. Felesége azonban indokolatlannak találta a költekezést, szerinte jobb lett volna arra a pénzre gyufát meg szappant venni, és csak a közelgő búcsúra való tekintettel nem lett veszekedés a dologból. Mindegy, Ács Jenő azt gondolta, fel van készülve. Mehet, ha mennie kell.

0: Ahogy a frontra érkezett, első dolga az volt, hogy kabátja bélésére rávart egy zsebszerűséget, amibe a füzet belefért. Amikor végre helyén volt a pajzs, úgy érezte, kitolt a háborúval. Mit a háborúval? Az egész világgal. És ettől kezdve mindig ott viselte a füzetet a szíve fölött. Amikor rohamra kellett menni, amikor tétlenül hevertek a dekkunkban, amikor ettek vagy lőszert vételeztek. Idegőrlő álló háború volt ez. Sokszor napokig rostokoltak a lövészárkokban, máskor egy véres rohammal elfoglaltak néhány ellenséges állást, vagy éppen föladtak néhányat. És körülötte hultak a bajtársak számolatlanul. Őt azonban elkerülte a halál. Olykor megveregette a szíve fölött rejtőző füzetet, és elmosolyodott. Eredetileg nem volt szándéka írni belé. Sosem szeretett ceruzát fogni a kezébe, izzadt tőle a tenyere. Folyton eszébe jutottak azok a körmösök tenyeresek, melyeket Antalfi tanító úrtól kapott. Miféle macska kaparás ez, te ács? Visszhangzott most is a tanító úr hangja a fülében. Mit gondolsz, ki fogja a te dibdább betűidet kiolvasni? Ács nem gondolt semmit. Akkor se, most se. De valamivel agyon kellett ütni az időt, ami olyan lassan akart telni odakint a fronton. Amiből minél többet akartak maguk mögött tudni, mert úgy vélték, annál kevesebb van hátra, annál közelebb jutottak a hazatéréshez. Miközben a lövészárokban lapultak, és az ellenség mozgását lesték, kényukban mindenfélét kitaláltak. Volt, aki gyufaszálat rágcsált, mások faragtak bajonettjeikkel, otromba semmire se jó faragványokat, megint mások gombot vartak, csatot fényeztek, ruhát stoppoltak, szivarcsikkel kereskedtek, puskát pucoltak, és sorolhatnánk. Ács Jenő pedig, amikor először húzta ki belső zsebéből a füzetet, reszketett a keze. Mert hát nem is szabadna, annak a füzetnek ott lenne a helye. Aztán kiegyezett magával, hogy csupán pár percre. Kinyitotta az irkát, megnyálaszta a tintaceruzát, és csak merett bambán a lapra. Aztán visszatette. Aztán újból elővette, és száját összeszorítva ismét megpróbálta. Reszketeg, dülöngélő betűk kerültek a lapra. Közben a lövészárok fölött olykor elhúzott egy-egy kósza srapnel. Megdolgozott minden szóval. Karja görcsben, tenyere csupa lucsok.
1: Piave, 1918. június 2. Nem hittem volna, hogy ezt is megérem. Írásra adom a fejem. Takasz a nyél valahogy jobban állt a kezemben mindez a tintaceruza, de hát valamit csak kell csinálni. Egy ideje a tábori posta se jő. Úgy illik, már nem tart sokáig a dolog. Csak mehessünk már innen. Több mint 4 hónapja itt rostokolok. Addig kitartott a jó szerencsém. Tán csak nem hagy el ezután se. Vágási Jani, a prics szomszédom gyanakodva kérdezte meg, mit körmölök. Tudja a fene mit. Ő szipkákat farag. Szivarja ugyan régóta nincs már, de azt mondja, még lehet.
0: Mikor eddig ért, ingerülten összecsukta a füzetet, s visszatette a szíve fölé. Jobb helyen van ott, gondolta megkönnyebbülten. De másnap újra elővette. Harmad-negyed nap ismét. És mindig írt bele valamit. Hogy például mi volt az étel aznap, vagy mit enne, ha otthon lenne, vagy hogy milyen lehet az idő odahaza, s csupa ilyen csacskaságot. Például...
1: Kedves Ilonkám, erősen hiányoztok itt nekem. Már jól benne járunk júniusban, eddig érik otthon a fosóka szilva. Milyen finom gombócot szoktál te csinálni azzal? Biztosan most is csinálsz a gyermekeknek. Jenőke vadolja a legjobban. Az utolsó mindig összeveszik Marcival. Piroska nincs oda olyan nagyon érte.

0: Érdekes, hogy a háború alakulásáról alig-alig írt. A június 15-16-i véres harcokra csak egy félmondatos utalást tett. Az utolsó rohamunkat is visszaverték. Visszavonulunk a régi állásainkba. Mintha tudatosan kerülte volna a témát. Egy későbbi bejegyzésében azon morfondírozik, mit is meséljen erről az egészről a gyermekeinek, ha majd hazaér.
1: Jenőke fog a leghamarabb kérdezni. Ő a legkíváncsibb. A pitykézést is ő tanulta meg a leghamarabb. Hányat lőtt le az ellenségből, édesapám? Sokat, fiam. Sokat. S hát tényleg olyan nagyok azok az ájú golyók? Azok igen, fiam. Egyszer láttam, ahogy az egyik ágyú golyónk levitte egy taljánnak a fejét. Nem volt rest. Utána szaladt, csirízzel megkedte, s visszaragasztotta. De akkor vette észre, hogy nem jól tette föl, hanem átra felé. Volt is kacagás? Tényleg volt? Kérdezi majd a fiam. És én bólogatok, és odavágok a szememmel. Erre ő először durcás képet vág, mert hát miért akarom én a bolondját járatni vele? Aztán vigyorogni kezd.
0: Írásai alapján kiegyensúlyozott, jókedélyű embernek tűnik Ács Jenő, persze azért nem kell svejki alkatra gondolni, akit nem borított ki könnyen a sokadik, értelmetlen hadiárokásás, a géppuska kerepelés, a tüzérségi ütegek ugatása vagy az éhezés. Súlyának alakulásáról például ilyen manírban ír.
1: 1918. Június 20. Tegnap a doktorok felmérték az egészségügyi állapotunkat. Tudhatták volna felmérés nélkül is, hogy gyatra. Ilyen élelmezés mellett mire számítottak? Megállapították, hogy 2 kilóval kevesebb a legénység átlagsúlya, mint egy hónappal ezelőtt. Tudtam én ezt felmérés nélkül is. A nadrág szíjamról. De bánja a fene. Legalább könnyebb a járásom. Ha otthon volnék, milyen jól tudnám nyőni a búzából a tarackot.
0: Egy végben az otthoni munkák jártak a fejében. Számon tartotta, mikor mit kell végezni a mezőn, s tépelődött magában, vajon nélküle boldogulnak-e.
1: Ilonkán, a török búza immár nagy. Nehet magad amiatt, hogy harmadszor nem sikerült megkapálni. Add el, s lásd neki a szénázásnak. Eddig olyan kövér a fű, hogy hersek belé. Marcinak már adhatsz kaszát a kezébe. Megbírja. Jó erős legényke. Jenőkét majd megtanítom én. A gerebélyeket is meg kéne nézni. Ahol foghí van, azt pótolni. Persze mindennel te se érhetsz el, tudom jól. Fájin asszony vagy, de mégiscsak asszony. Ha végre immár otthon lehetnék, hanem jóját.
0: Máskor azon kesergett, a sok értelmetlenül elfecsérelt idő alatt milyen jól el tudná végezni a bevonulás miatt félbehagyott dolgait. Minden mondatán az süt át, hogy a háborút csak egy kis kényszerű kitérőnek tartja, melynek rövidesen vége szakad, s az ő élete visszatér a régi kerékvágásba.
1: Ami azt illeti, értelmesebb elfoglaltságot is el tudnék képzelni magamnak, mindez az irogatás. A hám javítatlanul maradt. Most bezzeg volna időm megvanni. Persze, otthon kellett volna megcsinálni, de olyan hirtelen jött a behívó. Bár tudtuk, ha így menjen tovább, előbb-utóbb mind sorra kerülünk. A vendégoldalt se tudtam megcsinálni a szekérhez. A kaszákat is meg kellett volna verni, de hiába. A parancs az parancs. Csak tudnám, miért volt olyan sürgős nekik. Igazán elintézhetnék nélkülöm is ezt a háborút.

0: Ács Jenő privátban parasztember volt. Olyan, akit az egyszerű jelzővel szoktak illetni. A saját világában jól eligazodott, a háborúban azonban csak kallódott ő is, bárhogy próbált ügyeskedni. Azokról azonban, akik mindezt felülről intézik, megvolt a véleménye. A felső hadvezetés ekkor már sejthette, a háború nem nyerhető meg, de igyekeztek fenntartani a nyereség lehetőségének látszatát. A tisztek olykor mindenféle propagandaújsággal, szórólappal látták el Ács Jenőjéket is, melyekben az ellenség mérhetetlen veszteségeiről, a németek harci sikereiről, az osztrák-magyar erők makacs ellenállásáról és a hátország lelkesedéséről írtak. Ács Jenő elképedve állapította meg, micsoda hazugságokat lehet kikeverni a betűkből. Nézte a sok telenyomtatott oldalt, és az az érzése támadt, az ő pár girbegurba mondata többet ér.
1: Ha jól emlékszem, otthon legutóbb Szent György napkor járt ceruza a kezembe, amikor a számadó juhásznak átadtam a juhokat a kiháló csordába. Felírtam a gerendába, hogy 26 juh, 24 bárány, 6 mióra, 2 kos. Ezt a bacsa is felrólta magának, aztán kezet fogtunk, és el volt végezve a dolog. Itt mind olvastatják velünk ezeket a lapokat. Fájintosan futnak benne a betűk, s a számok, az már igaz. Csak kiismerni nem tudja magát közöttük az ember.
0: Ahogy múltak a napok, hetek, egyre gyakrabban vette elő füzetét. Az írásban némi gyakorlottságra tett szert már, így a bejegyzések egyre hosszabbak lettek. A mondatok is gördülékenyebbek. Örömét lelte abban is, hogy újraolvasta a korábbi írásokat. Olykor javítgatta. Kihúzott, betoldott, írásjeleket próbált pótolni. Lassanként a sors iróniája arra ébredt, hogy félti füzetét, vagyis az írásait. Erről tanúskodik egyik utolsó Piavei bejegyzése.
1: 1918. július 2. Úgy hírlik, pár nap múlva átirányítják a hadosztályunkat a francia frontra. Immár, ha eddig a taljánok golyói nem tettek kárt bennem, tán az anglusoké se fognak. Jó Isten, és ez a fűzet csak megvéd a bajtól. Ami azt illeti, ezért a fűzetér is kár volna. Nem, mintha ki tudja, mi volna benne, de ha tényleg meg kéne fogjon valami eltévedt golyót, az biztosan szétszaggatná. Olvashatatlanná téve az írást. És akkor potyában menne ez a sok körmölés. A fene a jó dolgát annak, aki ezt az egész háborút kitalálta. Persze, ha választani kellene, akkor inkább a fűzet vesszen, mint én. De a legigazibb az volna, ha a fűzet is, én is megúsznánk.

0: Az új hadszíntér új izgalmakat hozott Ács Jenő frontszolgálatos katona életében. A napló füzetébe a francia fronton írt bejegyzésekből többek között az derül ki, hogy a katonák jobb híján szinte vetélkednek a családjukról való mesélésben.
1: 1918. július 11. Verdun. Egyhetes szoktatáson vagyunk, mielőtt bevetnének az újabb ántánt seregek ellen. Nem tudom, mit jelent a szoktatás. Azt éj, hogy megtanuljuk, hogy kell beszívni a mustárgázt. Egyelőre ugyanis nem csinálunk semmit. Csak dekkolunk a német által hátrahagyott állásokba. Az ellátás így se jobb. A tisztek ugyanolyan idegesek. Olyan, mintha Piavénál lennénk. Ma egyéb dolgom nem volt. Egy órán át hallgattam Vágási Janit. A családjáról mesélt. Már megint. Lassan mindent tudok róluk. Négy gyermeke van, két fias, két lánya, mondja büszkén, mert tudja, hogy nekem csak három. De az ő két lánya nincs olyan, mint az én piroskám egy maga, a nem jóját. Olyan lekváros derejét, mint az ő asszonya, senki sem tud, mondja. Megnézném az arcát, amikor megkóstolja az én illusomét, de megám.
0: Az, hogy ő rendszeresen írogat füzetébe, a többi katonának is feltűnt. Egyesek heccelték, hogy mire jó az. Mások álmélkodva nézték, hány oldalt teleírt már. Olyan is volt, aki megkérte, említse meg az ő nevét is. Úgy látszik, öntudatlanul a legegyszerűbb ember is áhítozza a halhatatlanságot.
1: Ma, őrségváltás után megkeresett Szabó Gazsi, akivel már Piavéban összebarátkoztunk, hogy ha már olyan jól megy az írás nekem, írhatnék a nevében egy szép levelet a családjának. Megnyugtattam, hogy ne törődjön, a tábori posta itt se jár. Erre azt mondta, nem bánja. Azt a levelet csak úgy betenné a kabátja zsebébe. S az olyan jó lenne. Ki tudja, melyik tömegsírból kaparják ki egyszer. Azt válaszoltam, azt a levelet akkor neki kell megírja. Olyan lesz, amilyen lesz. Egészen elszontyolodva nézett rám. Bár egy fűzett lapot adhatnál akkor, mondta némi szemrehányással a hangjában. Nekem ennek a füzetnek mind a 100 lapjára szükségem van, akartam mondani, de aztán megsajnáltam. Kitéptem egyet, és a kezébe nyomtam.
0: Azt gondolhatnánk, az efféle parasztemberekből teljesen hiányzik a romantika, s hogy a szerelemről csak szemérmesen, madárnyelven tudnak beszélni. Nos, túl sok lángoló szenvedélyű bejegyzést valóban nem olvashatunk Ács Jenő naplójában, amint följebb is láthattuk, feleségére elsősorban, mint gyermekei anyjára, vagy az életszer őrzőjére gondol. De azért egy-egy elejtett mondatocska csak akad itt-ott, ami arra enged következtetni, hogy a meggyötört test is megszólal néha.
1: Az éjszakák nehezek. Csupa nyögő, álmába fogát csikorgató ember van köröttem. Vajon én is ilyen vagyok, amikor aluszok? Még szerencse, hogy rövid ideig tart a dolog. Olyan gyorsan jön az őrségváltás, vagy egy újabb riadó, hogy sokszor az ember úgy érzi, még le sem hunyta a szemét, már kelni kell. Közben minden félét összeálmodok, csak úgy futtába. Van úgy, hogy abba riasztanak belé, hogy Ilonkát fogom a karjaimba. Érzem, milyen jó, puha, és meleg. És én pedig hogy át vagyok forrósodva. Aztán csak megmarkolom a puskát, s lódulok. Már bőg a tűzérség, üvöltözés, parancsszavak csattognak, már leadtam pár lövést vaktába, de még mindig az asszony jár az eszembe. Ej, Ilonkám, ha átölelhetnélek, s fejemet beletemethetném jó meleg kebeledbe, milyen jó is volna az.

0: A bejegyzésekből jól látható, a harcok szünetében elég sokat beszélgetnek a katonák. Ezek többnyire csöndes, négy szem közti vagy kis csoportos beszélgetések voltak, melyek elsősorban a felgyűlt feszültségek levezetését, a félelmek, az értetlenségek, a honvágy kibeszélését célozták.
1: Ma megkérdezte Strom Feri. Én ilyennek képzeltem-e el a háborút? Mert ő nem. Mert hogy szerinte valamit nem jól csinálunk. És hogy így soha se lesz vége. Nincs semmi haladás. Ha rohamra menjünk, a sok por meg lőpor füst miatt alig látjuk az ellenséget. Csak lövöldözünk össze-vissza. Olykor megrohamozunk egy hadi árkat, ahonnan rejtőzködő taljának döfködnek kifelé a bajonettjeikkel, hogy kibelezzenek. Máskor mi bújunk meg patkány módjára a sánc mélyén, s döfködünk kifelé. Valami nem jól van, így erősködött Strom Feri. Mert mindent ugyanúgy csinálunk, mint ezek oda át. Hát még a sáncaink is pont úgy vannak kialakítva. És akkor így, hogy lehessen győzni. Valami mást kéne kitalálni. Az volna jó szerinte, ha kiállnánk egymással szembe, és megküzdenénk rendesen, és aztán legyen vége a dolognak. Hogy lehessen már hazamenni. Én csak annyit mondtam, hogy az ilyesmit úgysem mi dirigáljuk. Vannak nálunknál okosabb emberek odaföl, akik eligazítsák a dolgot. Nekünk elég, ha vigyázunk magunkra, hogy neki belezve végezzük.
0: További hosszú hetekig vezette Ács Jenő a naplóját. A verdeni csatározások, ha lehet, még véresebbek és értelmetlenebbek voltak, mint a piáveiek. A hadmozdulatokról Ács Jenő továbbra is keveset írt. Így, ha valaki az ő naplójából próbálná rekonstruálni az ottani haditörténéseket, nem sokra menne. Ilyen a történelem alulnézetből? Ilyen. Vagy még ilyen sincs.
1: 1918. Július 24. Ha nem írogatnék ebbe a füzetbe, nem tudnám, hanyadika. Nem én. Egyik nap olyan, mint a másik. Lövünk, fedezékbe húzódunk, temetünk, pihenünk. Támadásra már nem vezényelnek, csak védjük állásainkat. Ami feltűnt. Újabban a tisztek már nem mondogatják, hogy a végső győzelmet jöttünk kivívni. Úgy hírlik, abba már a németek se isznek. Úgy hírlik, a bulgár front összeomlott, és a török is. Hát csak azt tudnám, mi akkor mit keresünk itt. Ma számoltam ki, 52. napja kezdtem írni ebbe a füzetbe. Minden nap valamit. Ez azt jelenti, hogy 47 lapon van még. Egyet ugye bárkit éptem. Tegyünk egy alkut, Istenem. Azt a 47 napot még becsülettel kiülöm én. De utána eresz az a kérlek.
0: Bejegyzéseiből sokat mondó következtetéseket lehet levonni a sereg moráljának romlásáról.
1: A tisztek ma azzal vertek ki a fedezékeinkből, hogy lóduljatok az anyátok mindenit, a haza hálás lesz. Én a magam részéről úgy vagyok evel, hogy hála se kell, köszönöm szépen, hagyjanak békibe. Hát lassan ide döglünk mind, és akkor hol a haza? Jó szakát. De különben dögöljön, aki akar. Dögöljön, aki azért jött, mert én nem. Igaz, ahogy így elnézem a többieket, egyik se nagyon pályázik a hősi halott szerepre. Már azok persze, akik még életben vannak. Mert bizá elég sokan elhullnak. A mi századunk például már 50 embert se számlál. A tisztek mind ígérik, hogy nem sokára feltöltik a létszámokat, de szerintem abból nem lesz semmi. Egyesek azt mondogatják, biztos összevonnak a 16-osokkal, mert azok is már alig vannak vajegyen. Fogyogatunk rendesen. Magunkban találgatjuk, vajon ma ki következik. És imádkozunk. Csak ne én, édes Istenem. Hallottuk, hogy a hozzátartozókat úgy értesítik. Hősi halált halt. Hát, köszönöm szépen az ilyen hősiességet. Valamiért nem igen akarózik rohamra indulni senkinek se. Naphosszat itt az árok mélyén nücsörögnénk. Piávénál még nagyobb volt a lelkesedés. Ott szöktünk, ha megszólalt a kürt. Itt most valahogy mindegyik a másikra vár.

0: Túl sok panasz, elégedetlenség egyébként nem csendül ki az írásokból. A helyzetet rekonstruálva pedig tudjuk, lett volna oka az elégedetlenségre Ács Jenőnek is. A szakértők azt állítják, az ilyen sztoikus, nyugodt vérmérsékletű embereknek a legjobbak az esélyeik a túlélésre álló háború esetén.
1: Csak ez az állandó bűz ne volna. A többi még megjárná. Először azt hittük, ez a mustárgáz. És be voltunk ijedve. Most már tudjuk, hogy csak a septében elkapart hullákszaga keveredik a lőporfüsttel. Némelyek nedves rongyot nyomnak az óruk elé állandó jelleggel. Állítólag gázálarcra is adtak le igénylést a tisztek, de még nem volt kiutalás. De hát miért lenne kiutalás? Pont gázálarcra. Mindegy. Szívjuk, hogy fogjon. Csak nagyobb bajunk ne legyen. Én már azt is kitaláltam. Valami jó szagra kell gondolni. A friss, mákos bájgli szagára például, amikor Ilonkám borítsa ki a tepsiből.
0: A félelemről, ami pedig mindennapos vendégük lehetett, szintén kevés szó esik. Persze azért egy-két felvillantott történetmorzsa súlyos tragédiákat sejtett.
1: Jó, Sanyi, ma azt mondta őrségváltáskor, hogy csinálni kellene valamit. Hogy csinálni kellene, mondom, mert nem értettem, mire gondol. Hát, hogy legyen vége hamar épp. Mi a fészkes fenét csináljunk, mérgelődtem neki. Repülni nem tudunk. Tanássuk én még mélyebbre magunkat, mint az ürgék. Fejét ingatva nézett rám, hogy ő nem úgy gondolta. Hát hogy? No. Mert hogy ő nem bírja tovább. Úgy hallotta, kézigránát a szájba. Az a legbiztosabb megoldás. Hogy a 16-osoknál már sokan. Le kell guggolni, és előre kucorodni. Félbeszakítottam. Az iskoláját a fejednek. Hát miért szült téged az anyád? Nem azért, hogy élj. Csüggeten rázta a fejét. Faképnél hagytam.

0: Augusztus elején egyre több amerikai katona érkezett a térségbe. A német és osztrák-magyar vonalakat egyre jobban szétzilálták, egyre jobban visszavetették. A tüzérségi, légi és emberi túlerő lehengerlő volt. Ács Jenő ebben az időszakban írt bejegyzései rendszertelenebbekké, kapkodóbbakká váltak.
1: Újabban naponta kétszer is visszavonulunk. Lassan írni sincs időm. Nem is nagyon merem kivenni a füzetet a kebelemből. Csak tudnám, hogy az asszony be tudta-e fejezni valahogy az aratást. Sokkal nyugodtabb volnék.
0: Csapatuk ekkorra a teljes morális megsemmisülés szélére jutott. De erről ő valahogy nem akart tudomást venni. Így tartotta magában a lelket.
1: A minap Vágás Jani megkérdezte, ha már annyit körmölök, azt leírtam én már, milyen érzés meghalni látni egy bajtársat. Csak a fejemet ráztam meg, hogy ilyesmivel nem foglalkozom. Nem akartam forszírozni a dolgot, mert láttam, milyen ingerült. Mostanában már nem farag szipkákat, csak lyukas fogait szivogatja. Azt mondta, már nem bízik abba, hogy élve hazakerül. Azt válaszoltam, ne gondoljon erre. Még 27 napom van, édes jó Istenem.

0: Aztán, ahogy az események még jobban felgyorsultak, a napok és lapok kezdtek elcsúszni egymástól, vagyis a napok teltek, de a lapok alig. Ács Jenő nem tudta, a jó Istennel kötött alkuját ez befolyásolja-e. Ha néha pár percre elővette a füzetet, egyre elfogódottabban nézett rá. Septében lekapart pár sort, aztán végig simított a lapokon, s visszatette helyére. De az írást gondolatban folytatta. Éjjel is, nappal is.
1: Ha hazaérek, az első dolgom az lesz, hogy megcsókolom a gyermekeimet, aztán Ilonkámat. Aztán kimegyek a pajtába, megveregetem a csinos morját, s szívok egy kicsi szénaszagot. Csak már ott tartanánk. Lassan vége lesz. Már nincs sok hátra. Hál' Istennek!
0: Szeptember 3-án aztán Ács Jenő elesett. Egy amerikai golyó járta át szívét. Talán írás közben ütöttek rajta, és nem volt ideje visszatenni füzetét a belső zsebébe. Talán nem is akarta. Immár nem lényeges. A füzet néhány jelentéssel, nyilvántartással, halott lajstrommal és hadműveleti tervel egyetemben túlélte a háború forgatagát és hazakerült. A Honvédelmi Minisztérium levéltárában ma is olvasható.

Zsidó Ferenc, a halhatatlanság ára. Felolvasta Kaszás Gergő és Egri Bálint. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince volt. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.

0: Doknányi Ernő A-dur vonós négyesének harmadik tételét a Kodály vonós négyes előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai Liturgikus Énekek című műsorunkban a reneszánsz polifónia nagymesterének, Palestrinának szerzeményei közül hallanak néhányat. Elsőként a Jubilate Deo kezdetű motetta csendül fel. A Schola Hungarica énekegyüttest Dobszai László vezényli.

A Schola Hungarica énekeseinek előadásában hallották Palestrina Jubilate Deo című motettáját, vezényelt Dobszai László. Palestrina Missa Brevis-e következik most. Az Osztrák Rádió kórusát Eugène Duvier vezényli.

Elhangzott Palestrina Missa Brevise az Osztrák Rádió kórusának előadásában. Vezényelt Eugène Duvillier. Befejezésül az Ave Regina Caelorum kezdetű Mária Antifóna csendül fel. Fordítása így hangzik. Üdvözlégy, mennynek királynéja, üdvözlégy, angyalok úrnője. Légy üdvöz, szent erett, akitől a világnak fény kelt föl. Örülj, dicsőséges, mindenki fölött szépséges szűz. Ég van veled, ó, nagyon is ékességes. Érettünk, mindig Krisztust kérleld. Palestrina művét előadja a Musica Nostra énekegyüttes Mindszenty Zsuzsanna vezetésével.

Az Ave Regina Célórum kezdetű Mária Antifónát hallották a Musica Nostra ének együttes előadásában. Vezényelt Mincenti Zsuzsanna. Liturgikus énekek című műsorunkban válogatást hallottak Palestrina szerzeményeiből. Az összeállítást Bökös Henrietta szerkesztette.

Johannes Brahms F-moll szonáta klarinétra és zongorára című művének negyedik tételét Szatmári Zsolt és Fülei Balázs szólaltatta meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. Orbán Viktor kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Franciaországtól Olaszországig, Hollandiától Portugáliáig, Csehországtól Spanyolországig európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Ez nem egy átmeneti tiltakozás, ez nem egy véletlen, ez egy európai ébredés, hangsúlyozta a Fidesz elnöke. Hozzátette, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről. Az első a migráció, a második nagy baj Európa csökkenő gazdasági versenyképessége, a harmadik pedig az ukrajnai háború. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, ám ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál. Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép demokratikus akaratát, fogalmazott. Európa népe azonban ébredezik, megértik, hogy a hagyományos baloldal és a hagyományos jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két szárnyává vált. A patrióták jelentik az ellenzéket ezzel a rendszerrel szemben. Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük, egy olyan Európát, amely megvédi a határait, az iparát, a gyermekeit és a jövőjét. Egy olyan Európát, amely tiszteli keresztény örökségét, és visszaadja a politikai hatalmat a polgárainak, zárta beszédét a pártelnök. Még mindig nem állt helyre a bizalom a világ olajkereskedelmének egyik legfontosabb útvonalán, a Hormozi szorosba telepített aknák és a geopolitikai bizonytalanság óvatosságra késztetik a hajózási szereplőket. Bár az Egyesült Államok és Irán megállapodása elvileg megnyitja az utat a normális hajóforgalom előtt, a Hormozi szoros továbbra is jelentős biztonsági kockázat. A térségben aknákat észleltek, így a hajó tulajdonosok egy része továbbra is kivár. A csütörtöki megállapodás után még kifejezetten optimista hangulat uralkodott. Alig néhány órával az egyesség aláírását követően közel 10 millió hordó olajat szállító tanker haladt át a szoroson, vagy jelent meg annak közelében. Köztük voltak az első szaúdi tulajdonú olajszállítók. A bizonytalanság egyik fő oka, hogy a feleknek a következő 60 napban kellene kidolgozniuk az ideiglenes megállapodás részleteit, ám már az első diplomáciai nehézségek is megjelentek. A Svájcba tervezett tárgyalási fordulót törölték, miközben a térségben továbbra is feszült a katonai helyzet. A hajózási ágazat számára különösen aggasztó fejlemény, hogy a Bloomberg értesülései alapján több ország is aknák jelenlétére figyelmeztetett a Hormozi szoros térségében. Pakisztán Nemzeti Hidrográfiai Hivatala hivatalos navigációs figyelmeztetést adott ki, miután egy aknát jelentettek az Ománhoz tartozó Muszandám félsziget közelében. A hatóság arra kérte az áthaladó hajókat, hogy rendkívüli óvatossággal közlekedjenek. A kockázatok ellenére hatalmas mennyiségű olaj várakozik a térségben, mintegy 40 nagyon nagy nyers olajszállító tanker áll készen arra, hogy elhagyja a Perzsa öblöt, amint a biztonsági helyzet stabilizálódik. Ezek összesen közel 80 millió hordó nem iráni eredetű nyers olajat szállítanak, adta hírül a Világgazdaság. Közlekedési hírek következnek. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három személy autó ütközött össze, a 20-as kilométernél félpályán megindult a forgalom. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a barokkmester tudta, hogy kell lezárni egy művet. Szinte kétszer olyan érzésem volt. Ez a Zene közelben műsor, munkatársaim Urbán Péter, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Velem szemben vendégünk Bakó Levente, Lisztdíjas trombita művész, karmester, együttes vezető. Hosszan lehetne sorolni, és mondtam, hogy meg foglak lepni a műsor elején, mert amikor néztem az életrajzodat, ugye 1977-ben születtél, akkor te nem tudhatod, de abban az időben, a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, nagyon élénk zenei élet volt Nyíregyházán. Jó magam is a Filharmónia szervezésében, nagyon sokszor különböző Szabolcs megyei turnékra mentünk, nagyon szerettük azt a környéket, és reggel délben délután adtunk egy-egy hangversenyt kis magyarázattal a nagy érdeműnek, általános iskolák, középiskolások, nagyon jól éreztük magunkat. Szóval nagyon jó hely az a Nyíregyházon.
1: Természetesen, és abban helyesbítenék, hogy nem csak a 60-as, 70-es években, hanem ma is ugyanezzel a lendülettel folytatódnak itt a Filharmónia koncertek. Egyébként, hogy mennyire aktuális volt a kérdésed, a meglátásod, 2025. november-decemberében közel 33 előadást adtunk Szabolcsvár megyében a Filharmónia Magyarország szervezésében, tehát változatlanul szeretik az emberek és a gyerekek hallgatni a zenét.
0: Annyira, hogy emlékszem egyszer valamelyik kórussal, talán a főiskolának a kis kórusával, nagyon csinos lányok voltak még.
1: Most arra is csinos lányok vannak.
0: Gondolom, igen. És azt játszottuk az autóbuszban, amikor mentünk innen, oda, onnan, amoda, hogy énekeltek valamit, és akkor most énekeljétek ugyanezt fele lassan, vagy kétszer olyan gyorsan. Úgy élvezték a lányok, hogy nem akarták abba hagyni. Képzeld el, megél, visszaérkezünk Nyíregyházra, maradjunk még, énekeljünk még. Ritka, amikor egy muzsikus még tovább akar működni.
1: Hát az igazi muzsikus, azt gondolom majdnem, hogy élethosszig tartó műfaj ez, tehát a test, ha öregszik is, de a lélek az örökké fiatal marad, és
0: nem
1: mindig
0: utolsó
1: sorban
0: zenének köszönhetően.
1: Igen, igen, hát ez Kodály Zoltán is már ezt sokszor elmondta.
0: Meg te is azzal fogadtál, hogy hogy lehet, hogy valaki 88 éves korában, ez vagyok én, még mindig szereti, frissen, élvezetesen csinálja a dolgát.
1: Hát te csodálatra méltó vagy, ez
0: nem,
1: most függetlenül ettől, de sajnos, illetve nem sajnos, ezt meg kell említeni, ez nagy dolog.
0: Én állítom, hogy ha az ember nem dolgozik, és mi nem dolgozunk, mert van egy kínai mondás, hogy aki egy életen keresztül azt csinálja, ami a hobbija, amit tud, amit ismer, amivel jól érzi magát, akkor nem dolgozik.
1: Hát tulajdonképpen igen, de azért a hangszeres játéknak megvan a fizikai része is, mert minden nap fel kell reggel, az ember be kell fújni, gyakorolni kell minden hangszerre, értem ezt.
0: Ma és is az... befújtad már magad?
1: Hát ma is, ugyanis ma ez egy hosszú nap, ahogy beszélgettük a legelején.
0: De csak mi beszélgettük, a hallgató is kíváncsi, hogy mi egy hosszú nap Bakó Leventénél.
1: Ma például 10-től 2-ig a Zeneakadémián főpróba volt a Danubia zenekarral, ugye este lesz koncert, és azokat az időpontokat, amit itt voltál kedves felsorolni, csak a 23-a volt jó, és én nem akartam kihagyni ezt a beszélgetést, így örömmel jöttem itt 3-tól 4-ig, illetve ugye van egy nagy szerelmem emellett a fúvós zenekarozás, és lesz ma este a Stefánia Palotában egy közös koncertje a Központi Fúvós Zenekarnak is, az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium Fúvós Zenekarának, amit én vezényelek, és annak lesz 5-től 6-ig egy főpróbája, és az első részt én vezényelem, így lesz arra alkalmam, hogy az esti 7:30-as Danubia zenekari koncertre még vissza tudok érni, és akkor 9:30-kor már vége is a napnak.
0: gondolod te, össze. Aztán majd kiderül, hogy még ráadást kell adni,
1: ja, hát igen,
0: vagy
1: igen,
0: autogramokat
1: igen,
0: kell adni.
1: Igen, tehát igen.
0: Hosszú, de ilyenkor, ha az ember jól érzi magát benne, akkor nem érzi hosszúnak. Az a javaslatom, hogy a felvételekkel lépkedjünk szépen előre. Amit hallottunk erről a barokk műről, mit tudnál utólag elmondani?
1: Gottfried Reiche, ő egy csodatrombitás volt a barokk korszakban. Hát állítólag Johann Sebastian Bach neki írta a hírhedt második brandenburgi versenyét.
0: Ma is óckodnak tőle a trombitások.
1: Nagyon kevesen tudják eljátszani, igen sok technikai probléma, különösen, hogy nagyon sokat is magasan kell játszani, és hát a mestert megihlette, hogy írt 24 toronyzenét, amit a Hungaroton gondozásában adtunk ki, ez egy sorozat a Hungarotonnal.
0: Mármint Reiche mester.
1: Így van, igen. Így van, Gottfried Reiche, ez az ő szerzeménye, hát nyilvánvalóan nem csak előadott, hanem nagyszerűen komponált is, és ami fontos ezekben a felvételekben, a Reichében is, hogy nem átirat, hanem eredetileg részfúvósokra megkomponált kamarazenék, toronyzenék.
0: Ez azért fontos, mert a barokk korban a zene közkincs volt. Most igen. Mondjam úgy, hogy bármit átvehettek egymástól. Hát Bach sem szígyelt Vivaldi mestertől, meg másoktól átvenni teljes versenyműveket.
1: Én azt gondolom, hogy ha Bach ma is élne, vagy ma élne, így fogalmaznék pontosabban, és meghallaná, hogy már a részfúvósok milyen színvonalon játszanak, biztos vagyok benne, hogy nem egy fúgát tokkátát komponálnak kiválóan ránk, de hát mivel a művei örök érvényűek, ezért gyakorlatilag bármelyik fúgát eljátsszuk, vagy művét, az ugyanolyan gyönyörűen meg tud szólalni, mint orgonán, vagy amire eredetileg komponálta.
0: De most mégsem barokk mestert idézünk, hanem nem is mondom meg előre, úgyis rá fognak ismerni.

0: nagy taps lenne, hogyha lenne közönségünk. Igen. De most én vagyok a közönség, és nyugtázom, hogy bravúros produkció volt. Lehetett érezni, hogy játszottok vele szinte olyan sziporka-szerűen. Tehát nem csak, hogy élvezitek, hanem végre lehet itt virtuózkodni.
1: Igen, Rossini egyébként ugye híres volt a virtuóz futamjairól. Mondta is sokszor ironikusan, hogy míg Wagnernél megszületik több óra után egy dallam, addig én sokkal többet leírok. És egyébként a gasztronómia világában is nagyon jártas volt Rossini.
0: Abbajt a komponálást is
1: főzött finomakat. Igen, igen. Egyébként a Tell Vilmos Nyitány egy régi nagy kedvencünk, nagyon szeretjük ezzel a koncerteket megnyitni, pontosan emiatt, amit említette, hogy egyrészt indul egy fanfárral, egy trombita fanfárral, hogy világos legyen, hogy ez egy részhúvos koncert, és a virtuóz elemek és a nagyszerű lezárása a tételnek, a nyitányának valóban, ha jól sikerül, akkor a közönséget rögtön nagy tapsra ingerli.
0: Így van, de ettől függetlenül azt lehet érezni, hogy a társaság, tehát az együttes mennyire szereti, mennyire élvezi ezt a labdázást.
1: Igen, és amikor egy darabot nagyon sokszor játszunk, például hosszú éveken keresztül, akkor nem mindig vagyok népszerű, mert a sok-sok eljátszás és a koncert után egyszer csak újra meg kell tanulni, mert mindig kialakulnak apró pontatlanságot, amit a közönség nem vesz észre, de nem is szabad odáig eljutni, hogy észrevegye, és akkor az nagyon-nagyon unalmas és fárasztó, amikor azt a közismert darabot, amit már mindenki szívesen játszik, újra pontosan meg kell tanulni. De hát ez a technikai hozzájárulása.
0: Vendégünkből, Bakó Leventéből kijött a pedagógus, a betanító, a szigorú mester.
1: Igen, ez másképp nem megy. Én nem szigorúnak, következetesnek szoktam magam nevezni, de ilyen szempontból, ha ma ilyet lehet mondani, régen ez természetes dolog volt, ma már ez szigorúságnak számít, hogy amit az ember felad, illetve kitűz célul, a sok gyakorlással lehet csak kivitelezni. Más a recept.
0: Úgy lehet fenntartani, hogy mindig foglalkozunk vele egy kicsit.
1: Igen, igen. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a hosszú távú sikernek, ha lehet ilyen közhelyeket mondani, csak a folyamatos, fegyelmezett életmód, a gyakorlás és a mindennapi tevékenységhez hozzátartozó technikai gyakorlatok karbantása szükséges.
0: A következő felvételetekhez sem mondok konferálást. Hallgassuk!

0: olvastam, hogy Bakó Levente, vendégünk, 10 éves korában már, folytasd a mondatot.
1: Trombitáltam.
0: Nem csak trombitáltál, hanem volt egy verseny.
1: Ó, igen. Igen. A Lubik Imre zeneiskolai trombita verseny.
0: Na, tehát azért egy 10 éves ráztól nem automatikus elvárás, hogy egyrészt trombitáljon, kettő részt vegyen egy versenyen, és megnyerje.
1: Jó, de azért ennek volt egy előélete, ugyanis Nyíregyházán az akkori 4-es számú általános iskolába, ugye ez most már Kodály Zoltán zeneiskola, nem azért kerültem, mert zenésznek szántak a szüleim, nagyon rossz gyerek voltam. Nem abban az értelemben, hogy felgyújtottam az iskolát, hanem nagyon jókat tudtam kérdezni, epéseket, ami ma is jó szokásom.
0: Mindenből, vagy mondjuk történelemből, magyarból?
1: Mindez, amihez én úgy éreztem, hogy hozzá kell szólnom, ahhoz én hozzá is szóltam, és akkoriban a tanárok ezt nem nagyon tolerálták, tehát nehéz eset voltam, fogalmazzunk így, és ott volt a családnak egy nagyon kedves Ibolya néni, tanárnő, aki jó barát, és azért kerültem oda, hogy nézzen rám napközben. És akkor Szabó Dénesnek a felesége, Ági néni felvételiztett engem, hogy azért nézzük meg, hogy ritmusérzék, zenei, ugye visszatapsolás, visszaéneklés, és ezek jól sikerültek, így kerültem a 4-es iskolába, és 4. általános iskolás koromba hangszert kellett választanom. Na most az érdekesség az, hogy a szüleim zongorára szerettek volna beíratni, mert a nagymamánál, apai nagymamámnál volt egy pianino, és ugye visszatérve a magatartásomra, jobb az, hogyha Levente délután szem előtt van. Apukám volt nálunk a szelidebb lelki világú, anyukám viselte inkább a nadrágot, és édesapám, amikor elmentünk a zeneiskolába, akkor én megláttam egy gyönyörű poszteren egy trombitát, és nem azt fogott meg rajta, hogy jaj, de szépen csillog-villog, hanem én nem akartam ezzel sokat foglalkozni. És a trombitán azt láttam, hogy 3 billentyűje van, akkor csak 3 hangot kell rajta megtanulni, megjegyzem, nem kell vele foglalkozni, dolgozni, és hazaállítottunk egy trombitával a megbeszélt zongora helyett, hát nyilván a zongorát nem hoztuk magunkkal, és akkor édesanyám szemébe egy különleges csillogás volt az idegtől édesapám felé, hogy nem ezt beszéltük meg. És akkor így jött szóba a trombitálás, és az első ilyen megmérettetés valóban 87-ben volt Zalaegerszegen, ahol azóta is, nem tudom megmondani, de 20-30 éve biztos megrendezésre kerül ez a Lubik Imre zeneiskolai trombita verseny, ahol a döntőbe jutáskor nagyon meglepődtem, mert Arányi György Lentó című művét adtam elő, ami körülbelül 30 másodperc hosszúságú volt, és amikor eljátszottam, ez egy lassú szívhez szóló szám volt, akkor nagyon megijedtem, mert azt láttam, hogy az emberek törölgetik a szemüket a nézőközönségbe, de 10 éves korban én nem tudtam, hogy ez a meghatottság elején. Én azt gondoltam, hogy annyira rosszul játszottam, hogy mindenki szomorú ettől. Hát és akkor így indult el ez a történet.
0: Nagyon örülök, hogy szóba hoztad Szabó Dénes nevét. Hát én a mai napig évtizedeken át nagyon régóta és most is ámulok tőle. Én azt hiszem, hogy az ő kórusai, azok utolérhetetlenek. És műsort is csináltunk vele, és akkor ő beszélt a mozgó dóról.
1: Igen.
0: Hogy az ugye a titka, úgymond titka, de hát ugyanazt még hozzá kell tenni, amit te is hangsúlyoztál, hogy egy muzsikus akkor tud igazán produkálni, hogyha gyakorol, hogyha szereti csinálni, ha tehetséges, és így tovább is.
1: Az tény is való, hogy a 4-es iskola, vagy Kodály iskola, az nagyon pozitíve mély nyomot hagyott bennem, akár Dénes bácsi órái, tehát...
0: Dénes bácsi.
1: Hát nekem mai napig igen, is Dénes igen, bácsi. Igen, igen. Ez így alakult, ez a történet, és mellette ugye csupa nagybetűvel a Vikár Sándor Zeneiskola, illetve a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, és Nagy Gyula tanár úr, ugye, aki engem megtanított trombitálni, őt se hagyjuk ki, és az örök szerelem, amiről majd később beszélni fogunk, a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar, ahol mint kis diák elkezdtem, és aztán úgy adta a sors immárom 17 éve, hogy művészeti vezető karmesterük is vagyok.
0: Tehát most is oda jársz időként.
1: Igen, igen, és azok a kedves emberek, a Schuster Csaba együttes vezető, Mecsei Dániel, Lóránné Marika, Gere Péter, Dallos Csilla, akik, amikor én még kisrác voltam, hogy a Szörényi Brody slágerrel befaroljak, ott voltak, még mindig mai napig is ott fújják, szóval ez egy nagyon megható és csodálatos történet.
0: Tökéletesen megértem, mert ahol ennyire gyökeret vert a zenei zenélés, én a kórus részét ismerem jobban, az egész egyszerűen olyan, mint egy gyönyörű virágos kert. Tehát nincsenek gyomok ott, öröm van ott. Egyszer elmentem csak azért, hogy a karácsonyi gála hangversenyüket meghallgassam.
1: Igen.
0: Egy ilyen lélekátmosás.
1: Hát a Szabó Dénes, ő varázsló, azt azért kimondhatjuk.
0: Igen, és hozzá kell mindig tenni, hogy a varázslat mögött mindig azért, te is hangsúlyoztad, nagyon sok munka van, odafigyelés, évtizedek is.
1: Így van, anélkül nem. Nagyon érdekes, a pálya elején, akkor sokkal fontosabb az, hogy 95% munka és 5% tehetség, mert fordítva nem működik. De a Zeneakadémia évek után, amikor elindul az élet, akkor is nagyon fontos a 95%-os munka, de mégis, ha nincs meg az az 5% az életben, akkor már hiába van meg a nagy munka, ha az a szikra, az a tehetség, amit a közönsége gyakorlatilag megfogja, egy előadóban nincs, hát akkor az úgy nehéz az élet.
0: Maradjunk a Carmennél, Toreadódal.

0: miket nem írt ez a Bizé, milyen harmóniákat, mint egy Gershwin idézet úgy hatott.
1: Hát egy korai Gershwin. Egyébként megmondom őszintén, a Bizének vannak vicces elemei a szimfóniája, vagy vannak ezek a kisebb szvittjei.
0: Árlilányi.
1: Igen, ezek. Igen, és a trombitát előszeretettel használja ilyen kis fanfár megnyilvánulásokkal, ami olykor egyébként technikailag kifele a közönségnek vicces, de mindig ezeket a kis fanfárokat csillogtatva bejátszani nem egyszerű feladat, de mi nagyon szeretjük a kvintettel játszani a darabjait. Azt vettem észre egyébként a közönség reakcióiból ítélve, hogy az opera átiratokat nagyon szereti a magyar közönség. Bármerre megyünk az országban, vagy világban, ha az operák felcsendülnek, és el szoktam mondani egy-két történetet, akár az együttessel, vagy a darabbal kapcsolatban, akkor mindig, ha a Carment is bekonferálom, akkor mindig van egy tehát szeretik, és ezt szívesen hallgatják.
0: És akkor kérünk egy ilyen történetet a 30 éve létrejött Evald együttesről.
1: Hát az az igazság, hogy sok kiemelkedő történet volt, de igazándiból, amikor 97-ben csörgött a Zeneakadémián a telefon, hogy Győrben kérnek a Zicsi palotában egy barokk műsort, és mi ezt örömmel elvállaltuk, de amikor oda érkeztünk, akkor árulták el, hogy minket szeretnének felöltöztetni barokk ruhába. Na most elég sokáig jól mentünk, szerencsére a 63-as fejméretem a barokk parókát rögtön kizárta, azt nem kellett felvenni, mert ugyanis a Győri Nemzeti Színháznak ilyen nagyságú parókája nem volt, de hát a zsakett és a pantalló, nadrág és a harisnya is egy kis ilyen balettcipőnek hívtam azt, igen. Na most, amikor ezt a pantalló nadrágot én fölvettem, akkor én már éreztem a derekamnál, hogy az a gomb egy kicsit erőltetve kapcsolódik oda a nadrághoz, és hát akkor még 23 évesek voltunk, és minden műsorszámot, ha lehetett, hát Pavarotti nyelvével, élve, szavaival, a magas szével fejeztük be, de én azt éreztem, amikor játszottuk a darabot, hogy vagy a magas C fog következni, vagy pedig a gomb fog leszakadni rólam. Hát én 23 évesen nem éreztem félelmet a tekintetben, hogy mik lesznek a következmények, úgyhogy én kifújtam a magas C-t, a nadrágom valóban elpattant, és ugye akkoriban is mindig fölálltam a műsorszámok között konferálni, de ugye a gravitáció segítségével egyre lejjebb csúszott minden egyes konferálásnál a pantalló. Így a koncert végén már igen nehéz helyzetbe kerültem, hiszen a ráadást úgy adtuk, hogy ki sem mentünk, és amikor vége lett a koncertnek, a fiúk elhagyták a színpadot, én ott maradtam, mintha a kottákat rendezgetném, és odajött egy nagyon kedves család, hogy művész úr, szeretnénk önnel egy közös fotót készíteni, legyen kedves, álljon fel hozzá. Én akkor már nem tudtam felállni, mert a nadrágom tényleg a Achilleszemnél landolt, és mondtam, hogy legyenek kedvesek körbeállni engem, mert a sokkal praktikusabb. Hát ebből is tanultam, mert azóta is nadrágtartóban játszom kvintett koncerteken, mert az a biztos, kényelmesen lehet levegőt venni, és nincs vele probléma.

0: Az előbb pedzegettem ezt a 30 évet, amikor létrejött az Evald fúvós együttes. Miért Evald? Ki volt ez az Evald?
1: Ez is egy érdekes történet, mert ugye a Zeneakadémián ez egy kötelező tantárgya, kamarazene. Általában a két trombita, kürt, harsona, tuba, a részhors kvintett a legközkedveltebb, de bármilyen formációban egyébként lehet kamarázni. Az együtteseknek a nagy része a diplomázás után feloszlik. Na most elég komolyan gondoltuk 96-tól, amikor elkezdtük, tulajdonképpen onnan számítom a megalakulásunkat.
0: 30 éve, pont.
1: Így van. És az első nagy versenyre 98-ban került megrendezésre a 7. Narboni Nemzetközi Részhors Quintet verseny. Narbon Franciaországban egy kis város a spanyol határnál, nagyon szép vidék, tehát minden adott ahhoz. Ezek a kisvárosok egyébként a legjobbak ezeknek a nagy versenyeknek, és pont sikerült a legnagyobbal kezdeni. Hát ez egy fél éves, nagyon megfeszített, komoly munka és felkészülés, és hát egy teljes őrületet sikerült ebbe én belevinnem az együttes tagjaival. Na de igen ám, nem volt az együttesnek a neve, és mi arra nem számítottunk, hogy mi ezt megnyerjük 21 évesen. Ide összesen 8 együttes jelentkezett, annyira a három forduló alkalmával nagyon nehéz az anyag, és hát már gyakorlott nagy együttesek jönnek ezekre a versenyekre. Mi megjelentünk 21 évesen, akkor még félig meddig, hiába 10 év volt a rendszerváltástól, de egy kicsit vasfüggönyként kezelte minket, mert akkor még a franciák beleírták a jelentkezésbe, hogy a Kelet-Európából érkező versenyzőknek a retúrjegyüket, vonatjegyüket, vagy pedig a megfelelő összeget az úti költségre be kell mutatni, ezt csak zárójelben mondom, és amikor megnyertük, akkor kérték a szervezők, hogy de mit írjanak rá az oklevélre. És akkor mi már nagyon szerettük, Viktor Évald orosz zeneszerzőről van szó, 1860-1930, az ő földi életének az ideje, gyönyörű, romantikus, eredetileg is részfúvósokra komponált csoda szimfóniák, ami nem véletlen, hiszen már Katalin cárnő próbajátékot hirdetett kürt zenekarra az udvarában, és akkor ezek az orosz zeneszerzők, aki mindenki a Párizsból, a világból oda járt Szentpétervárra tanulni, hiszen akkor az egy fellegvára volt a kultúrának, summa-summarum, abban a pillanatban egységesen eldöntöttük, hogy legyen az együttes neve Evald után, Evald részhúvos együttes, így került rá az első nagy győzelmünk oklevelére is, és ez mai napig is büszkén viseljük, mert a zeneszerző iránt érzett szeretetünk, tiszteletünk változatlan.
0: A következő felvételetek mindenki előtt ismert. Viszont, amikor az előbb műsor előtt szóba hoztam, akkor mondtál róla egy-két érdekességet, amit én sem tudtam. Ugye a szentek bevonulásáról van szó.
1: Igen, Luther Henderson az elkövetője, a zeneszerző ennek a nagyon érdekes és nagyon hatásos, általában koncert utolsó számaként szoktuk ráadásként játszani. Igen. Ugyanis nem csak a szentek mennybe menetele bevonulási zenéje szólal meg, hanem belekomponálta Handel messiasi moratóriumból a Halleluja kórust. Ezzel indul, aztán a harsona, a tuba kísérettel egy ilyen improvizációs elemekkel tarkított kis szólót rittyent oda, hogy így fogalmazzak, ami beletorkol egy Dixielandbe, és mielőtt még vége lenne a darabnak, újra visszahozza Henderson a Halleluja kórusnak ezt a nevezetes, lépcsőzetes szoprán,
0: egyre feljebb,
1: milyen keskeny az út, és így zárul le nagyon frappánsan a zenemű.

0: annak idején, amikor zenés fejtörőket rendeztünk, akkor még nem ismertem ezt a felvételt, de most már tudom, hogy nagyon jó alkalom arra, hogy megkérdezzük, hogy hány különböző korban született, különböző motivumok szólalnak meg itt Hendelssohnnak a muzsikájában.
1: Azt még hozzá kell tenni, mivel fantasztikus kollégák is azért megérdemlik, hogy felsoroljuk a neveiket, ugye Tarkó Tamás a felvételen trombitál, most már Sonkovics Lóránd a új trombitásunk, illetve szánykürtösünk, de itt a felvételen ezen Kovalcsik András is részt vett, valamint a harsonásunk Magyar Péter és a csodálatos tubásunk Beresztegi Attila követték el ezeket a sok szép hangokat.
0: És nem említetted, hogy az átiratot kikészítette?
1: Luther Henderson, és ezt hozzá kell tenni,
0: tehát
1: hogy
0: nem csak az eredeti művet, hanem ezt a bizonyos
1: ezt, amit most hallottunk.
0: Motivumos átiratot.
1: Ez teljes mértékben, illetve ez a kanadai részfors kvintet, a Canadian Brass ismertebb nevén, ez az ő műsorszámuk volt, de ugye ma is meghatározó, 50 éve működnek folyamatosan, és a tubás ugyanaz, még mindig, a többiek már szép lassan nyugdíjba mentek, de a lényeg az, hogy ez az ő szériájukból van, ők nagyon sok kottát kiadtak, és ezt kiemeltük, mert ez valóban nagyszerű zárása egy koncertnek.
0: Elérkeztünk az utolsó percekig, most mi minden történik az Evald körül, Bakó Levente körül?
1: Igen. Tulajdonképpen a Filharmóniával vagyunk nagyszerű kapcsolatban, a Filharmónia Magyarországgal. Nem csak ifjúsági koncerteket játszunk, hanem a Petőfi program keretében elindultak ezek a kistérségi koncertek. Kortársakat már kevesebbet játszunk, pedig nagyon sokat írtak nekünk, de valahol ott olyan 20-25 éves együttjátszásunk után szerettünk volna most már olyan tematikai koncerteket, amiket mi állítunk össze, mert nagyon sokáig ugye megvan határozva egy együttesnek a vonala, hiszen egy együttesnek sokféle műsor, stílus kell képviselni az ifjúsági koncertektől, a felnőtt koncertekig, a népnevelő, a kortászene, az újítás, hiszen van egy olyan lemezünk is, ahol a Dubrovai László, Madarász Iván, Tihanyi László, Hollós Máté, Láng tanárónak a műve is elhangzanak. Megmondom őszintén, hogy nagyon nagy sikerrel játszottuk, különösen Németországban a kortász zenét, ezeket a régi gyártelepeket ugye átalakították koncerttermekké, óriási nagy nézettsége van, úgyhogy köszönjük szépen, jól el vagyunk, én magam a kvintetezés mellett ugye a Danubia zenekarban trombitálok, valamint két fúvószenekart is van szerencsém vezetni, az említett nyíregyházi szabolcsi koncertfúvószenekart, valamint negyedik éve az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium Egressy Brass Band fúvószenekarát is, úgyhogy azt gondolom, kell a színes, változatos zenei életmód, mert csak egyfélét, egy műfajt űzni, az egy idő után egy kicsit olyan destabilizáló hatása van, tehát ezeket a műfaj sokszínűségeket, ezeket jó művelni.
0: Igen, de még mindig kíváncsi vagyok arra,
1: igen,
0: hogy Bakó Levente úgy legbelül melyiket kedveli leginkább a sok-sok tevékenység közül?
1: Igen, hát ezt mindig nagyon nehéz meghatározni, mert mindegyik valamilyen szinten a szerelmeim egyike. Talán azért a kvintettet mondanám, mert az egy ilyen saját, teljesen saját gyermek, ha lehetek egy kicsit nagyképű, azt úgy én fogalmaztam meg, én találtam ki, én alapítottam, én kértem fel a kollégákat, és ennek a együttesnek a teljes pálya ívét.
0: Tehát az Evaldról beszélünk.
1: Igen, igen, ennek a teljes pálya ívét, ha lehet így mondani, kellő szerénységgel érajzoltam meg, tehát ez volt az a csodálatos együttes, amit sikerült, és mai napig is életben tartani, mert azt gondolom 30 év a folyamatos jelenlét, tehát nem évi 4-5 koncert, hanem még mindig azért 50-60 koncerteket adunk, és az szerintem nagyon jelentős szám is, de ugyanezek mellé oda tudom tenni a felsorokat, Danubia, Nyíregyháza, Egresi, de ha kényszerítés hatása alatt vagyok szeretettel is, akkor azt mondanám, hogy hát ez az én nagy főművem az Evald, ez az én szívem csücske.
0: És már is ajánlottam műsorunk előtt, a felvétel előtt egy jövő évi programot, hogyha addig élünk és születik egy újabb könyv, akkor a Szépművészeti Múzeum román csarnokában összeeresztünk titeket, mégpedig egy orgonát és hozzá az Evald fúvós együttest.
1: Elárasztjuk a román csarnokot szép hangokkal.
0: Nem csak szép hangokkal, hanem igazán ez a fajta zene, amit ti műveltek, meg tulajdonképpen az orgona zene is, az olyan a román csarnok, mint egy templom.
1: Így igaz.
0: Tehát ott találtok igazán otthonra.
1: Így igaz, azt gondolom az orgonának a hangzása, és ehhez a részhúvósok is, ott nagyszerűen akusztikai segítséggel ki tud teljesíteni.
0: Adja Isten, hogy megvalósuljon,
1: úgy legyen.
0: Hölgyeim és uraim, Bakó Levente, Lisztdíjas, trombita művész, karmester volt a vendégünk. Pereszegi Attila, Urbán Péter és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, és egy Csajkovszki zárást ajánlok, mégpedig azt hiszem, hogy ezt a szimfóniáját, az F-moll szimfóniát nagyon kedveli a közönség, ti is szoktátok ráadásként játszani, búcsúzzunk ezzel. Köszönöm a figyelmet!

0: A zene közelbent hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Hétfőn ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, és idézzük, az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvény módosítást, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délelőtt. Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák, fontos nap előtt állunk, írt a posztjában Magyar Péter. A javaslatokról kiemelte, mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza frakciót is. Kitért arra is, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök szombaton közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az országgyűlés elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Egybehangzó vasárnapi brit sajtó értesülések szerint a jövő héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere, fölényes 55%-os, vagyis a párt 20% körüli országos támogatottságát messze meghaladó többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást az észak-nyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választó körzetében. Ennek a választókerületnek az eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons, kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt időközi választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot. Miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvény erejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be. Ez vonatkozik a miniszterelnöki posztra is. A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió kormányforrásokat idéző vasárnapi beszámolója szerint Yvette Cooper külügyminiszter a hétvégén személyesen szólította fel Starmert, hogy távozzon a két éve kormányzó munkáspárt vezetői tisztségéről, és így a miniszterelnöki posztról is. Peter Kyle üzleti és kereskedelmi miniszter, a Sky News, illetve a BBC közszolgálati televízió vasárnapi hírmagazinjában egyaránt azt mondta, az utóbbi napokban őszintén és lényegre törően beszélt Starmerrel. Kyle úgy fogalmazott, hogy a kormányfő mérlegeli a politikai realitásokat. Keir Starmer pozíciója a munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett. Végül az időjárásról. Hétfőn a nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másútt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökés is kísérheti. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy nyugállományú ezredes a beszélgető társam, aki katolikus pap, plébános és aranymisés. Az elmúlt szombaton ünnepelte az Istenhegyi Szent László plébánia közössége aranymiséjét, Kocsis István atya, ő a beszélgető társam. Egy oázisban élsz. Tágabb értelemben is, mert ez az egész környék nagyon szép, van egy nagyon patinás, szép iskola, amely Jókai Mór nevét viseli, és előtte a padon üldögél egy bronzszobor Jókai, meg egy kisgyerek, és mesél a gyereknek Jókai. Mellette van a templom, egy nagyon szép park, játszótér, és maga a plébánia kert, most délután 5 óra fél 5 körül beszélgetünk, zsibongnak a gyerekek, akkor a szép nagy plébánia kert volt, amely be lett lakva, egy óvoda született itt a Pannonia Szakra kerületi katolikus általános iskolának a tagintézménye. Néhány éve nyílt az óvoda.
4: 5 tanév telt most el az óvodába, és hát nagyon fontosnak gondolom, hogy az óvodába a gyerekek már 3-4 éves koruktól kezdve játékos hittamban részesülnek, napi kapcsolatban vagyok velük, kimegyek a folyosóra, akkor dicsértessék István atya, tehát kapcsolatunk van. Tehát most kicsi gyerekkorban kezdődik az a kapcsolat, hogy ők az egyházhoz tartoznak. Nem úgy, hogy megkeresztelték egyszer, aztán majd harmadikos korában jelentkezik első áldozónak. Tehát ez egy a plébániai pasztoráció szempontjából nagyon fontos. Aztán a közösségi ház, ami tényleg az oltárasztal mellett, a fehér asztal közösségi.
3: Igen, a templom mellett a parkban van egy közösségi ház is, de még a plébánia kertet. A gyerekzsivaj nem zavar? Tágas, szép, nagyfás, bokros, árnyas terület, és csivitelnek a gyerekek. Azt hiszem, hogy nagyon...
4: Az ajtó most már nyitva van, akkor ugye ez mindig behallatszik, de hát délelőtt vannak kint, és amikor ők alszanak, én is alszom. Úgyhogy nem zavar egyáltalán.
3: Tehát akkor összehangoltam.
4: Összehangoltam feladat, igen.
3: Nagyon szép. Közösségi ház, az is néhány éves.
4: Az óvoda idősebb, az óvoda 5, a közösségi ház májusban volt 3, hogy a bíboros úr megáldotta. A plébánia közösségi életét azelőtt egyetlen hittanterem volt a tér, most viszont ott van egy 150 személy befogadására alkalmas nagy terem, sok-sok koncerttel, amiből kiemelkedik már 30 alkalommal
3: Ránki család
4: koncertezett. Itt van egy nagyon jó zongoránk is. Ez sokat jelent, de más közösségek is, keresztelés utáni összejövetel, esküvők utáni összejövetel, vagy egy születésnap. Tehát mi igyekszünk, vallási lelkületű, vagy közösségi lelkületű teret biztosítani arra, hogy aki ide eljön, az itt jól érezhesse magát. Annak ellenére, hogy feszület van a falon, próbálkoztak, hogy itt lesz az esküvői vacsora, ha levesszük a keresztet a falról, de hát ez nem így működik. Ez nem így működik.
3: Eltartja-e magát a közösségi ház, vagy pedig egy púp bizony anyagi értelemben a közösségen, a plébániai híveken?
4: Hát, billeg ez. Billeg, de mostanában szaporodtak az esküvők, és hát azt tartja el igazán a házat. Mert ugye, amikor mi ott vagyunk, akkor mi csak használjuk, meg fogyasztjuk, de nem nagyon adunk hozzá. Mert ugye vasárnap mise után átmegyünk kávézni, sörözni, attól függ ki, mit szeretne, hosszas beszélgetések a következő miséig, utána meg 12-kor megint.
3: Igen, hát ez a feladat a közösségi háznak, de az a jó, hogyha el is tartja magát hát a közösségi ház.
4: Igen, eleinte voltak azért ezzel nehézségek, most nagyjából megvan a szükséges fedezet.
3: És ennek a kertnek, épületegyüttesnek, a plébánia körüli parknak a ékessége egy Pió atya szobor, azt hiszem, és csináltatok keresztutat is.
4: Igen, a keresztutat a Mátyus Ágotának a ajándéka tulajdonképpen, Kopp Judit, az ő édesanyja készítette ezeket a plasztikákat, és hát akkor a plébánia némi segítséggel építette meg az egész keresztutat, ami nem csak nekünk fontos, hanem nagybőjt időben különösen sok kiránduló járja itt végig a keresztutat, milyen szabadtéri keresztút a környéken nincsen sehol per pillanat.
3: És ahogy láttam, voltak olyan hívő családok, akik egy-egy stációt magukra vállaltak az ő anyagi hozzájárulásukból.
4: Hát vagy egy család, vagy két család, de teljesen így készült el. Hát ez azért 32 millió forintba került összesen.
3: Hány éve vagy itt plébános?
4: 26.
3: 26.
4: Az elfüstmisét is már itt tartottam, igen. Akkor még a honvédségnél is dolgoztam, és akkor lettem a lezredesből lezredes, és úgy mentem nyugdíjba 2007-be. Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert kevés helyen voltam pap. Nagymaroson, ami indulásnak fantasztikusan jó volt, kismarosi találkozó ideje ez, és akkor Rákosfalva, ami Budapest legnagyobb plébániája, egy 70 ezres lakótelep, aztán voltam Ludányhalásziba egy kicsit plébános a sajátjaim között, és hát 84-ben pedig Ludányhalásziból visszakerültem, a Lékai Bíboros úr tette ezt az ígéretet, és akkor ez valóban meg is valósult, a Miklós Imre akarata ellenére megvalósult, hogy voltam 10 kerek évig plébános, káplán 2 évig, 10 kerek évig plébános, és még 6 évig jártam vissza segíteni, misézni hétköznap is, vasárnap is, meg gyóntatni is. Aztán 2000-től, mikor följöttem ide, akkor ez már elmaradt. Akkor már csak a honvédség volt, meg a Istenhegy.
3: Voltál katona nyilván 2 évig.
4: Lentibe.
3: Még sor katona, és akkor a tábori lelkészek első generációja vagy te, tehát még Ladocsi püspök idején.
4: 94 tavaszán a Ladocsi püspök hívta meg akkor 3 tábori esperest, akik kelegyütt volt Lentibe katona annak idején. Ugye akkor Fehérváron volt, aztán a Alföldön, meg Budapesten ilyen esperesi kerületek. Hát ugye ma egész másként van.
3: Igen, tehát végül is akkor Berta Tiborra nagyjából egy időbe kerültél be.
4: Teljesen egy időbe, mert a püspök úr, a Ladocsi püspök úrnak a titkára volt, amikor bekerült. A püspök úr Pista bácsinak hív engem, mert olyan régi, jó és baráti a kapcsolatunk, hát ezért is ő mondta a prédikációt az aranymisében.
3: Van valami közös a püspök és közted, nem csak az, hogy mind a ketten katolikusok vagytok, és mind a ketten papok vagytok, hanem ugyanannak a gimnáziumnak a küszöbét tapostátok, azt hiszem.
4: Mind a ketten Esztergomba jártunk annak idején gimnáziumba. Az még egy nagyon nagyszerű életem, legszebb 4 esztendeje volt. Akkor még jóformán a Kékesi tanárúron kívül, aki a tornát tanította, vagy tornatanár volt, mindenki szerzetes volt, aki minket tanított, és odáig ment, hogy tulajdonképpen még egyszer a Kamilatya ferences ruháját is felvettem, hogy ferences leszek, de aztán mégse úgy alakult.
3: Tudtál-e kézen állni és kézen állva gyalogolni Kékesi tanár úrnak? Voltak ilyen diákjai?
4: Ebben én nem nagyon boldogítottam a Kékesi tanár urat, ő viszont a kardlapjával egy cseppet néha-néha boldogított engem, mikor hát a rúdra nem tudtam fölmászni olyan gyorsasággal, mint azt a tanár úr elválta volna. Igen. Nem volt a kedvenc tantárgyom a testnevelés.
3: No.
4: Látjuk is a pocakomon.
3: 50 éve vagy pap. Hol láttad meg a napvilágot, és mikor?
4: 50-ben születtem, szeptember 19-én, Széchény melletti kis faluban, Endrefalván. Széchény után Salgótarján felé van. Akkor egy 1200-1300-as lelkes falu volt, egy ilyen hagyományos vallásossággal, 4 éves korom óta minisztráltam, nagyon jó plébánosom volt, aztán később sok-sok feszültség volt, mert a pártitkár volt az iskolaigazgató, eldöntötte az egész iskola előtt, hogy Kocsis belőled csak parasztember marad, mert sehova nem fognak fölvenni. Hát minden unokatestvéremet fölvették Salgótarjánba, a kommunista gimnáziumba, egyet leszámítva el is távolodtak az Istentől. Én voltam legelőször Esztergomba felvéve, mert a plébános kiárta, hogy mindenféle felvételi nélkül, de ezt az egyszerű falusi gyereket oda fölvették, és nagyon-nagyon klassz volt nekem.
3: Mikor láttál először Ferencest, amikor Esztergomba mentél?
4: Hát, amikor Esztergomba mentél.
3: Széchenyi ott volt, de nem volt Ferences ott, de akkor volt, tiltva voltak,
4: akkor,
3: ugye?
4: Akkor tiltva voltak ott is, sőt, Mátra-Rebészenkúton is, ahol a bíboros úr felszentelt engem, a Lékai bíboros úr, igen.
3: Ott szentelt Lékai bíboros téged?
4: Igen, mikor őt bíborossá kinevezték.
3: Mert a vértes aljait is ott szentelték.
4: Később, amikor a bíboros urat kinevezték bíborossá, akkor azt kérte ajándékba a Miklós Imrétől, hogy hát a Palócvidékről nehéz elmenni Esztergomba a papszentelésre, akkori közlekedés miatt, most se könnyű, és akkor megengedték, hogy Szentkúton legyen az első ilyen nem püspöki székes egyházban való papszentelés.
3: És egyedül téged szentelt akkor?
4: Egyedül engem szentelt, Szent Antal búcsúján hatalmas nagy tömeg előtt a régi barlangoltárnál.
3: Nem érzem a beszédeden, hogy palócosan beszélnél. Kivetköztél a palóc mi volt ottból?
4: Hát nagyon kellett, mert hát egy szalézi szerzetes, a Lukács István tanár úr.
3: Ő volt a magyar tanár,
4: és ő abban az időben borzasztóan harcolt az ellen, hogy az ilyen vidéki kiejtésről le kell szokni, mert ugye a fővárosi kiejtéssel kell élni az embernek az életét, úgyhogy sok harcunk volt egymással, de aztán lekopott.
3: De hogyha visszamégy és hallod, akkor
4: teljes mértékben visszajön. Egy óra alatt át tudom venni nyugodtan, hogyha haza szoktam menni ezt az egy unoka testvéremet látogatni, meg a szüleim sírjához, találkozok emberekkel, rögtön visszajön ez a dolog.
3: Ez olyan érdekes, a Madács kúriában voltam ott, Alsószregován, mikor Madácsé volt, és idegenvezető kalauzolt ott engem, riportot is csináltam vele, és gyönyörű ízesen palócosan beszélt. De nagyon választékosan, hozzáértően, és amikor vége volt a riportnak, én nagyon élveztem a beszéd stílusát, akkor kérdeztem, hogy, mert mondta, hogy Budapesten volt egyetemista, és mondom, tud máshogy is budapestiesen is beszélni, vagy csak palócul mindig? Azt mondja, tudok affektálni is, és akkor elkezdett budapestiesen beszélni.
4: Szép dolog. No. Ha megőrzi valaki ezt a, hogy mondjam, identitását, vagy azt a gyökeret, ahonnan elindult, az a hivatás szempontjából is számomra nagyon fontos volt, hiszen az ottani jó minisztráns közösség, az akkor plébános, a káplánok, tehát közösséget teremtettek. Olyan jó volt a plébános, hogy a templomablakot kirúgtuk a fociba, amit ő vett, fűzős foci, képzeld el, amit arra rúgtál és arra ment, mert a fűző elvitte, de azelőtt rongylabda volt csak, akkor meg fűzős foci.
3: Azt ma már nem is ismerik a fiatalok, igen, tudom, tehát, mert kilukadhatott a belsőt, mint a bicikli igen, belső, igen, bele kellett rakni egy ilyen gumi ízét, amit fölfújtak, és azt ki kellett szedni, hogyha kilukadt, és akkor lehetett újat belerakni, ez ma már múzeumi tárgy lenne.
4: Igen, meg a plébánosnak pávái is voltak, képzeld el, az udvaron, és mi előszeretettel húzgáltuk ki a tollaikat, csupa marás akarunkon.
3: Csipkettek?
4: Mert azért csipkettek ezek, mert ezek nem nagyon szerették, hogyha. De az olyan szép volt az a pávatól. És ugye szebb a páva, mint a pulyka, úgyhogy sokat énekeltük ezeket, akkor úgy kiterjesztették a szárny, vagy azt farkukat, vagy nem igen. Tudom, és akkor hát nagy-nagy öröm volt. Onnan adódott számomra ez, hogy ma is úgy gondolkodom, és 2000. augusztus 1-én így jöttem ide, hogy a plébánia a közösségek közössége, hogy közösségben kell lenni egymással. Sajnos ugye a vallást meg a hitet nagyon sokan csak magán módon élik meg, és elmarad az a közösségi tanúságtétel, az együttlét, hogy nekünk jó együtt lenni. Mert ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazt az értékrendet valljuk, segítjük egymást, támogatjuk egymást abban, hogy Krisztus útján haladjunk előre.
3: A tábori lelkészségtől, attól a hivatástól, hogy katonapap voltál, mit kaptál?
4: Az a 17 év, amelyet a honvédségnél szolgáltam, az olyan szempontból nagyon jó volt, 44 éves voltam, amikor oda bekerültem. Addig a Rákosfalvi plébánián osztottam az észt, aki bejött a templomba meg a plébániára. Hogy ez miért jó? Most el kellett mennem egy számomra teljesen életidegen környezetbe, ahol el kellett mondanom, hogy én most azért jöttem, hogy az én portékámat és értékrendemet eladjam. És az a változás, amit azért ennyi év alatt megtapasztaltam az egyes emberek életében, ott a lelkipásztorkodás személytől személyig ment, meg nagyon sok idős öreg katonatiszt urat temettem el, amit mindig szószéknek használtam, és mindig igyekeztem valamilyen útmutatást, iránymutatást adni azoknak, akik éppen ott voltak. A lelkipásztori munka az teljesen olyan ott is, mint a plébánián. Csak ott oda jön önként valaki, még sorállományi katonák voltak, azt azért szerettem, mert oda néha oda segített a rendfokozat hozzájuk, és akkor lehetett velük beszélgetni. Azt mondta a legtöbb parancsnok, talán egészen Nagyoroszitól kezdve Rétságon át a Vasvári laktanyáig, vagy Ercsiig, ezekre mindenhová jártam, hogy ha becsukod az ajtót, utána ma az történik, amit te akarsz. És akkor lehetett arról beszélni, amit én fontosnak tartok, amit értékrendnek tartok. Máig is vannak öreg katonatiszt barátaim. Sőt, még a sorállományú katonák közül is, akivel egy akkor ott volt katona, a Vasvári laktanyában, ide jár templomba, pedig nem itt lakik.
3: És említettük már, hogy ferences diák voltál, és majdnem ferences lettél, volt ilyen pillanat az életedben, aztán világi pap lettél. De mi az, amit kaptál, most Szent Ferenc jubileumi esztendő van, 800 éve történt a tranzitus, Szent Ferenc halála és mennybe való fölvitele. Hogyan gondolsz vissza, mit kaptál Szent Ferenctől, mit kaptál Szent Ferenc fiaitól, ami elkísér az életben?
4: Azt a derűt, azt a mosolyt, és hát ugye falusi gyerek vagyok, de különben is a természet szeretetét. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt meg is ajándékozott engem az úr egy kápolnával fönn a normafánál, aminek a lelkipásztori szolgálatát is végzem, és ez is egy új színfolt.
3: Szent Anna kápolna?
4: A Szent Anna kápolna, igen, én vagyok. Hát a plévánosa, meg a sekrestyése is ennek a kápolnának, úgyhogy sokat járok ki oda, és ebben az esztendőben indult a Boldogasszony közösség által egy ilyen engesztelő mozgalom, tehát minden nap van, hát néha egy-két alkalom kimaradt havonta.
3: Adoráció?
4: Igen, engesztelő szentségimádás, adoráció, imádkozás a kápolnában.
3: Egy adott időpontban?
4: Nem. A plébánia kapujában van egy széf, abban van egy kulcs, és mindenki tudja a kódot, és akkor melyik társaság mikor tud menni, nagyon változatosan reggel vagy este 7-8-kor, akkor ezt mindenki meg tudja oldani. 2 vasárnap van, hogy Fehérvárról is jönnek, ők is meg tudják maguknak ezt oldani, tehát számomra ez így nem teher, de minden Mária ünnepen misézem ott a kápolnába, illetve első szombaton is van szentségimádás, meg mise, azt a Bocsa József atya tartja első szombaton.
3: Endre Falvának van-e még papja?
4: Endre Falvának nincsen
3: papja. De szomorú, még káplánok is voltak akkor, amikor te ott voltál.
4: 2. Plébános, meg 2 káplán.
3: De és gondolom a lakosság is összesömprödött, nem?
4: Hát igen, igen, a lakosság is nagyon-nagyon megfogyatkozott, ugye mindenki elköltözött városra, mert mikor főleg a TS-ek megszűntek, akkor utána visszaosztották a parcellákat, de már nem nagyon tanították meg a fiatalokat földet művelni, úgyhogy azok úgy oda kerültek egy nagyobb gazdálkodóhoz, és a fiatalok elmentek a városba dolgozni, meg élni is tulajdonképpen. Úgyhogy hát nagyon, nagyon sajnálom, de Ludányhalásziból is igaz, csak 6-an, de voltak itt az aranymisén, pedig csak 4 évet voltam ott annak idején, igen.
3: De voltál az első és az utolsó ez ideig, aki Endre falváról elment papnak?
4: Nem. A Deák Mihály atya.
3: Arra emlékszem, igen. Hollókön volt talán.
4: Hollókön, meg Nagylócon. Nagylócon és Hollókön, meg a Szentkútnál is. A Szentkútnál is volt, ugye akkor még a világi papok kezébe volt a Szentkúti kegyhely. Ő már jó pár éve meghalt. Ő Enderfalvi volt szintén.
3: Mi volt a papi elmondatot, és az aranymisés lapon az visszaköszöne, hogyha van kis emléklap?
4: A kézzel nyomtatott szentképen 1976, az van rajta, hogy az úr lelke rajtam, ő kent fel engem. Ő küldött, hogy örömhírt vigyek. Ebben zajlott az 50 esztendő reményem szerint. És a mostanin csak annyi van, egy kedvenc húsvéti palóc énekem, hogy hála legyen az Istennek, ki üdvet az embernek, Alleluját vigadjunk, Istennek hálát adjunk.
3: El is tudnád énekelni nekünk?
4: Hát persze. Hála legyen!

0: Adjunk.
1: Ez olyan szép, hogy ezt szerintem énekeltétek Szent Kútra való zarándoklatok során
2: sok
1: is, nem?
2: Sok alkalommal.
1: Gyalog mentetek Szent Kútra?
2: Hát először gyalog, meg ugye vitték a csomagot a
1: processzióba mentetek?
2: Igen, és a nagyapám meg szekérem vitte a cuccot, de akkor ha mindenki, aki fölfért, meg mi gyerekek fölülhettünk a lovas szekérre is, az még hajtani is lehetett, és az ugye nagyon nagy élmény volt a gyereknek. Igen.
1: Isten áldása legyen rajtad. Kiskatonaként még úgy köszöntünk a seregben egy ezredesnek, hogy erőt, egészséget. Hát ezt kívánom neked.
2: Köszönöm szépen. Most már nyugállományú plébánosként dolgozom, de még szeretnék tovább.
1: Nyugállományú ezredes, nyugállományú plébános, kormányzó vagy? Plébáni kormány.
2: Kormányzó vagyok hivatalosan, igen, de hát még gyúrok a következő 10 évre, hogy a gyémántmisét is meg tudják tartani itt. Van talán reményem, mert az édesanyám akkor halt meg 87 évesen, nekem meg már 86-ban gyémántmisém lenne. Kérem a jó Istent, hogy segítsen.
1: Úgy legyen, és Isten segítségével akkor is megint erjollak majd.
2: Köszönöm szépen, adja az Úr, hogy így legyen.
1: Mind a kettőnknek. Nagyon szépen köszönöm. Kocsis István nyugalmazott ezredes, nyugalmazott plébános volt a beszélgetőtársam. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Szilvius Leopold Weiss D-moll szonátájának második tételét Kónya István játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Június 21-e van, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
2: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások Svájcban, Teherán közben a hormuzi szoros lezárásával fenyeget. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözli, hogy a Széchenyi Kártya program a módosított feltételek mellett is biztosítja a kis- és középvállalkozások számára a kedvező és kiszámítható finanszírozási lehetőségeket. Kézdivásárhelyen is működik már a gondos óra program, 21-en kapták meg a készüléket a nyugdíjas klubban. Befejeződött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vöröskódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Befejeződött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama, írta meg a Magyar Kurír. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és a biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Az idei, immár harmadik évfolyam résztvevőivel együtt Magyarországon eddig összesen 58 hallgató végezte el a 120 órás képzést. A program a következő tanévben ismét elindul. A jelentkezés részletei a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola honlapján érhetők el. Megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások Svájcban. Teherán közben a hormuzi szoros lezárásával fenyeget, Kövér Tamás összefoglalója.
3: A Reuters jelentése szerint az iráni küldöttség Mohammad Bager Ghalibaf főtárgyaló, valamint Abbas Araghchi külügyminiszter vezetésével már megérkezett Svájcba, ahol az amerikai delegáció G. Devens alelnök, Steve Witkoff külön megbízott és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Masoud Pezeshkian iráni elnök által a héten aláírt 60 napos tűzszüneti és béke keret megállapodás véglegesítése. Az iráni forradalmi gárda szombaton bejelentette a hormuzi szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsérti a Libanonra is kiterjedő tűzszünetet. Az amerikai központi parancsnokság, a CENTCOM ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a 60 napos tűzszünet idején nem lesznek áthaladási díjak a hordók,

0: Rózsi Szorosban, ugyanakkor jelezte, ha nem születik végleges megállapodás, az Egyesült Államok saját díjfizetési rendszert vezethet be a térség biztonságának fenntartásáért nyújtott szolgáltatások ellenértékeként. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére is folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli állásokra. J.D. Vance még indulása előtt úgy nyilatkozott, bízik a tűzszünet fennmaradásában, és reményét fejezte ki, hogy előrelépés történik az iráni atomprogramról és a libanoni helyzetről szóló egyeztetéseken. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnöke Shehbaz Sharif és a hadsereg vezetője szintén részt vesz a hétvégi tárgyalási fordulón.
1: Még mindig nem állt helyre a bizalom a világ olajkereskedelmének egyik legfontosabb útvonalán, a Hormozi szorosba telepített aknák és a geopolitikai bizonytalanság óvatosságra késztetik a hajózási szereplőket. Bár az Egyesült Államok és Irán megállapodása elvileg megnyithatja az utat a normális hajóforgalom előtt, a Hormozi szoros továbbra is jelentős biztonsági kockázat. A térségben aknákat észleltek, így a hajó tulajdonosok egy része továbbra is kivár. A csütörtöki megállapodás után még kifejezetten optimista hangulat uralkodott. Alig néhány órával az egyesség aláírását követően közel 10 millió hordó olajat szállító tanker haladt át a szoroson, vagy jelent meg annak közelében. Köztük voltak az első szaudi tulajdonú olajszállítók. A bizonytalanság egyik fő oka, hogy a feleknek a következő 60 napban kellene kidolgozniuk az ideiglenes megállapodás részleteit, ám már az első diplomáciai nehézségek is megjelentek. A Svájcba tervezett tárgyalási fordulót törölték, miközben a térségben továbbra is feszült a katonai helyzet. A hajózási ágazat számára különösen aggasztó fejlemény, hogy a Bloomberg értesülései alapján több ország is aknák jelenlétére figyelmeztetett a Hormozi szoros térségében. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözli, hogy a Széchenyi Kártya program a módosított feltételek mellett is biztosítja a kis és középvállalkozások számára a kedvező és kiszámítható finanszírozási lehetőségeket. A kamara által közzétett sajtóközleményből a szerkesztő idéz.
0: A kamara fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a gazdasági növekedést támogató beruházási típusú termékek esetén megmarad a jelenlegi 3%-os kamat. A kamara hosszú távon azt tartja kívánatosnak, hogy elsősorban ne a támogatott hitelkonstrukciók alacsony kamatszintje, hanem az általános gazdasági és pénzügyi környezet tegye lehetővé a versenyképes vállalkozói finanszírozást, értékelte a helyzetet a szervezet. Rámutattak. A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a KKV-k forráshoz jutása a legtöbb gazdaságban kihívást jelent, ezért a kamara álláspontja szerint hazánkban az elkövetkező időszakban vélhetően továbbra is szükség van olyan célzott finanszírozási programokra, amelyek segítik a vállalkozások működését és fejlődését. Emellett fontos a finanszírozási infrastruktúra folyamatos modernizálása, digitalizálása és a gazdasági környezet változásaihoz való igazítása. Kijelentették, a kamara továbbra is támogat minden olyan intézkedést, amely a magyar vállalkozások versenyképességének erősítését, valamint a gyorsabb, egyszerűbb és kiszámíthatóbb forráshoz jutást szolgálja.
1: Adománygyűjtést indított a katolikus Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére. Mint ismert, rendkívül erős, 7,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét június 8-án reggel. Zagyva Rihárd Caritas igazgatót hallják.
2: Még aznap felvettük a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki Caritas munkatársaival, akik azonnal tájékoztattak minket, hogy már a helyszínen elkezdtek dolgozni, fölmérni a helyzetet, és hogy a nemzetközi Caritasnak egyes csapatai is támogatásokat fejezték ki, és szükség van nemzetközi segítségre nekik. Ezért akkor mi is úgy döntöttünk még aznap, hogy elindítunk egy ilyen adománygyűjtést, és ezzel nyilván együtt jár az is, hogy segítő kezet ajánlottunk nekik, úgyhogy ez folyamatban van. Ilyenkor az az első, hogy a helyi munkatársak nyilván a krízis helyzetet próbálják orvosolni, melegedők, ideiglenes lakatások, sátrak kialakításával, élelmezéssel. Ugyanakkor már nagyon fontos az a munka, ami hosszú távra tud segítséget nyújtani ezeknek a családoknak, hiszen itt közel 200 ezer személy érintett ebben a földrengésben, és egy hét alatt több mint 800 utórengést regisztráltak, ami azt jelenti, hogy további károk keletkeztek. Tehát az első napok felmérései még nem is a végleges adatok. Nagyon sajnálatos, hogy 32 haláleset történt már az első napokban, és itt az első adatok alapján több mint 5000 iskola, rengeteg középület, hidak, utak sérültek meg. Tehát nyilvánvalóan az újjáépítési szakasz az egy hosszú időszakot, több évet fog felölelni. Rengeteg lakóház sérült. Családok, életek kerültek olyan kilátástalan helyzetbe esetben, és a helyi Caritasztól mi is kaptunk olyan információkat, amik nagyon megdöbbentőek voltak, hogy mit élnek át családok még a következő napokban is, hiszen nem egyszerű 30 ezer családnak biztosítani úgy az ideiglenes lakhatást például, hogy rengeteg középület, iskola is tönkrement, így óriási összefogásra van szükség.
1: Kézdivásárhelyen is működik már a gondos óraprogram. 21-en kapták meg a készüléket a nyugdíjas klubban. Gáspár Sándor jelenti.
3: Az erdélyi gondos óraprogram, a Diakónia Alapítvány, a Mászlói Nyugdíjas Klub és Kézdivásárhely önkormányzatának összefogásával adták át az első gondos órákat Kézdivásárhelyen, a Mászlói Nyugdíjas Klub termében csütörtökön délután annak a 21 immár szépkorú személynek, akik korábban igényelték már e szolgáltatást. Persze jóval többen jelen voltak az ünnepségen, főleg olyanok, akik szintén csatlakoznának a programhoz, és helyben szerették volna benyújtani igénylésüket. Balogh Zsolt programvezető elmondta, a Kézdivásárhelyi Szociális Igazgatóságon már további 49 kérést iktattak. Háromszéken, főleg Sepsiszentgyörgyön, mintegy 500 személy nyakában vagy csuklóján van már ott a készülék, amely sok esetben életet is menthet. A gondos óra program révén nagyobb biztonságot élvezhetnek az idősek a mindennapokban. Ez nyilván megnyugtató a hozzátartozóknak is, ami különösen fontos lehet egyedül élő, krónikus betegséggel küzdő vagy fogyatékkal élő idősek esetében. Kézdivásárhely önkormányzata jelentős támogatást vállalt a szolgáltatás költségeiből. A 65. életévüket betöltött rászoruló lakosok esetében a havi 100 lejes szolgáltatási díj 70%-át az önkormányzat fedezi. Így az érintetteknek mindössze havi 30 lejes, mintegy 2200 forintnyi önrészt kell fizetniük. Egyelőre 100 ezer lej résztámogatással járulunk hozzá a programhoz, de szükség és nagyobb érdeklődés esetén megtaláljuk a pénzforrást az esetleges pótlásra is, mivel ezt a kezdeményezést nagyon jónak tartom, mondotta Bokor Tibor polgármester. 65 évnél fiatalabbak is igénybe vehetik a gondos óra szolgáltatást Kézdivásárhelyen, számukra a szolgáltatás teljes áron, havi 100 lej ellenében érhető el.
1: Hétfőn ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, és idézzük, az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvény módosítást, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délelőtt. Túl korán örült a Fidesz a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák, fontos nap előtt állunk, írta posztjában Magyar Péter. A javaslatokról kiemelte, mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza frakciót is. Kitért arra is, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök szombaton közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az országgyűlés elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.
4: Kárpát-medencei lapszemle. Új szakok, korszerűsített tantervek és egyre több technológiai tartalom jelzi, hogy az erdélyi egyetemek is igyekeznek alkalmazkodni a gyorsan változó munkaerőpiachoz. Olvasható a Krónika cikkében. A mesterséges intelligencia térnyerése, a digitalizáció, a gyorsan változó gazdasági környezet és az új technológiák megjelenése alapjaiban alakítja át a munka világát. Miközben egyes szakmák átalakulnak, mások eltűnése körül zajlanak találgatások, az egyetemeknek is újra és újra fel kell tenniük ugyanazt a kérdést. Milyen tudással érdemes felvértezni a hallgatókat ahhoz, hogy néhány év múlva is versenyképesek legyenek? Az erdélyi felsőoktatási intézmények számára a kihívás különösen összetett, hiszen nem csak a gazdaság változásaira kell reagálniuk, hanem a kisebbségi magyar felsőoktatás sajátos feladataira, a regionális igényekre és a tudományos képzések fenntartásának felelősségére is. A technológiai változások közül kétségkívül a mesterséges intelligencia gyakorolja jelenleg a legnagyobb hatást az egyetemekre. A változások nem csak a mérnöki vagy informatikai képzéseket érintik, hanem a társadalomtudományokat, az egészségtudományokat és a művészeti területeket is. 10 jelentkezőből csupán 3-nak sikerül első nekifutásra megszerezni a jogosítványt Maros megyében. Ez az átmenési arány mind a székelyföldi megyék közt, mind országos szinten gyengének számít. Hargita és Kovászna megyében jobbak az eredmények, írta meg a Székelyhon. A jegyzék segíthet a választásban azoknak, akik ezután szeretnének sofőriskolába iratkozni, ugyanakkor a jövőben az átmenési aránytól tehetik függővé az iskolák engedélyének meghosszabbítását is. Maros megyében 236 autós iskola működik. Van olyan közöttük, amely 1850 tanulót készített fel, és több olyan is, amely évente 30-nál kevesebbet. A kimutatás szerint tavaly megyei szinten 10.058-an szerettek volna gépjárművezetői engedélyt szerezni, ez első próbálkozásra mindössze 3.080 vizsgázónak sikerült. Országos szinten összesen 382.816-an vettek részt sofőrvizsgán, közülük 131.063-an jártak sikerrel már első alkalommal. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
1: A várható időjárásról. Hétfőn a nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb csapadékos tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökés is kísérheti. Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Főbb híreink még egyszer röviden. Megkezdődtek az iráni-amerikai tárgyalások Svájcban, Teherán közben a hormozi szoros lezárásával fenyeget. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözli, hogy a Széchenyi Kártya program a módosított feltételek mellett is biztosítja a kis- és középvállalkozások számára a kedvező és kiszámítható finanszírozási lehetőségeket. Kézdivásárhelyen is működik már a Gondos Óra program, 21-en kapták meg a készüléket a nyugdíjas klubban. Befejeződött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
7: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Multidéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
9: 2026. június 21-e vasárnap van. Isten éltesse Alajos és Leila nevű kedves hallgatóinkat. Az Alajos germán eredetű férfinév, jelentése egész és bölcs. A Leila arab és héber női névből származik, a Laila szóból, melynek jelentése este, éjszaka. Ma van a nyári napforduló napja, amikor a nap, föld, középpontokat összekötő egyenes és az egyenlítő síkja által bezárt szög a legnagyobb értéket, körülbelül 23,5 fokot éri el, a nap északi félgömbön való elhelyezkedése mellett. Ez az időpont az északi féltekén a csillagászati nyár kezdetét jelenti. A nyári napfordulóig a nap delelési helye az égbolton délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja, következésképpen a legrövidebb éjszakát is az északi féltekén. A magyar népi szokások szerint már korábban is fontos ünnep volt, de a kereszténység felvétele óta Szent Iván napjához, illetve éjjeléhez kötik a nyári napfordulót. 1963-ban ezen a napon választották meg Giovanni Battista Montini bíborost pápává, aki a hatodik Pál nevet vette fel. Elszánt volt abban, hogy pápasága során Pál apostolhoz hasonlóan az egész világon el fogja terjeszteni az evangéliumot. Első üzenetében megválasztása másnapján megismertette programját, folytatni a II. Vatikáni zsinatot, felülvizsgálni a kánonjogot, minden szinten a békéért és az igazságosságért, valamint a keresztény egységért dolgozni. 23. János pápa utódjaként valóban folytatta a II. Vatikáni zsinatot, és végrehajtotta annak számos reformját. Elősegítette az ökumenikus kapcsolatok javítását az ortodox és a protestáns egyházakkal, ami számos történelmi találkozóhoz és megállapodáshoz vezetett. A következő év elején Jordániába utazott, s így több mint egy évszázad után először fordult elő, hogy hivatalban lévő pápa elhagyta Olaszországot. 1990-ben ezen a napon nyitotta meg újra kapuit a rendszerváltást követően a budapesti értéktőzsde. 41 alapító taggal és az induláskor egyetlen bevezetett IBUS részvénnyel. A magyar tőzsde 1864-ben kezdte meg működését Pesten, a Pesti Lloyd Társulat Dunaparti székházában, majd 1948-ban oszlatták fel, s a szabadságtéri épületben megtestesülő vagyonát állami tulajdonba vették. 1989. októberében született meg a kormánydöntés a tőzsde újranyitásáról. 9 éves korában már zenét írt. Családja kívánságára azonban tengerésztiszti pályán indult el Nyikolaj Rimszkij-Korszakov orosz zeneszerző, aki 1908-ban ezen a napon hunyt el. Első szimfóniáját, az első orosz szimfóniát még tengerésztisztként írta. Életének döntő eseménye volt, amikor 1861-ben megismerkedett Balakirevvel és muzsikus környezetével. Balakirev ösztönzésére írta meg első szimfóniáját. A bemutató nagy sikere után Rimszkij-Korszakov Szentpéterváron telepedett le, és a zenét választotta hivatásául. Balakirev, Muszorszkij, Kyui és Borodyin társaságában megalakították az Ötök csoportját, aminek ő meghatározó egyénisége volt. Az orosz témákhoz, a nemzeti történelemhez, hősi énekekhez, mesékhez és mondákhoz vonzódott. Bizonyíték erre a mese Szaltáncárról és a Szatkó mese a láthatatlan Kityes városáról című opera, de megígézte a Kelet világa is. Így született az Ezeregy éjszaka meséire íródott Seherezádé.
1: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
1: amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Atyának irgalmadra.
1: Imádkozzunk a rózsafüzérért, a békéért és az engesztelő Magyarországért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelemben üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a magyar egyház megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mind

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcsei, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: jelenben.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: áján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküld.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékaink meghallgatásáért, Magyarország feltámadásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Basz.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.

0: Amen. Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Az

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: A

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: A

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölvett.

0: A pokol tüzétől, süt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szentségi házasságot kötő fiatalokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

Rája, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: A

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mint

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az izraeliek 92%-a szerint Irán nyerte meg a február végén ellene elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal, derült ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény kutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 83%-a úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát, még 86%-uk negatívan ítéli meg a háború lezárását. A válaszadók csaknem háromnegyede nem hisz Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek, amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el, és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt. Az izraeliek csaknem 88%-a szerint az ország vagy egyáltalán nem, vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. A megkérdezettek több mint 56%-a úgy véli, a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot, vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában. A kutatás szerint az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síta terror szervezet elleni újabb, esetleges jelentős katonai támadást, még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrajnai humanitárius válság továbbra is emberek millióit érinti, miközben a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen rontja a helyzetet, jelentette ki szombaton Kijevben a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. David Miliband a Menekültek Világnapján tett ukrajnai látogatásán arról beszélt, a háború következményei továbbra is súlyos terheket rónak a lakosságra, különösen a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberekre. Hangsúlyozta, fontos, hogy a nemzetközi közvélemény ne veszítse szem elől az ukrán társadalmat érő megpróbáltatásokat. Az ENSZ adatai szerint e pillanatban világszerte mintegy 118 millió ember van, akinek el kellett hagynia otthonát, fegyveres konfliktusok, erőszak, üldöztetés, betegségek vagy természeti katasztrófák miatt. Közülük körülbelül 10 millió ukrán, és ebből csak nem 4 millióan az országon belül menekültek máshová. Miliband szerint a nemzetközi segély források csökkenése tovább nehezíti a helyzetet. A Nemzetközi Mentőbizottság ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról a szervezet jelenlegi előrejelzése szerint 2027-re mintegy 20 millió dollárra csökken. A visszaesés hátterében elsősorban az Egyesült Államok külföldi segélyprogramjainak jelentős megnyírbálása áll, amelyet más donor országok hasonló lépései követtek. Végül az időjárásról. Hétfőn a nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékos tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökés is kísérheti. Zivataroktól függetlenül az északias szél, főleg a Dunántúlon megélénk.

0: kül. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. 7. rész.

0: Mikor a tekintetes úr visszaérkezett a bikaszállóba, a szobalány duzzogva fogadta. Nagyságos úr, mondotta, ha máskor megázva érkezik haza, ne tessék a csuromvizes ruháját a drága díványra dobálni, hanem akassza ki száradni. Én érkeztem haza csuromvizesen, csodálkozott dörmögő úr. Persze, olyan lucskos volt, mint az öntötürge, még az ágy is csatakos lett, mert azon mód vizes fehér neműben hevert benne az éjjel. De hiszen én most jövök a hortobágyi pusztáról, oda künn aludtam. Hazám, hát a kapus kit bocsátott be az éjjel, és kitávozott el reggel. Ki? Ordított magán kívül a ténysúr. Hát a hasom másom, a hortobágyon is miatta hurcoltak meg a csikósok. Zebi, ebben a percben utazunk, meg sem állunk a vaskapuig, nem maradok egy percig sem a hasom másommal egy városban. Mindjárt útra is készült a ténysúr. Először is fehér neműt váltott, mert a régi meglehetősen összeszakadozott a hortobágyi szánkázásban. Nagyon morgott, mikor kinyitotta a nagy ládát, és észrevette, hogy valamennyi inge össze van gyűrve. De annak tulajdonította, hogy ő egy éjszaka rajtuk állt. Fehér nemű váltás után bezárta a ládát, és a kulcsot a zsebébe dugta. Alig távozott a podgyászos kamrából, besurrant oda hörpentő bátya, s kinyitotta a ládát, melyhez neki is volt kulcsa, még egerben csináltatta. Most hallottam félfüllel, morogta, hogy utazunk. Na hát, üljünk bele a mi vasúti kupénkba, így mi. Most, mehetünk. Magára csattantotta a födelet, s nyugodtan várta az indulást, mert tudta, hogy a láda akkor sem nyílik fel, ha nincs bezárva. Ilyen volt a szerkezete. A ruhája már megszáradt. Az olvasó bizonyára sejti, hogy a lucskos hasonmás hörpentő bátya volt, akinek szintén kedve szottyant egy kis hortobágyi kirándulásra, de amint Ordas Peti magánmorgásából tudjuk, a csikó a hortobágy folyóba vetette. Az öreg szerencsésen kievickélt a vízből, látta, hogy a tekintetes urat meg Zebikét hogyan hurcolják el helyette a csikósok. Hát, visszakullogott Debrecenbe, s elfoglalta a pórul járt kirándulók helyét. Nem sokára kocsira tették a ládát, és dörbögő úr ott állt a pályaudvar pénztára előtt. Merre lehet a vaskapuhoz utazni? Kérdezte. Arad Temesvár felé, felelt a pénztáros. Hát, hova kívánja a jegyet? Hajoljon közelebb, uraságot, súgta a ténysúr. Miért? Mert nem akarom, hogy valaki meghallja, hogy hova utazom, majd a fülébe súgom. A pénztáros közelebb hajolt a jeles utashoz, az morgott egy nevet, aztán átvette a jegyet, és vígan tartott ki a peronra. Most már csak megszökik szerencsésen a hasonmása elől. Hova utazunk? Kérdezte Zebike. A tekintetes úr azt felelte, amit Dembinszki honvéd generális felelt 1849-ben, mikor megkérdezték tőle, hogy mi a csata terve.
1: Ha a sapkám tudná, hogy mi a tervem, azt is a földhöz csapnám.
0: Nagyobb hitelesség okáért mindjárt a földhöz is vágta a buksi fedőt. Azután a ládát feladatta a vonatra, a mázsálóban is csak súgva mondta meg, hogy hova, és föltelepedett a kocsiba. Hol szállt ki? Mely város földjére tette dörmögő barátunk a becses tányér talpát? Arad részesült ezúttal abban a szerencsében, hogy dörmögő úr és Zebulon öcs a levegőjét szívja. Arad a legszebb vidéki városok egyike, melyet illik, hogy minden magyar gyerek ismerjen, mert Arad szent hely a magyar nép szemében. Itt végezte ki a zsarnokság 1849. október 6-án a magyar szabadságharc oroszlánjait, a 13 honvéd tábornokot. Ezért Arad
1: a vértanúk városa.
0: Csak lassan, súgta dörmögő úr Zebikének, hogy észre ne vegyen valaki. Hát, ha a vonaton van a hasonmásom.
1: A hordároknak is súgva szólt.
0: Csak lassan vigyék azt a ládát a kocsira. Hát, ha itt leselkedik valaki.
1: Hova tetszik szállni? Kérdezte a kocsis, mikor ládástól föltelepettek a bérkocsira.
0: Hajoljon közelebb, kocsis! Így mi? Melyik a legjobb fogadó?
1: A kocsis elsorolt néhány jó hírű szállót. A ténsúr a kocsis fülébe súgta a nevet. A kocsi elrobogott, s utasaink elébe tárult. Arad!

Előbb a Miksa utcán mentek, melynek folytatása a gyönyörű főtér. Urak, hölgyek sétáltak a széles aszfaltos úton, és megbámulták a furcsa utasokat. A ténysúr szerette volna odasúgni nekik. Csak semmi bámulás, urak és hölgyek? Hát, ha itt kóborol már valaki! Egyszerre nagy zörgés, recsegés hallatszott. A nagy láda lecsúszott a bakról, s lezuhant a kövezetre. A ládából keserves jajszó hallatszott. Ügyetlenek! Mérgelődött Hörpike a ládában. Jaj, engem ugyan jól fejbe vágott ez az esés. Ebben a városban ugyan jól kezdődik a mulatság. Vajon miféle városban vagyok? A ténysúr is mérges volt, hogy ilyen zajt vert föl a láda esése. Segített föltenni a bakra, miközben egyre dünnyögte. Ládácskám, ne zörögj, ládácskám, meghalhatná valaki. Újra megindult a kocsi, és megállt egy szép szálló előtt. Csak csöndesen vigyék a ládámat, intette a tekintetes úr a szálló szolgáit, mikor azok a nagy teherrel megindultak az emeletre. Hát ha. Óvatosan körülnézett, lehajolt a lépcső korlátján is meggyőződni arról, hogy nem sompolyog-e mögötte a hasonmás. Ez volt a szerencséje, mert éppen mellette zúdult el a láda, mely dübörögve gurult lefelé. Ha ki nem hajlik a korláton, elütötte volna. A szolgák nem bírták el a nagy terhet, elejtették. A dübörgésből, mintha megint jajgatás hallatszanék. Ügyetlenek, mérgelődött ismét a ládában Hörpike. Megint elejtettek. Jaj, 10 ütleg érte a kedves fejemet. Ebben a városban jól folytatódik a mulatság. Mikor végre fölcipelték a ládát a ténysúr szobájába, a tekintetes úr elégedetten így szólt. Na, Zebike, ez egyszer kiátszottuk a hasonmásomat. Most csak megszöktünk előle? Hogy mérgelődhetik az most Debrecenben? A ládából ezúttal nem jajgatás, hanem folytott nevetés hallatszott. Hallottál valamit? Kérdezte meghökkenve a ténysúr Zebitől. Nem én, semmit, felelte a bocs. Dörmögő Dömötörnek, mint efféle jóra való mackónak, ez volt az első indítványa. Gyerünk, Zebike, nézzük meg az aradi vértanú szobrot. Első a kegyelet. Zebikének pedig, mint afféle haszontalan bocsnak, ez volt a válasza az indítványra. Úgy van, bácsi, első a kegyelet, de a legelső az ebéd. Zebikének igaza van, hallatszott egy síri hang. Mi volt ez? Suttogta a tekintetes úr. Hallottad? Hallottam. Valami okos hang azt mondotta, hogy igazán van. Csak nem a hasonmásom, ijedezett a ténysúr. Keressük meg, hát ha itt van a szobában. Kikutattak minden zugot. Az ágyak alá másztak, a szekrény alá pislogtak, de senkit sem találtak. Alig, hanem a gyomrunk szavát hallottuk. Nevetett megvigasztalódottan a ténysúr. De hasztalan beszél őkelme, minden gyerek igazat fog nekem adni, amikor azt mondom, első a szobor, második a gyomor. Zebikének ez volt a véleménye. Ha első a szobor, szegény gyomor, nagyon szomor. Hú, ez rossz rím, hiányzik az ú a szomorúból, kiáltott nevetve a ténysúr. Hangzott valami láthatatlan szájból jövő kacaj. Egyszerre hasalt a földre a ténysúr és Zebike, egyszerre néztek az ágy alá, asztal alá, mosdó alá, de akárhogy csúsztak, másztak, szögletből szögletbe nem találták meg a kacaj gazdáját. A
Visszhang lehetett, visszhang van a szobában, mondotta végre a ténysúr. Gyerünk a szoborhoz! A vértanúk gyönyörű szobra a Szabadság téren van. Hatalmas kőoszlopon fenséges női alak áll. Ez Hungária, vagyis Magyarország. Fejét szomorúan meghajtja, gyászolja legjobb fiait, a 13 hős tábornokot, akiket a város határában kivégeztek. A tábornokok képét is látni lehet a szobron. A tekintetes úr levette a kalapját a szobor előtt. Zebike követte a példáját. Így adták meg a tiszteletet azoknak a hősöknek, akik minden igaz ember tiszteletét kivívták. Aztán ebédelni mentek egy vendéglőbe, majd megnézték a várost, melynek szép utcái, házai és üzletei nagyon megnyerték úri tetszésüket. Hanem amíg ők sétálnak, nézzünk mi vissza a fogadóba. Mi történik ott? Hörpentő bátya kidugta a fejét a ládából. Tiszta a levegő, morogta, s kimászott a szűk lakásából. Hé, hogy keresett mindenfelé ő tekintetessége, meg ő bocsága? Én vagyok az ő gyomruk, én vagyok a visszhang. Csak azt szeretném tudni, miféle városban vagyok. Csöngetett. Benyitott a szolga, aki véletlenül tótlegény volt, s tótosan beszélt. Arad ugyan magyar város, de a szomszéd Békés és Csanád megyében sok tótnyelvű ember lakik, azok közül való volt a szolgalegény. Hát már visszatetszett gyűni, hiszen csak most ment el, kérdezte a legény. Persze, visszagyüttem, felelte a bátya, akinek eszébe jutott, hogy a legény dörmögő úrnak nézi őt. Mondja csak meg nekem, barátocskám, hol ülök én most? Székben, felelte a legény. Tudom, hogy székben ülök, de miféle városban? Az Orodon. Azt akarta mondani a legény, hogy Aradon, de tótosan ejtette ki a város nevét. Hörpentő csodálkozott. Az orromon ülök? Nem az oromon, hanem az Orodon. A bátya fölfortyant, ezt kiáltotta. Hallod-e? Ha nem hagyod békében az orromat, megütöm ám az orrodat! A legény elmosolyodott. Süket a szegény, nem írti magyar beszédet, mondotta. No, majd hangosabban beszélek neki fülébe. Ezzel a bátya fülébe ordította. Nem orrod! Ezzel a bátya orrához bögött az ujjával. Hanem Orod! Ezzel kimutatott az ablakon. Érted? Most már értem, felelt Hörpentő. Hogy ne érteném? Eszébe jutott valami, ami nagy jó kedvre derítette. Ez a legény azt hiszi, hogy rosszul hallok, gondolta magában. Ha én most elhitetem mindenkivel a fogadóban, hogy süket vagyok, a tekintetes úrról is azt fogják hinni, hogy nagyot hall, mert hiszen bennünket mindig összetévesztenek. Csí! De kitűnő tréfa lesz, mikor mindenki ordítani fog dörmögő úr fülébe. Meg fog pukkadni mérgében. Amint a szobából kilépett a folyosóra, megkérdezte a szobalánytól. Hol lehet itt ebédelni? Az étteremben. A bátya tölcsért csinált a kezéből a füléhez. Nem jól hallottam, tudja, kicsit lusta a fülem. Kiáltsa csak jó hangosan bele. Az étteremben, kiáltotta a szobalány a bátya fülecskéjébe. A jégveremben? Dehogy, az étteremben, kiáltotta torka szakadtából a szobalány. Ez éppen így fog visítani a tekintetes úr fülébe is, gondolta magában elégülten a rossz májú bátya. Az étteremben
Három pincér reketté ordította magát, amíg a nagyot halló vendég megértette, hogy mi van ebédre. A kapustól, mikor távozott a szállóból, megkérdezte, hogy mi látnivaló van Arad városában. A kapus is 5 percig kiabált a rossz fülű úr hallókájába, amíg megértették egymást. Hörpike azután kisétált az utcára.

0: Sebők Zsigmond, dörmögő dömötör utazása a Vaskapuhoz. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata.
1: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámom. Amíg zárva lesz a szemem, légy mellettem, én Istenem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

versbe igyekeztem fogni életet és halált. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt: apu, verset írtam, de hisz nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorban elmondta a verset. Az életet adja, adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem, ki, kiről szól a verset, ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá, kérdeztem én kíváncsian. Nem, hát ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj, játsz tovább.

0: a Mistral felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az izraeliek 92%-a szerint Irán nyerte meg a február végén ellene elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal, derült ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény kutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csak nem 83%-a úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát, még 86%-uk negatívan ítéli meg a háború lezárását. A válaszadók csaknem háromnegyede nem hisz Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek, amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el, és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt. Az izraeliek csaknem 88%-a szerint az ország vagy egyáltalán nem, vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. A megkérdezettek több mint 56%-a úgy véli, a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot, vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában. A kutatás szerint az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síta terror szervezet elleni újabb, esetleges jelentős katonai támadást, még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrajnai humanitárius válság továbbra is emberek millióit érinti, miközben a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen rontja a helyzetet, jelentette ki szombaton Kijevben a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. David Miliband a Menekültek Világnapján tett ukrajnai látogatásán arról beszélt, a háború következményei továbbra is súlyos terheket rónak a lakosságra, különösen a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberekre. Hangsúlyozta, fontos, hogy a nemzetközi közvélemény ne veszítse szem elől az ukrán társadalmat érő megpróbáltatásokat. Az ENSZ adatai szerint e pillanatban világszerte mintegy 118 millió ember van, akinek el kellett hagynia otthonát, fegyveres konfliktusok, erőszak, üldöztetés, betegségek vagy természeti katasztrófák miatt. Közülük körülbelül 10 millió ukrán, és ebből csak nem 4 millióan az országon belül menekültek máshová. Miliband szerint a nemzetközi segély források csökkenése tovább nehezíti a helyzetet. A Nemzetközi Mentőbizottság ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról a szervezet jelenlegi előrejelzése szerint 2027-re mintegy 20 millió dollárra csökken. A visszaesés hátterében elsősorban az Egyesült Államok külföldi segélyprogramjainak jelentős megnyírbálása áll, amelyet más donor országok hasonló lépései követtek. Végül az időjárásról. Hétfőn a nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékos tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökés is kísérheti. Zivataroktól függetlenül az északias szél, főleg a Dunántúlon megélénkül. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Zenei barangolás. A mikrofonnál a szerkesztő Boros Attila.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Otto Klemperer budapesti operaestéit megidéző sorozatunk utolsó fejezetéhez érkeztünk, a Nürnbergi mesterlarnokok előadásaihoz. 1949-ben és 50-ben 11 alkalommal vezényelte Klemperer az operaházban Wagner csodálatos alkotását. Ritkán fordul elő egy színház történetében, hogy a legnagyobb művészi igényeket támasztó remek művek egyikét ilyen szerencsés csillagzat alatt tűzheti műsorára. Ezúttal nem volt szereposztási gond, nem volt szükség megalkuvásra. Énekes, rendező, díszlettervező, hatalmas kórus egyaránt alkalmas volt, hogy egy zseniális karmester intésére a legmagasabb szinten interpretálja Wagner páratlan szépségű operáját. A színpadon operajátszásunk legjobbjai, Osváth Júlia, mint Éva, Lozsanci György, Hans Sachs, Malecki Oszkár, Beckmesser, Simándi József, Stolzingi Walter, Székely Mihály, Pogner, Dávid szerepében Sárdi János, Magdaléna, Budanovics Mária. Tulajdonképpen minden kisebb szereplőt is fel kellene sorolni, mert ebben az előadásban mindenki szereposztási teli találat volt. A rendezés munkáját Nádasdy Kálmán végezte, a nemes szépségű díszleteket Olá Gusztáv tervezte. Az előadás hatása leírhatatlan volt. A megszokott kritikai jelzők, hogy nagyszerű, felemelő, tökéletes, stb. Ez esetben szürkének, szegényesnek, kifejezéstelennek tűnnek. Aki nyitott füllel és lélekkel hallgathatta ezeket az előadásokat, az életre szóló élményt kapott, amelyet nem lehet elfelejteni. És most szólaljon meg a sodró lendülettel előadott nyitány, mely a függöny felgördülte után egy Bach stílusban komponált korállal folytatódik, hiszen a nürnbergi Szent Katalin templomban indul a cselekmény.

Isten tisztelet után a templom előterében hallgatják meg a kézműves mesterek a másnapi ünnepi dalnok versenyre jelentkezőket. A verseny díja Éva kisasszony keze, ő a város nagy tiszteletben álló gazdag ötvös mesterének szépséges leánya és Stolzingi Walter szerelme. Az ifjú lovag azonban elbukik a vizsgán.

Mielőtt tovább hallgatnánk a zenét, idézek egy véleményt a korabeli sajtóból. Lemperer most egyéniségéhez méltó feladathoz jutott. Felfogása az alapjában véve vidám hangulatú dalműnek kétségtelenül meglévő drámai vonalát bontja ki, így ellenállhatatlan erővel érezteti meg azt a belső lélekdrámai csúcspontot, amikor a harmadik felvonás első képében Hans Sachs rádöbben, milyen áldozatot jelent számára, hogy Walter kedvéért lemondjon Éva kezéről. A szerencsés szereposztás is a karmester munkáját könnyíti meg. Losanci párjáz ritkító Hans Sachs, rendületlen derűvel, jó és bölcs mosollyal bearanyodott figurája, mintha egy Dürer metszetről nézne ránk. Zenei intellektusa teljes egészében felfogja a szerepet. Pogner ötvöst már el sem tudjuk képzelni másként, mint Székely Mihály orgona hangjával és jellegzetes alakító művészetével. Osváth szépsége és Wagneri súlya, Malecki klasszikussá érett komédiázása nélkül nem volna teljes az előadás. Meglepetés az új stolzingi Walter Simándi. A nagy próbatét sikerült. A szerep Simándit illeti, mert rátermett. Orgánum szépsége ugyanúgy elhitetti Stolzing Walter tündéri lényét, mint Daliás külseje. Simándi olyan értékünk lesz, aki többé nem hiányozhat a mesterdalnokok előadásából. Sárdi régi szerepét, Dávidot énekli. Kedvesebb alakítást el sem képzelhetünk. Külön kell megemlékezni a kórusról. Mindvégig az előadás egyik fő értéke volt. Szenthegyi István sorait idéztem a kis újságból. A második felvonásból Hans Sachs orgona virág monológiát, majd Évával folytatott kettősét halljuk. A lány most tudja meg, hogy szerelme elbukott a vizsgán. De az is kiderül, hogy ők ketten, a korkülönbség ellenére, mélyen szeretik és tisztelik egymást. Sachs özvegy, gyermeke is meghalt régen, és kislánykora óta ismeri Évát. A lány pedig az elismert költőt is tiszteli az idősödő cipészmesterben. Lemperer érzékenyen és a finom hangsúlyok kiemelésével vezényli a poetikus duettet.

Egy Osváth Júliával készült egykori interjúmból idézek. Klemperer próbái engem Failoni munkamódszerére emlékeztettek. Nagyszabású volt. Nem veszett el a részletekben, nem beszélt sokat. Tapasztaltam pályámon, hogy az énekest, muzsikust nagyon fárasztja a sokat beszélő, mindent megmagyarázó, tudálékos karmester típus. A sok beszéddel csak megölik a művészi ambíciót. Klemperer értett hozzá, hogy mindenkiből a legtöbbet hozza ki, és ehhez az ő egyénisége kellett. A Mesterdalnokok az opera különleges ünnepi előadása volt. A függöny kémlelő nyílásán minden alkalommal figyeltem, hogy vezényli a nyitányt. Szinte végigfutott a hideg a hátamon, ahogy a csúcspontot felépítette. A zenekar úgy játszott, mint egy ördöngös varázsló keze alatt. Elvarázsolt mindenkit. A harmadik felvonás elejéről Dávid a Schuster Inas és Hans Sachs jelenetét idézem. Az Inas a Jánosnapi kötelező mondókát énekli, és közben döbben rá, hogy mestere is Hans, azaz János. A rákövetkező monológban Sachs a világ hívságáról, a fölösleges vérontásról és az előző éjszakán lezajlott utcai verekedésről elmélkedik.

szalad, és minden, minden izén. Igen, a mester felséges lángos. Kóstolja kissé, e finom húrgát.

Nem sok bajt okoz majd, most megy.

nagyon otthon. Fejlák, itt tenni kell, és mondom előtt, hogy nyakran sok jó dolgot látom, és ezzel törvenek végig.

Ide kívánkozik egy Losonczy Györggyel készített régi interjúm részlete. Amikor Klemperer átvette a mesterarnokok vezénylését, már a próbákon kiderült, hogy igen kevés mozdulattal vezényli ezt a roppant bonyolult művet, mégis mindent pontosan meg lehet érteni. A próbák viszonylag könnyen folytak le. Klemperernek nem voltak különleges kívánságai. Amit ő a zongora mellett produkált, sokszor helyet cserélt a korrepetitorral és zongorán megmutatott valamit, az szinte magától értetődő volt, úgyhogy könnyedén követtük őt a muzsikálásban. Mivel Hans Sachs szerepét 1933 óta énekeltem, és nagyon a szívemhez nőtt nem csak a szerep, de ez az egyedülálló mű is, arra a meggyőződésre jutottam, hogy aki a mesterdalnokukat jól dirigálja, az igazi nagy karmester. Klempere viszont nem csak jól, hanem gyönyörűen dirigálta, és erre csak a legnagyobbak képesek. A harmadik felvonás kvintettjével folytatom az emlékek idézését.

A nagy népünnepé keretében megrendezett dalnokverseny első szereplője Beckmesser, az idősödő aglegény, a pedáns városi jegyző ugyanis szintén Iva kezére pályázna. Versenydala köznevetségbe fullad.

0: történetesen. Gyönyör és már jöhet mindenki, aki iskát ölteme van. A társaság, mint bűn, meg a megletegény. A falka szágul, kis bölcsőt adott nekem. Aki ilyen szépen, az mint életem.
1: Walter viszont általános tetszést aratva nyeri el dalával Éva kezét.

Végül a nagy oratóriumok hangját idéző fennkölt kórustétellel a művészet diadalát és Nürnberg nagyfiát Hans Saxot dicsőítő hatalmas C-dur hangzatokkal ér véget a nagyszerű opera.

0: Kedves hallgatóink, részletek hangzottak el Wagner a Nürnbergi Mesterdalmakok című dalművének 1949. április 11-i előadásából. A szereposztás Hans Sachs Losonczy György, Éva Osváth Júlia, Storczyngi Walter Simándi József, Beckmesser Malecki Oszkár, Dávid Sárdi János, Magdaléna Budanovics Mária. Az Operaház ének és zenekarát Otto Klemperer vezényelte. Magyar szöveg Váradi Antal. A műsor munkatársai Fazekas Gyöngyvér és Bixa Levente nevében is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom önöktől. Boros Attilát hallották.
1: Elhangzott a zenei barangolás. A szerkesztő műsorvezető Boros Attila volt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Budapesti Opera Esték Klempererrel című hatrészes sorozatunk, amit a nemrégiben elhunyt Boros Attilára, a magyar rádiózás kiváló és felejthetetlen alakjára emlékezve ismételtünk meg.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Reuters jelentése szerint az iráni küldöttség Mohammad Bager Galibaf főtárgyaló, valamint Abbas Araghchi külügyminiszter vezetésével már megérkezett Svájcba, ahol az amerikai delegációt J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff külön megbízott, és Jared Kushner képviseli. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Masoud Pezeshkian iráni elnök által a héten aláírt 60 napos tűzszüneti és békekeret megállapodás véglegesítése. Az iráni forradalmi gárda szombaton bejelentette a Hormuzi szoros ismételt lezárását, arra hivatkozva, hogy Izrael megsérti a Libanonra is kiterjedő tűzszünetet. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, több mint 17 millió hordó kőolajat szállítva, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. Az izraeliek 92%-a szerint Irán nyerte meg a február végén elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal, derül ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény kutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 83%-a úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát, míg 86%-uk negatívan ítéli meg a háború lezárását. A válaszadók csaknem 3/4 nem hisz Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek, amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el, és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt. Az izraeliek csaknem 88%-a szerint az ország vagy egyáltalán nem, vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. A megkérdezettek több mint 56%-a úgy véli, a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot, vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában. A felmérés szerint az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síta terror szervezet elleni újabb, esetleges jelentős katonai támadást, még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözli, hogy a Széchenyi Kártya program a módosított feltételek mellett is biztosítja a kis és középvállalkozások számára a kedvező és kiszámítható finanszírozási lehetőségeket. A kamara fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a gazdasági növekedést támogató beruházási típusú termékek esetén megmarad a jelenlegi 3%-os kamat. A kamara hosszú távon azt tartja kívánatosnak, hogy elsősorban ne a támogatott hitel konstrukciók alacsony kamatszintje, hanem az általános gazdasági és pénzügyi környezet tegye lehetővé a versenyképes vállalkozói finanszírozást, értékelte a helyzetet a szervezet. Végül az időjárásról. Hétfőn a nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, délután erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökés is kísérheti. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 26-tól a 33. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István Római Katolikus Magyar Templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélget.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatal pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emel neki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb az egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az első, akinek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen ilyen gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
0: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyaz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomba, Passaicon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurusatjánál, ahol ugye a Szilíciumvölgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak. Esta tristeza
0: mía. Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné, hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen a talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár. Készült a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Békekötés. Szabó Magda hangjátéka. Második befejező rész.
1: Ja Istenem, Gittukám, ez ő lesz, a hugod!
2: Majd én kinyitok Ágotának, anyukám!
3: Szervusztok!
1: Ágikám!
3: Én eljöttem, mert... Szóval, mert felhívtál, és kértél, de... Ilyen egyszerűen talán mégsem megy ez. Apa temetése napján azt mondtad, ne jöjjek ide többet. Nem gondolod, hogy tartozol valami magyarázattal?
4: Valamikor az ősi időkben nagyon megbántottalak. Igazságtalan voltam hozzád, mert szerencsétlenek éreztem magam, és szerencsésnek téged. A férjedet is megbántottam, pedig igazán jó fiú. Bocsánatot kérek, ne haragudj rám, Ágota.
3: Hiszen

0: Az előbb pedzegettem ezt a 30 évet, amikor létrejött az Evald fúvós együttes. Miért Evald? Ki volt ez az Evald?
1: Ez is egy érdekes történet, mert ugye a Zeneakadémián ez egy kötelező tantárgya, kamarazene. Általában a két trombita, kürt, harsona, tuba, a részfors kvintett a legközkedveltebb, de bármilyen formációban egyébként lehet kamarázni. Az együtteseknek a nagy része a diplomázás után feloszlik. Na most elég komolyan gondoltuk 96-tól, amikor elkezdtük, tulajdonképpen onnan számítom a megalakulásunkat.
0: 30 éve, pont.
1: Így van. És az első nagy versenyre 98-ban került megrendezésre a 7. Narboni Nemzetközi Részfors Quintet verseny. Narbon Franciaországban egy kis város a spanyol határnál, nagyon szép vidék, tehát minden adott ahhoz. Ezek a kisvárosok egyébként a legjobbak ezeknek a nagy versenyeknek, és pont sikerült a legnagyobbal kezdeni. Hát ez egy

0: ugye fél éves, nagyon megfeszített, komoly munka és felkészülés, és hát egy teljes őrületet sikerült ebbe belevinnem az együttes tagjaival. Na de igen ám, nem volt az együttesnek a neve, és mi arra nem számítottunk, hogy mi ezt megnyerjük 21 évesen. Ide összesen 8 együttes jelentkezett, annyira a három forduló alkalmával nagyon nehéz az anyag, és hát már gyakorlott nagy együttesek jönnek ezekre a versenyekre. Mi megjelentünk 21 évesen, akkor még félig meddig, hiába 10 év volt a rendszerváltástól, de egy kicsit vasfüggönyként kezeltek minket, mert akkor még a franciák beleírták a jelentkezésbe, hogy a Kelet-Európából érkező versenyzőknek a retúrjegyüket, vonatjegyüket, vagy pedig a megfelelő összeget az úti költségre be kell mutatni, ezt csak zárójelben mondom, és amikor megnyertük, akkor kérték a szervezők, hogy de mit írjanak rá az oklevélre. És akkor mi már nagyon szerettük, Viktor Évald orosz zeneszerzőről van szó, 1860-1930, az ő földi életének az ideje, gyönyörű, romantikus, eredetileg is részfúvósokra komponált csoda szimfóniák, ami nem véletlen, hiszen már Katalin cárnő próbajátékot hirdetett kürtzenekarra az udvarában, és akkor ezek az orosz zeneszerzők, aki mindenki a Párizsból, a világból oda járt Szentpétervárra tanulni, hiszen akkor az egy fellegvára volt a kultúrának, summa-summarum, abban a pillanatban egységesen eldöntöttük, hogy legyen az együttes neve Évald után, Évald részfúvós együttes, így került rá az első nagy győzelmünk oklevelére is, és ez mai napig is büszkén viseljük, mert a zeneszerző iránt érzett szeretetünk, tiszteletünk változatlan.
1: A következő felvételetek mindenki előtt ismert. Viszont, amikor az előbb műsor előtt szóba hoztam, akkor mondtál róla egy-két érdekességet, amit én sem tudtam. Ugye a szentek bevonulásáról van szó.
0: Igen, Luther Henderson az elkövetője, a zeneszerző ennek a nagyon érdekes és nagyon hatásos, általában koncert utolsó számaként szoktuk játszani. Igen. Ugyanis nem csak a szentek mennybe menetele bevonulási zenéje szólal meg, hanem belekomponált a Handel messiaszi moratóriumból a Halleluja kórust. Ezzel indul, aztán a harsona, a tuba kísérettel egy ilyen improvizációs elemekkel tarkított kis szólót rittyent oda, hogy így fogalmazzak, ami beletorkol egy Dixielandbe, és mielőtt még vége lenne a darabnak, újra visszahozza Henderson a Halleluja kórusnak ezt a nevezetes lépcsőzetes szoprán,
1: egyre feljebb,
0: milyen keskeny az út, és így zárul le nagyon frappánsan a zenemű.

0: annak idején, amikor zenés fejtörőket rendeztünk, akkor még nem ismertem ezt a felvételt, de most már tudom, hogy nagyon jó alkalom arra, hogy megkérdezzük, hogy hány különböző korban született, különböző motivumok szólalnak meg itt Hendersonnak a muzsikájában.
1: Azt még hozzá kell tenni, mivel fantasztikus kollégák is azért megérdemlik, hogy felsoroljuk a neveiket, ugye Tarkó Tamás a felvételen trombitál, most már Sonkovics Lóránd a új trombitásunk, illetve szánykürtösünk, de itt a felvételen ezen Kovalcsik András is részt vett, valamint a harsonásunk Magyar Péter és a csodálatos tubásunk Beresztegi Attila követték el ezeket a sok szép hangokat.
0: És nem említetted, hogy az átiratot kikészítette?
1: Luther Henderson, és ezt hozzá kell tenni,
0: tehát
1: hogy
0: nem csak az eredeti művet, hanem ezt a bizonyos
1: ezt, amit most hallottunk,
0: motivumos átiratot.
1: Ez teljes mértékben, illetve ez a kanadai részfors kvintet, a Canadian Brass ismertebb nevén, ez az ő műsorszámuk volt, de ugye ma is meghatározó, 50 éve működnek folyamatosan, és a tubás ugyanaz, még mindig, a többiek már szép lassan nyugdíjba mentek, de a lényeg az, hogy ez az ő szériájukból van, ők nagyon sok kottát kiadtak, és ezt kiemeltük, mert ez valóban nagyszerű zárása egy koncertnek.
0: Elérkeztünk az utolsó percekig, most mi minden történik az Evald körül, Bakó Levente körül?
1: Igen. Tulajdonképpen a Filharmóniával vagyunk nagyszerű kapcsolatban, a Filharmónia Magyarországgal. Nem csak ifjúsági koncerteket játszunk, hanem a Petőfi program keretében elindultak ezek a kistérségi koncertek. Kortársakat már kevesebbet játszunk, pedig nagyon sokat írtak nekünk, de valahol ott olyan 20-25 éves együttjátszásunk után szerettünk volna most már olyan tematikai koncerteket, amiket mi állítunk össze, mert nagyon sokáig ugye meg van határozva egy együttesnek a vonala, hiszen egy együttesnek sokféle műsor, stílus kell képviselni az ifjúsági koncertektől, a felnőtt koncertekig, a népnevelő, a kortárs zene, az újítás, hiszen van egy olyan lemezünk is, ahol a Dubrovai László, Madarászi Iván, Tihanyi László, Hollós Máté, Láng tanárónak a műve is elhangzanak. Megmondom őszintén, hogy nagyon nagy sikerrel játszottuk, különösen Németországban a kortárs zenét, ezeket a régi gyártelepeket ugye átalakították koncerttermekké, óriási nagy nézettsége van, úgyhogy köszönjük szépen, jól el vagyunk, én magam a kvintetezés mellett ugye a Danubia zenekarban trombitálok, valamint két fúvós zenekart is van szerencsém vezetni, az említett nyíregyházi szabolcsi koncertfúvós zenekart, valamint negyedik éve az Egressy Béni református művészeti szakgimnázium Egressy Brass Band fúvós zenekarát is, úgyhogy azt gondolom, kell a színes, változatos zenei életmód, mert csak egyfélét, egy műfajt űzni, az egy idő után egy kicsit olyan destabilizáló hatása van, tehát ezeket a műfaj sokszínűségeket, ezeket jó művelni.
0: Igen, de még mindig kíváncsi vagyok arra,
1: igen,
0: hogy Bakó Levente úgy legbelül melyiket kedveli leginkább a sok-sok tevékenység közül?
1: Igen, hát ezt mindig nagyon nehéz meghatározni, mert mindegyik valamilyen szinten a szerelmeim egyike. Talán azért a kvintettet mondanám, mert az egy ilyen saját, teljesen saját gyermek, ha lehetek egy kicsit nagyképű, azt úgy én fogalmaztam meg, én találtam ki, én alapítottam, én kértem fel a kollégákat, és ennek a együttesnek a teljes pályaívét.
0: Tehát az Evaldról beszélünk.
1: Igen, igen, ennek a teljes pályaívét, ha lehet így mondani, kellő szerénységgel érajzoltam meg, tehát ez volt az a csodálatos együttes, amit sikerült, és mai napig is életben tartani, mert azt gondolom 30 év a folyamatos jelenlét, tehát nem évi 4-5 koncert, hanem még mindig azért 50-60 koncerteket adunk, és az szerintem nagyon jelentős szám is, de ugyanezek mellé oda tudom tenni a felsorokat, Danubi, a Nyíregyháza, Egresi, de ha kényszerítés hatása alatt vagyok szeretettel is, akkor azt mondanám, hogy hát ez az én nagy főművem, az Evald. Ez az én szívem csücske.
0: És már is ajánlottam műsorunk előtt, a felvétel előtt egy jövő évi programot, hogyha addig élünk, és születik egy újabb könyv, akkor a Szépművészeti Múzeum román csarnokában összeeresztünk titeket, mégpedig egy orgonát és hozzá az Evald fúvós együttest.
1: Elárasztjuk a román csarnokot szép hangokkal.
0: Nem csak szép hangokkal, hanem igazán ez a fajta zene, amit ti műveltek, meg tulajdonképpen az orgona zene is, az olyan a román csarnok, mint egy templom.
1: Így igaz.
0: Tehát ott találtok igazán otthonra.
1: Így igaz, azt gondolom az orgonának a hangzása, és ehhez a részhúvósok is, ott nagyszerűen akusztikai segítséggel ki tud teljesíteni.
0: Adja Isten, hogy megvalósuljon,
1: úgy legyen.
0: Hölgyeim és uraim, Bakó Levente, Lisztdíjas, trombita művész, karmester volt a vendégünk. Pereszegi Attila, Urbán Péter és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, és egy Csajkovszki zárást ajánlok, mégpedig azt hiszem, hogy ezt a szimfóniáját, az F-moll szimfóniát nagyon kedveli a közönség, ti is szoktátok ráadásként játszani, búcsúzzunk ezzel. Köszönöm a figyelmet!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy nyugállományú ezredes a beszélgető társam, aki katolikus pap, plébános és aranymisés. Az elmúlt szombaton ünnepelte az Istenhegyi Szent László plébánia közössége aranymiséjét, Kocsis István atya, ő a beszélgető társam. Egy oázisban élsz. Tágabb értelemben is, mert ez az egész környék nagyon szép, van egy nagyon patinás, szép iskola, amely Jókai Mór nevét viseli, és előtte a padon üldögél egy bronzszobor Jókai, meg egy kisgyerek, és mesél a gyereknek Jókai. Mellette van a templom, egy nagyon szép park, játszótér, és maga a plébánia kert, most délután 5 óra fél 5 körül beszélgetünk, zsibongnak a gyerekek, akkor a szép nagy plébánia kert volt, amely be lett lakva, egy óvoda született itt a Pannonia Szakra kerületi katolikus általános iskolának a tagintézménye. Néhány éve nyílt az óvoda.
4: 5 tanév telt most el az óvodába, és hát nagyon fontosnak gondolom, hogy az óvodába a gyerekek már 3-4 éves koruktól kezdve játékos hittamban részesülnek, napi kapcsolatban vagyok velük, kimegyek a folyosóra, akkor dicsértessék István atya, tehát kapcsolatunk van. Tehát most kicsi gyerekkorban kezdődik az a kapcsolat, hogy ők az egyházhoz tartoznak. Nem úgy, hogy megkeresztelték egyszer, aztán majd harmadikos korában jelentkezik első áldozónak. Tehát ez egy a plébániai pasztoráció szempontjából nagyon fontos. Aztán a közösségi ház, ami tényleg az oltárasztal mellett, a fehér asztal közösségi.
3: Igen, a templom mellett a parkban van egy közösségi ház is, de még a plébánia kertet. A gyerekzsivaj nem zavar? Tágas, szép, nagyfás, bokros, árnyas terület, és csivitelnek a gyerekek. Azt hiszem, hogy nagyon...
4: A ajtó most már nyitva van, akkor ugye ez mindig behallatszik, de hát délelőtt vannak kint, és amikor ők alszanak, én is alszom. Úgyhogy nem zavar egyáltalán.
3: Tehát akkor összehangoltam
4: a feladat, igen.
3: Nagyon szép. Közösségi ház, az is néhány éves.
4: Az óvoda idősebb, az óvoda 5, a közösségi ház májusban volt 3, hogy a bíboros úr megáldotta. A plébánia közösségi életén azelőtt egy egyetlen hitanterem volt a tér, most viszont ott van egy 150 személy befogadására alkalmas nagy terem, sok-sok koncerttel, amiből kiemelkedik már 30 alkalommal
3: Ránki család
4: koncertezett. Itt van egy nagyon jó zongoránk is. Ez sokat jelent, de más közösségek is keresztelés utáni összejövetel, esküvők utáni összejövetel, vagy egy születésnap. Tehát mi igyekszünk, hogy mondjam, vallási lelkületű vagy közösségi lelkületű teret biztosítani arra, hogy aki ide eljön, az itt jól érezhesse magát. Annak ellenére, hogy feszület van a falon, próbálkoztak, hogy itt lesz az esküvői vacsora, ha levesszük a keresztet a falról, de hát ez nem így működik. Ez nem így működik.
3: Eltartja-e magát a közösségi ház, vagy pedig egy pup bizony anyagi értelemben a közösségen, a plébániai híveken?
4: Hát, billeg, de mostanában szaporodtak az esküvők, és hát azt tartja el igazán a házat. Mert ugye, amikor mi ott vagyunk, akkor mi csak használjuk, meg fogyasztjuk, de nem nagyon adunk hozzá. Mert ugye vasárnap mise után átmegyünk kávézni, sörözni, attól függ ki, mit szeretne, hosszas beszélgetések a következő miséig, utána meg 12-kor megint.
3: Igen, hát ez a feladat a közösségi háznak, de az a jó, hogyha el is tartja magát hát a közösségi
4: ház. Igen, eleinte voltak azért ezzel nehézségek, most nagyjából megvan a szükséges fedezet.
3: És ennek a kertnek, épületegyüttesnek, a plébánia körüli parknak a ékessége egy Pió atya szobor, azt hiszem, és csináltatok keresztutat is.
4: Igen, a keresztutat, a Mátyus Ágotának a ajándéka tulajdonképpen, Kopp Judit, az ő édesanyja készítette ezeket a plasztikákat, és hát akkor a plébánia némi segítséggel építette meg az egész keresztutat, ami nem csak nekünk fontos, hanem nagybajti időben különösen sok kiránduló járja itt végig a keresztutat. Milyen szabadtéri keresztút a környéken nincsen sehol per pillanat.
3: És ahogy láttam, voltak olyan hívő családok, akik egy-egy stációt magukra vállaltak, az ő anyagi hozzájárulásukból.
4: Hát vagy egy család, vagy két család, de teljesen így készült el. Hát ez azért 32 millió forintba került összesen.
3: Hány éve vagy itt plébános?
4: 26.
3: 26.
4: Az ezüstmisét is már itt tartottam, igen. Akkor még a honvédségnél is dolgoztam, és akkor lettem a lezredesből lezredes, és úgy mentem nyugdíjba 2007-be. Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert kevés helyen voltam pap. Nagymaroson, ami indulásnak fantasztikusan jó volt, kismarosi találkozó ideje ez, és akkor Rákosfalva, ami Budapest legnagyobb plébániája, egy 70 ezres lakótelep, aztán voltam Ludányhalásziba egy kicsit plébános a sajátjaim között, és hát 84-ben pedig Ludányhalásziból visszakerültem, a Lékai Bíboros úr tette ezt az ígéretet, és akkor ez valóban meg is valósult, a Miklós Imre akarata ellenére megvalósult, hogy voltam 10 kerek évig plébános, káplán 2 évig, 10 kerek évig plébános, és még 6 évig jártam vissza segíteni, misézni hétköznap is, vasárnap is, meg gyóntatni is. Aztán 2000-től, mikor följöttem ide, akkor ez már elmaradt. Akkor már csak a honvédség volt, meg a Istenhegy.
3: Voltál katona nyilván 2 évig.
4: Lentibe.
3: Még sorkatona, és akkor a tábori lelkészek első generációja vagy te, tehát még Ladocsi püspök idején.
4: 94 tavaszán a Ladocsi püspök hívta meg a akkor 3 tábori esperest, akik kelegyütt volt Lentibe katona annak idején. Ugye akkor Fehérváron volt, aztán a Alföldön, meg Budapesten ilyen esperesi kerületek. Hát ugye ma egész másként van.
3: Igen, tehát végülis akkor Berta Tiborral nagyjából egy időbe kerültél be.
4: Teljesen egy időbe, mert a püspök úr, a Ladocsi püspök úrnak a titkára volt, amikor bekerült. A püspök úr Pista bácsinak hív engem, mert olyan régi, jó és baráti a kapcsolatunk, hát ezért is ő mondta a prédikációt az aranymisében.
3: Van valami közös a püspök és közted, nem csak az, hogy mind a ketten katolikusok vagytok, és mind a ketten papok vagytok, hanem ugyanannak a gimnáziumnak a küszöbét tapostátok, azt hiszem.
4: Mind a ketten Esztergomba jártunk annak idején gimnáziumba. Az még egy nagyon nagyszerű életem, legszebb 4 esztendeje volt. Akkor még jóformán a Kékesi tanárúron kívül, aki a tornát tanította, vagy tornatanár volt, mindenki szerzetes volt, aki minket tanított, és odáig ment, hogy tulajdonképpen még egyszer a Kamilatya ferences ruháját is felvettem, hogy ferences leszek, de aztán mégse úgy alakult.
3: Tudtál-e kézen állni és kézen állva gyalogolni Kékesi tanár úrnak? Voltak ilyen diákjai?
4: Ebben én nem nagyon boldogítottam a Kékesi tanár urat, ő viszont a kardlapjával egy cseppet néha-néha boldogított engem, mikor hát a rúdra nem tudtam fölmászni olyan gyorsasággal, mint azt a tanár úr elválta volna. Igen. Nem volt a kedvenc tantárgyom a testnevelés.
3: No.
4: Látjuk is a pocakomon.
3: 50 éve vagy pap. Hol láttad meg a napvilágot, és mikor?
4: 50-ben születtem, szeptember 19-én, Széchény melletti kis faluban, Endrefalván. Széchény után Salgótarján felé van. Akkor egy 1200-2300-as lelkes falu volt, egy ilyen hagyományos vallásossággal. 4 éves korom óta minisztráltam, nagyon jó plébánosom volt. Aztán később sok-sok feszültség volt, mert a pártitkár volt az iskolaigazgató, eldöntötte az egész iskola előtt, hogy Kocsis, belőled csak parasztember marad, mert sehova nem fognak fölvenni. Hát minden unokatestvéremet fölvették Salgótarjánba, a kommunista gimnáziumba, egyet leszámítva el is távolodtak az Istentől. Én voltam legelőször Esztergomba felvéve, mert a plévános kiárta, hogy mindenféle felvételi nélkül, de ezt az egyszerű falusi gyereket oda fölvették. És nagyon-nagyon klassz volt nekem.
3: Mikor láttál először Ferencest, amikor Esztergomba mentél?
4: Hát, amikor Esztergomba mentél.
3: Széchenyi ott volt, de nem volt Ferences ott, de akkor volt, tiltva voltak,
4: ugye? Akkor tiltva voltak ott is, sőt Mátra-Rebészenkúton is, ahol a bíboros úr felszentelt engem, a Lékai bíboros úr, igen.
3: Ott szentelt Lékai bíboros téged?
4: Igen, mikor őt bíborosság kinevezték.
3: Mert a vértesaljait is ott szentelték.
4: Később, amikor a bíboros urat kinevezték bíborossá, akkor azt kérte ajándékba a Miklós Imrétől, hogy hát a Palócvidékről nehéz elmenni Esztergomba a papszentelésre, akkori közlekedés miatt, most se könnyű, és akkor megengedték, hogy Szentkúton legyen az első ilyen nem püspöki székesegyházban való papszentelés.
3: És egyedül téged szentelt akkor?
4: Egyedül engem szentelt, Szent Antal búcsúján hatalmas nagy tömeg előtt a régi barlangoltárnál.
3: Nem érzem a beszédeden, hogy palócosan beszélnél. Kivetköztél, a palóc mi volt ottból?
4: Hát nagyon, nagyon kellett, mert hát egy szalézi szerzetes, a Lukács István tanár úr.
3: Ő volt a magyar tanár?
4: Ő volt a magyar tanár, és ő abba az időbe borzasztóan harcolt az ellen, hogy az ilyen vidéki kiejtésről le kell szokni, mert ugye a fővárosi kiejtéssel kell élni az embernek az életét, úgyhogy sok harcunk volt egymással, de aztán lekopott.
3: Lekopott. De hogyha visszamégy és hallod, akkor
4: teljes mértékben visszajön. Egy óra alatt át tudom venni nyugodtan, hogyha haza szoktam menni ezt az egy unoka testvéremet látogatni, meg a szüleim sírjához, találkozok emberekkel, rögtön visszajön ez a dolog.
3: Ez olyan érdekes, a Madács kúriában volt ott a Alsószregován, mikor Madácsé volt, és idegenvezető kalauzolt ott engem, riportot is csináltam vele, és gyönyörű ízesen palócosan beszélt. De nagyon választékosan, hozzáértően, és amikor vége volt a riportnak, én nagyon élveztem a beszéd stílusát, akkor kérdeztem, hogy mert mondta, hogy Budapesten volt egyetemista, és mondom, tud máshogy is budapestiesen is beszélni, vagy csak palócul mindig? Azt mondja, tudok affektálni is, és akkor elkezdett budapestiesen beszélni.
4: Szép dolog. No. Ha megőrzi valaki ezt a, hogy mondjam, identitását, vagy azt a gyökeret, ahonnan elindult, az a hivatás szempontjából is számomra nagyon fontos volt, hiszen az ottani jó minisztráns közösség, az akkor plébános, a káplánok, tehát közösséget teremtettek. Olyan jó volt a plébános, hogy a templomablakot kirúgtuk a fociba, amit ő vett, fűzős foci, képzeld el, amit arra rúgtál és arra ment, mert a fűző elvitte, de azelőtt rongylabda volt csak, akkor meg fűzős foci.
3: Azt ma már nem is ismerik a fiatalok, igen, tehát, mert kilukathatott a belsőt, mint a bicikli, igen, belső, igen, bele kellett rakni egy ilyen gumizét, amit fölfújtak, és azt ki kellett szedni, hogyha kilukadt, és akkor lehetett újat belerakni, ez ma már múzeumi tárgy lenne.
4: Igen, meg a plévánosnak pávái is voltak, képzeld el, az udvaron, és mi előszeretettel húzgáltuk ki a tollaikat, csupa marás akarunkon.
3: Csipkettek?
4: Mert azért csipkettek ezek, mert ezek nem nagyon szerették, hogyha. De az olyan szép volt az a pávatól. És ugye szebb a páva, mint a pulyka, úgyhogy sokat énekeltük ezeket, akkor úgy kiterjesztették a szárny, vagy azt farkukat, vagy nem, igen, tudom, és akkor hát nagy-nagy öröm volt. Onnan adódott számomra ez, hogy ma is úgy gondolkodom, és 2000. augusztus 1-én így jöttem ide, hogy a plébánia a közösségek közössége, hogy közösségben kell lenni egymással. Sajnos ugye a vallást meg a hitet nagyon sokan csak magán módon élik meg, és elmarad az a közösségi tanúságtétel, az együttlét, hogy nekünk jó együtt lenni. Mert ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazt az értékrendet valljuk, segítjük egymást, támogatjuk egymást abban, hogy Krisztus útján haladjunk előre.
3: A tábori lelkészségtől, attól a hivatástól, hogy katonapap voltál, mit kaptál?
4: Az a 17 év, amelyet a honvédségnél szolgáltam, az Olyan szempontból nagyon jó volt, 44 éves voltam, amikor oda bekerültem. Addig a Rákosfalvi plébánián osztottam az észt, aki bejött a templomba meg a plébániára. Hogy ez miért jó? Most el kellett mennem egy számomra teljesen életidegen környezetbe, ahol el kellett mondanom, hogy én most azért jöttem, hogy az én portékámat és értékrendemet eladjam. És az a változás, amit azért ennyi év alatt megtapasztaltam az egyes emberek életében, ott a lelkipásztorkodás személytől személyig ment, meg nagyon sok idős öreg katonatiszt urat temettem el, amit mindig szószéknek használtam, és mindig igyekeztem valamilyen útmutatást, iránymutatást adni azoknak, akik éppen ott voltak. A lelkipásztori munka az teljesen olyan ott is, mint a plébánián. Csak ott oda jön önként valaki, még sorállomány katonák voltak, azt azért szerettem, mert oda néha oda segített a rendfokozat hozzájuk, és akkor lehetett velük beszélgetni. Azt mondta a legtöbb parancsnok, talán egészen Nagyoroszitól kezdve Rétságon át a Vasvári laktanyáig, vagy Ercsiig, ezekre mindenhová jártam, hogy ha becsukod az ajtót, utána ma az történik, amit te akarsz. És akkor lehetett arról beszélni, amit én fontosnak tartok, amit értékrendnek tartok. Máig is vannak öreg katonatiszt barátaim, sőt, még a sorállományú katonák közül is, akivel egy akkor ott volt katona, Vasvári laktanyában, ide jár templomba, pedig nem itt lakik.
3: És említettük már, hogy ferences diák voltál, és majdnem ferences lettél, volt ilyen pillanat az életedben, aztán világi pap lettél. De mi az, amit kaptál? Most Szent Ferenc jubileumi esztendő van, 800 éve történt a tranzitus, Szent Ferenc halála és mennybe való fölvitele. Hogyan gondolsz vissza, mit kaptál Szent Ferenctől, mit kaptál Szent Ferenc fiaitól, ami elkísér az életben?
4: Azt a derűt, azt a mosolyt, és hát ugye falusi gyerek vagyok, de különben is a természet szeretetét. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt meg is ajándékozott engem az úr egy kápolnával fönn a Normafánál, aminek a lelkipásztori szolgálatát is végzem, és ez is egy új színfolt, egy
3: öreg. A Szent Anna kápolna?
4: A Szent Anna kápolna, igen, én vagyok. Hát a plévánosa, meg a sekrestyése is ennek a kápolnának, úgyhogy sokat járok ki oda, és ebben az esztendőben indult a Boldogasszony közösség által egy ilyen engesztelő mozgalom, tehát minden nap van, hát néha egy-két alkalom kimaradt havonta.
3: Adoráció?
4: Igen, engesztelő szentségimádás, adoráció, imádkozás a kápolnában.
3: Egy adott időpontban?
4: Nem. A plébánia kapujában van egy széf, abban van egy kulcs, és mindenki tudja a kódot, és akkor melyik társaság mikor tud menni, nagyon változatosan reggel vagy este 7-8-kor, akkor ezt mindenki meg tudja oldani. 2 vasárnap van, hogy Fehérvárról is jönnek, ők is meg tudják maguknak ezt oldani, tehát számomra ez így nem teher, de minden Mária ünnepen misézem ott a kápolnába, illetve első szombaton is van szentségimádás, meg mise, azt a Bocsa József atya tartja első szombaton.
3: Endre Falvának van-e még papja?
4: Endre Falvának nincsen papja.
3: De szomorú. Még káplánok is voltak akkor, amikor te ott voltál.
4: 2. Prébános, meg 2 káplán.
3: De gondolom a lakosság is összesömprödött, nem?
4: Hát igen, a lakosság is nagyon-nagyon megfogyatkozott, ugye mindenki elköltözött városra, mert mikor főleg a TS-ek megszűntek, akkor utána visszaosztották a parcellákat, de már nem nagyon tanították meg a fiatalokat földet művelni, úgyhogy azok úgy oda kerültek egy nagyobb gazdálkodóhoz, és a fiatalok elmentek a városba dolgozni, meg élni is tulajdonképpen. Úgyhogy hát nagyon, nagyon sajnálom, de Ludányhalásziból is igaz, csak 6-an, de voltak itt az aranymisén, pedig csak 4 évet voltam ott annak idején, igen.
3: De voltál az első és az utolsó ez ideig, aki Endre falváról elment papnak?
4: Nem. A Deák Mihály atya.
3: Emlékszem, igen. Hollókön volt talán.
4: Hollókön, meg Nagylócon. Nagylócon és Hollókön, meg a Szentkútnál is. A Szentkútnál is volt, ugye akkor még a világi papok kezébe volt a Szentkúti kegyhely. Ő már jó pár éve meghalt. Ő Enderfalvi volt szintén.
3: Mi volt a papi elmondatot, és az aranymisés lapon az visszaköszöne, hogyha van kis emléklap?
4: Ha kézzel nyomtatott szent képen 1976, az van rajta, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent fel engem. Ő küldött, hogy örömhírt vigyek. Ebben zajlott az 50 esztendő reményeim szerint. És a mostanin csak annyi van, egy kedvenc húsvéti palóc énekem, hogy hála legyen az Istennek, ki üdvet az embernek, alleluját vigadjunk, Istennek hálát adjunk.
3: El is tudnád énekelni nekünk?
4: Hát persze. Hála legyen.

0: Adjunk.
1: Ez olyan szép, hogy ezt szerintem énekeltétek Szent Kútra való zarándoklatok során is, nem?
2: Alkalommal.
1: Gyalog mentetek Szent Kútra?
2: Hát először gyalog, meg ugye vitték a csomagot a
1: processzióba mentetek?
2: Igen, és a nagyapám meg szekérem vitte a cuccot, de akkor ha mindenki a ké fölfélt, meg mi gyerekek fölülhettünk a lovas szekérre is, az még hajtani is lehetett, és az ugye nagyon nagy élmény volt a gyereknek. Igen.
1: Isten áldása legyen rajtad. Kiskatonaként még úgy köszöntünk a seregben egy ezredesnek, hogy erőt, egészséget. Hát ezt kívánom neked.
2: Köszönöm szépen. Most már nyugállományú plébánosként dolgozom, de még szeretnék tovább.
1: Nyugállományú ezredes, nyugállományú plébános, kormányzó vagy? Plébáni kormány?
2: Kormányzó vagyok hivatalosan, igen, de hát még gyúrok a következő 10 évre, hogy a gyémántmisét is meg tudják tartani itt. Van talán reményem, mert az édesanyám akkor halt meg 87 évesen, nekem meg már 86-ban aranymisé, a gyémántmisém lenne. Kérem a jó Istent, hogy segítsen.
1: Úgy legyen, és Isten segítségével akkor is megint erjollak majd.
2: Köszönöm szépen, adja az Úr, hogy így legyen.
1: Mind a kettőnknek. Nagyon szépen köszönöm. Kocsis István nyugalmazott ezredes, nyugalmazott plébános volt a beszélgetőtársam. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Mozart S-dur szimfóniájának második tételét a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, éjszakai hangulunkban Nora Jones, Oscar Peterson, Lester Young és Bob James felvételeiből válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Nora Jones, Oscar Peterson, Lester Young és Bob James felvételeiből válogatott, a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Mári Szabó Eszter, zenei szerkesztő, Fülöp Tamás, bemondó, valamint a technikai munkatársak, Fülöp Csaba és Bixa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A lelki élet mesterei azt mondják, hogy az imádságnak a rövid, de intenzíven átimádkozott időszakokból kiindulva az egész napot át kell fognia. Jézus szavára emlékeztetnek, melyben azt mondja, szüntelenül imádkozni kell, és soha nem szabad belefáradni. Első hallásra ez azt a sürgető esdeklést jelenti, amellyel a hívő embernek kérnie kell az Atya segítségét minden szükségben, még meghallgatást nem talál. De ezen túlmenően jelentik ezek a szavak az imádság állandóságát, mely egy folytonos gyakorlás révén az egész élet részévé lesz, egyetlen mozzanatból állandó magatartássá, vagy inkább egy belső állapottá válik. Talán nem olyan könnyű elsőre belátni, de gondolatvilágunknak felkészítésre, jogosítványra van szüksége. Feltételezhető, hogy az imádkozó ember belső élete már határozottabban formált, hogy szívének fontos az Istennel való kapcsolat. Ezt azonban nem lehet erőltetni. Olyasmit nem írhat elő magának az ember, amelyre még nem érett eléggé. Lelki dolgokban feltétlenül nagy jelentősége van a szorgalomnak, buzgóságnak, de legalább olyan fontos a megfontoltság, amely képes kivárni a dolgok megfelelő idejét. Ha tehát az ember megértette, hogy az imádság nem egy kivételes magatartás, hanem életünk állandó alkotó eleme, mely Istenre irányul, akkor törekedni fog arra, hogy egész létét átfogja az imádság. Különböző lehetőségek nyílnak erre. Lehetséges egy kontemplatív mód. Magából a konkrét imádságból kiindulva, pontosabban a szemlélődésből, magával viszi azt a mindennapi életbe. Esetleg úgy, hogy gyakrabban összeszedi magát és megkísérli a szemlélődésben megtapasztalt Isten közelséget napközben, mint egy felkeresni. Így a napot imádságos pillanatok szövik át, melyek fokozatosan egyre szorosabbakká válnak, s végül egymásba folynak. Másik mód, hogy a szemlélődésben nyert határozott Istenre figyelést egy tisztelettel átszőtt, lazább tartás váltja fel, mely az egész nap tevékenységén keresztül húzódik, s az egész napnak egy lelkibb jelleget ad. Mindezekből lassan kialakul az, amit általában úgy fejezünk ki, hogy az Isten jelenlétében él, vagy Isten színe előtt jár kell. De kiindulhatunk a gondviselés alapján is. Ha elmélyedünk a gondviselés működésében, azonnal kapcsolatba kerülünk az eseményeket irányító és rajtuk uralkodó Istennel. Folytonos átélése, tudatosítása annak, hogy Isten minden eseményben tevékenyen jelen van. Ha az ember a nap folyamán újból meg újból erre a csendes, gyengéd, de ugyanakkor élő, sőt, hatalmas titokra gondol, és megpróbálja átérezni, akkor ez már valódi imádság, és csak az embertől függ, hogy milyen mértékben adja át magát ennek. Nem szükséges eltávolodnia a mindennapi tevékenységektől, hiszen imádsága épp ezekben zajlik. Az eseményeket az Atyától származónak tekinti, s részéről megtesz mindent, hogy cselekedetei egybefonódjanak az atyai gondviselés működésével. Meglátja önmagát ebben a szent összefüggésben, s életét óráról órára ebben értelmezi. Teljesen ebbe rejtve él, s mégis tetre készen áll a világban. Itt már az élet maga imádsággá válik, s ebben nagyon mély tapasztalatokat lehet nyerni. Szent Ágosta mondja el vallomásainak 9. könyvében, hogy egyszer heves fájdalmai voltak, s amikor imádkozott, hogy megszabaduljon tőlük, valóban elmúltak. De miféle fájdalom volt ez? És miképpen adta meg magát? Megvallom, Uram és Istenem, megijedtem, mert ilyesmit nem tapasztaltam egész életemben. Szívem legmélyén megértettem a te jeladásodat, felújongtam a hitben, és dicsértem a te nevedet. A megrendülés, amit e szavak még ma is tükröznek, nem abból fakad, hogy olyan nagy volt a fájdalom, s oly meglepetésszerűen tűnt el, hanem abból, hogy ez a férfi megtapasztalta a gondviselő Istent, a fájdalom,
a kérés és a szabadítás összefüggésében. Mint egy behatolt a belsejébe annak, amit eddig csak kívülről tapasztalt, s csak sejtésszerű bizonytalanságban értett. Most belülről szemlélve a kimondhatatlant is érzi, pedig semmi különös nem történt. Fájdalmak nap mint nap vannak, és a legkülönbözőbb okokból elmúlhatnak. De mindebben megtapasztalható az irányítás, a titok és a gondviselés. A mindennapos események egyszerre intéssé, jelekké válnak. Az ember szíve legmélyén szerez tapasztalatot Istenről, és imádással, dicsőítéssel válaszol. Ilyen élmény nincs minden nap, és Istenem múlik, hogy megengedi-e. De megmutatja annak az útnak ragyogó végcélját, melyen mindannyiunknak végig kell menni. Már gyermekként megtanultuk, hogy a nap kezdetén, majd többször a nap folyamán jó feltételeket tegyünk, melyben minden cselekedetünket Isten dicsőségére ajánljuk fel. Egy cselekedet értelme és értéke végső soron attól függ, hogy miképp szánták, azaz milyen szándékból, milyen érzületből fakad. Ez a szándék alkalomról alkalomra változhat belső lelki állapotunk tisztaságától és éberségétől függően, valamint az szerint is, hogy milyen az adott dolog jellege. Ezért nem tanácsos életünk és cselekedeteink egész menetének egyetlen jó feltétellel végső irányt szabni. Pont azért, hogy minden Isten dicsőségére történhessen. Mert Isten dicsőségét valóban minden szolgálhatja. Még a leghétköznapibb, legcsekélyebb dolog is, ahogyan azt az első korintusi levél írja. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Pál ugyanis közvetlenül előtte tárgyalta, hogy szabad-e megenni bizonyos ételeket, s arra a következtetésre jut, hogy nem lényegesek az ilyen megkülönböztetések, mert az egész életnek kell szent szolgálattá válni. Mindazzal együtt, ami csak történik benne, és az Úr fensége elé kerülni.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Thomas Mann, a nagy német író, 1937. január 14-én jár Budapesten, az akkori Magyar Színházban. Bálint György, a két világháború közötti tragikus körülmények között elhunyt író, újságíró is ott szorong a közönség soraiban, és a következőképpen emlékezik meg erről a jelentős eseményről. Most, hogy az előadó emelvénnyé átalakított színpadon ismét megszólalt Thomas Mann, kissé tanáros, de mégis mély, emberi érzéseket ébresztő hangja, eszembe jut egy szó, amelyet mostanában oly gyakran használnak, és oly önkényesen. Humanizmus. Úgy érzem, sokan élnek ma vissza ezzel a szóval. Mind elvontabban használják, mind jobban szűkítik értelmét, míg végül az vész el belőle, ami kezdettől fogva lényege volt, a homo, az ember. Thomas Mann és még néhány kiváltságos társa sohasem felejtette el, és napjainkban különösen szem előtt tartja, hogy a humanizmus az ember és az emberség szellemének kultusza. Milyen más értelmet ad a humanizmusnak? Milyen őszinte elmélyüléssel és szeretettel hajlik a szó eredeti és egyedüli tartalma az ember felé? Önként ment számüzetésbe 4 esztendővel ezelőtt, pedig könnyen otthon maradhatott volna, háborítatlanul üzve a politikamentes szellemkultuszt. Ma este mind a mellett közéletmentesen olvasott fel a Magyar Színház színpadán. Készülő Goethe novellájából olvasott, precíz és mégis bájos, germánul szabatos és mégis latinosan élénk modorában. Az előadás tehát közéletmentes volt, és nem túlságosan hosszú. Mégis maradandó élmény, mint minden találkozás Thomas Mann mondataival, vagy személyével. Ennél a Goethe ilyen univerzális zseninél nem lehet elkülönítve nézni munkájának, vagy életének egyes mozzanatait. Minden beletartozik az életműbe. Bármit mond, és bármit ír, mögötte is körülötte ott van a Varázshegy, a Halálvelencében, a József, a politikai nyilatkozatok, az önként vállalt és ma már hivatalosan megerősített számkivetés. És így világszemléleti, szinte kultúrtörténeti jelentősége van, ha ez a nagy író valahová elutazik és valamit felolvas. Eddig idéztem, kedves hallgatóink, hosszabb ez az írás, de a lényege ez volt. Azt is tudjuk valamennyien, akik hallgatják ezt a műsort, hogy József Attila egy nagy versben, a Thomas Mann üdvözlése című költeményében emlékezik meg erről a felolvasásról, illetve Thomas Mannról. A hatalom azonban megtiltja József Attilának a vers felolvasását, de azt nem akadályozhatja meg, hogy Thomas Mann kezében ne tartsa és el ne olvassa a vers német fordítását. Valamennyiünk előtt ott a kép, nagyon szép a kép, Thomas Mann kezében tartja a vers kézirattát, József Attila fölé hajol, ekkor még nyoma sincs József Attila arcán a fáradtságnak, a közeli halálnak, hiszen 1937-et írunk. Ez József Attila halálának esztendeje, bár az év végén hal meg, de egy rendkívül kiegyensúlyozott, rendkívül szimpatikus, fiatal férfi arc tekint a kéziratra. Nos, hát hallgassuk meg Thomas Mann üdvözlése című ismert József Attila verset. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj. S még kis szíve nagyon szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük, mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj, mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól, a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág. S mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt. Fehérek közt egy európait. Állítólag az utolsó sor miatt nem jelenhetett meg ez a vers, illetve nem olvashatta fel József Attila, és hát rendkívül sok az utalás benne, a kortörténeti utalás. Ugye 1936. november 3-án hal meg Kosztolányi. Most temettük el szegény Kosztolányit, írja József Attila, és az embersége, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág. És a Varázshegyre való utalás, ahogy Hans Castorp Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt az estén. Kevesen tudják, kedves hallgatóink, hogy Thomas Mann reagált József Attila halálára. Hatvani Lajos még decemberben, december 6-án értesíti Thomas Mann József Attila haláláról. A következő a levél, Thomas Mann levele. Kedves Hatvani úr, szívélyesen köszönöm folyóhó 6-án kelt levelét, melyben József Attila halálának szomorú, megrázó hírét közli velem. Ez a hír igazán nagyon közelről érint, s kérem adja át a halott körének, a szép szó fiatal íróinak mély részvétem kifejezését a veszteség fölött, amely Attila halálával őket s az ifjú magyar irodalmat érte. Már azért is fájdalmasan érint ez a gyászeset, mert hiszen annak idején személyesen megismerkedtem a fiatal költővel, s értesültem tervéről, hogy hozzám intézett üdvözlő költeményét a színházban olvassa fel, amit a rendőrség nem egészen érthető módon meggátolt. Én azonban és pedig jó német fordításban olvashattam a költeményt, és nagy örömömet találtam benne. Művészi örömet és személyeset is a barátságos érzületért. Baráti üdvözlettel híve Thomas Mann. Kedves hallgatóink, igen vázlatosan az 1937-es Thomas Mann budapesti felolvasásáról beszéltem önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Chopin Des Dur prelűdjének részletét Ránki Dezső szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Sanzon Parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.
3: Sanzon körút.
2: A hangvadász Péter Ferenc.

0: Az én ambícióm az, hogy a 20. század Anonymusa legyek. A szerző neve feledésbe merülhet, mint ahogy elfelejtettük azoknak a nevét is, akik a 15. vagy 17. században írták sanzonjaikat, de még ma is éneklik a gyerekek az iskolákban. Aki ezt mondta, annak a kívánsága nem fog teljesülni, már ami a névtelenséget illeti. Ugyanis fél évszázados pályája alatt 300 sanzonjából jó néhány a kollektív tudatrésze lett, és mindenki tudja, ki a szerzőjük. Guy Béart.
1: Il est temps que je sorte

rendezője. Ő találta ki, hogy a francia chanson három B-je, Brel, Brassens, Béar. Egy év múlva Béar első lemeze már elnyeri a Grand Prix-t, és ettől kezdve minden évben új albumot mutat be. Turnék otthon és külföldön. A zenét és a szöveget is ő írja. Hogy miről? Hadd idézzem őt. Sokszor gondolok a munkanélküliekre, a fiatalokra, akik éppen munkát keresnek, a bezárt üzemek munkásaira. Szerintem a nyomor teteje az, amikor minden reményt elveszítünk. Pedig a 40-45 éveseknek is vannak még céljaik. A fogyasztói társadalom csábítása az, hogy vásárolj, vásárolj. Minden erről szól a legrafináltabb módon. És mire észbe kapunk, már a rabszolgái vagyunk. Nem hagynak hidegen a mindennapi élet kis tragédiái, és persze az örömei sem. Szerintem a chansonnak segítenie kell abban, hogy méltó életet éljünk. Olyan, mint az étel, de nem gyors éttermi, ami mindenütt egyforma. Ami egy országnak, egy vidéknek a sajátosságát megadja, az a konyhája és a zenéje. Az identitásunkat meg kell őriznünk. És a chanson éppen a nép lelkének a visszatükröződése. El kell varázsoljon, el kell csábítson a zenével és a szavakkal, üzennie kell, amit a közönség a sorok között is megért. Gibear koncertjein a publikum rendszerint vele együtt énekli a régi chansonokat és fogadja az újakat. 64 évesen az énekes szerző megkapta a Francia Akadémia chanson érmét. Szövegei a mai költők sorozatban jelentek meg. Most következő felvételeit az 1995-ben megjelent Itt az idő című lemezéről válogattam. A francia chanson nagy öregjei között az első sorban van Guy Béard.

0: A Sanson körúton ma Gibeárral találkoztunk. Két hét múlva olyan dalokat fognak hallani, amelyeknek minden szava érthető lesz a franciául nem tudóknak is.
1: Sanson parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Csömer Boglárka felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából.
3: A Mátyás templomnak a fiatornyával vagyok most szemben, iszonyat magasságban, itt egy kicsi ingás is tapasztalható. Ez a hagyma kupola lesz?
4: Így van, egy ilyen hagyma kupolaszerűség, ez egy barokk mintázatot ölt, és ez a fólia rajta, ez azért kell, hogy a deszkázatot lefogató szegek és a vörös rész között ne tudjon kontaktkorrózió kialakulni. Erre jön a vörös rész burkolat.
5: A 300 éves régi városháza a budai várban. Fölmásztunk az állványzat legtetejére, hogy megnézzük, hogyan készül a baroktorony részborítása. Ifja Breznicsek Zoltán építész kalauzolt, aki édesapjával régi és modern épületek bonyolult bádok szerkezeteinek és díszeinek avatott mestere. Az ő munkájukat dicsérik a Tóalmási vagy a Fertődi kastély gyönyörű bádok díszei, az esztergomi bazilika kupolája, a Vígszínház, a New York Kávéház és a Zeneakadémia tetőszerkezete. A Városligeti műemlékkörhinta felújításáért Európa Nostra díjat kaptak. Ma a díszműbádogos mesterségről lesz szó. Felmegyünk a tetőre, és utána lemegyünk a műhelybe is. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Van sisak is rajtunk, úgyhogy nem lesz baj. De gyönyörű fa szerkezet. Borovi fenyő?
1: Nem, vörös.
0: És hova kerül a bádog?
2: Patinásított vörös részből lesz elkészítve a teljes torony, ahova most fölmegyünk.
0: Meredek fa lépcsőn megyünk föl. És itt egy kis lukon kibújunk.
1: Fölnézzük, akkor itt látjuk, hogy a toronynak a faszerkezete, illetve a deszkázata is meg tudott maradni, de itt a statikai megerősítések szükségesek voltak.
0: Ki hogy tudott megmaradni 300 évig ez a fa?
2: Valószínűleg ez alatt az időszak alatt 4-5-szer újra készült a bádogos munka, legutóbb 1976-ban, és ezt onnan tudjuk, hogy a csúcs 10-be a régi mesterek elhelyezték a kis csomagjukat, ami tartalmazott pénzérméket, bérletet, az ott a főbb termékeknek az árait, az ő nevüket, illetve a munka elszámoló lapjukat. Ez szokás, és onnan látjuk, hogy ez 1976-os. Nem a mai határidőkben voltak belepréselve, hanem volt idő a jó munkára. Hát ez meg is látszik, mert teljesen meg tudta védeni a csapadéktól.
0: Most is a bádog toronyba beleteszik majd a tárgyakat?
2: Részletesen.
0: Miket tesznek bele?
2: Mi is általában ezeket szoktuk, a készítőknek a nevét, a cégről egy rövid ismertetőt, illetve a korról egy képet, egy aznapi újságot, nagyjából ezeket.
0: Mondta, hogy BKV bérletet is tettek 76-ban, tesznek bele pénzt, vagy kuponfüzetet.
2: A kuponfüzet az már egy ilyen új hullámos dolog, de pénzt, legalábbis érméket valószínűleg. A BKV jegynél meg nem szeretnénk, hogy meglepődjenek, hogy mennyire drága volt ebbe a korba.
0: Följebb megyünk?
2: Megyünk. Itt viszont tényleg óvatosan. Jó. Én először kimegyek.
0: Most olyan izgalmas dolog történik, hogy kimászunk ide a ferde tetőre. Itt vagyunk a torony állványzatán, a Szent Háromság szobor aranycsillagjával vagyunk egy vonalban.
2: Talán a következő szint, ami érdekes lehet, mert oda egy óraszerkezet fog bekerülni. Az óraszerkezethez fog tartozni egy ilyen gong, annak a védő burkát lehet itt látni.
0: Itt van ez a négyszögletes kivágás, ide kerül az óra majd?
2: Igen, ide kerül az óra, minden négy oldalán lesz óra szerkezet, ez is a háború előtti állapotnak megfelelően lesz visszaállítva, de hát már modern szerkezettel.
0: És akkor az bádogos munkával össze kell valahogy simítani? Van azzal még önöknek munkájuk, vagy kész a bádog és beleillesztik az órát?
2: Nem, mivel itt a gyártmányterveket is nekünk kellett meg a csomópontokat megrajzolni, ezért itt eleve már úgy találtuk ki, hogy itt már ne legyen semmilyen utólagos feladatunk, hanem az óra szerkezetet ebbe csak bele kell applikálni a tervek szerinti kötőelemekkel.
0: Itt ez a réteges lapokban rátett bádog, ez milyen szerkezet?
2: Ez a tükörfedés. Általában nem ilyen keskenyek a sávok, viszont itt találtak egy jó archív felvételt az 1800-as évek végéről, és ehhez az archív felvételhez legközelebbi kinézethez próbálunk igazodni, és ezért ilyen keskenyebb sávokba helyeztük föl ezt a
0: mint ahogy a követ rakják, úgy kötésben vannak rakva a lapok, és itt följebb pedig olyan, mint ahogy a gipsz homlokzatokat.
2: Ez egy díszpárkány, több épületnél van ilyen. Itt ami fontos, hogy ez a mai kor műszaki követelményének is megfelel, mert itt ez a perforált lemez, ez az a beszellőzési sáv, ahol a beépített tetőtérnek a báráját ki tudjuk húzni a belső szerkezetből.
0: Önök mit csinálnak itt? Egy bemutatkozást is kérek szépen.
3: Sár István vagyok.
0: Vágják ki a bádogelemeket, vagy kalapálják?
3: Bádogos munkafolyamat, tehát ez például egy díszpárkány, osztópárkánynak nevezzük ezt a helyszük most el.
0: Ahol piros fóliával van letakarva, oda burkolják be.
3: Igen,
0: bádogat?
3: Itt lát lent ezt a kockát, ugye ez fog felfeles folytatódni.
0: Még ez az egy méteres szakasz, amit itt látok a következő pártázatig, az mennyi idő alatt készül el?
3: Ön két nap.
0: És az egész toronynak a burkolata, a csúcsdíszik hány napot vesz igénybe?
3: Hát ez egy jó hónapos munka, másfél inkább. A csúcsdísz összerakása minden együtt.
0: Melyik a legnehezebb? A függőleges felületek elkészítése, vagy az éves hagymakupola?
3: A hagymakupola az sokkal bonyolultabb lesz, mert a kemmel nyújtógép, ugye, mert van pozitív, negatív jövőben, de az már sokkal munkásabb, mint ezek az egyenesebbek.
0: És akkor ezeket a pártázatos hajlításokat itt helybe végzik el, vagy ezek
3: nem,
0: már hajlítva
3: érkeznek? Ez a telephelyén, a műhelybe csináltuk bent.

0: A műemléképületek bádok díszítései gyakran igen bonyolultak. Kétszer görbült felületek, szőlőfürtös vázák, sárkányvízköpők, reneszánsz maszkok, csigavonallal díszített kerek barokk tetőablakok. A lapos tetők elterjedésével azonban majdnem kipusztult a felújításukhoz szükséges tudás, amit szinte morzsákból kellett újra összeszedni, mondja Reznicsek Zoltán építész, akit csepeli műhelyükben kerestem föl.
1: 24 éve alakultunk, magas tető építés apropójából, olyan 1000 köbméter fát és körülbelül egy 120 tonna fémet kalapálunk el. Az ács kollégáink értenek a hagyományos ácskötésekhez, illetve hogyha vannak kétszer görbült kupolák, akkor ezek ágyszerkezetét képesek vagyunk elkészíteni.
2: Külön kiképezik a kollégákat, vagy külön elküldik valahova, mert manapság már ezt nem nagyon lehet megtanulni.
1: Amikor ugye lett a második világháború utáni időszak, akkor jött egy olyan szemlélet, hogy lapos tetős épületeket terveztünk, és akkor hagytuk, hogy ezek a mesteremberek, akik régen magas tetővel, meg kupolák építésével foglalkoztak, meg ilyen díszműbádogos munkát készítettek, elmenjenek nyugdíjba, és elmenjen ez az ismeret. És annyi történt, hogy ezeket visszaszereztük. Az volt a módszerünk, hogy habár az én kezem nagyon ügyetlen mérnökként, de hosszú éveken keresztül jártunk a emberekkel dolgozni, azért, hogy a munkafolyamatokat eltanuljuk. A régi munkatársakat, a nyugdíjasokat visszacsábítgattuk bizonyos időszakokra. Az egyik kollega az értette a mintakészítést, a másik kollega értette az öntést, a harmadik kollega a préselési munkát, a negyedik kollega a fémnyomást. Csak össze kellett rakni ezeket az ismereteket, ezt a szerepet vállaltam föl, illetve aztán jött ez a akkor rendszerváltásnak gondolt, ma már más fogalmakat mondunk róla dolog, és akkor bejöttek ezek a nyugati anyaggyártók. Eleinte csillogó szemmel fogadtuk őket, hogy ők hozzák a precíz nyugati technológiát, természetesen gyarmatosítani jöttek. De ez arra azért jó volt, hogy kimenjünk külföldre, Németországba, Ausztriába, és ezeket a mestervizsgákat letegyük.
0: A díszműbádogos technológiának három ága van. A fémnyomás, a préselés és az öntés.
1: Az egyik ága a fémnyomás. Jellemzően a forgástestekből fölépített díszek technológiája ez a fémnyomás, és ez azt jelenti, hogy fából, műanyagból vagy fémből egy szerszámot kell kiesztergálni, és egy kör alakra kivágott lágy fémlemezfedést erre a szerszámra rákasírozni. Olyan, ami forgástestből épül föl, félgömbökből, tóruszokból és egyéb formákból.
2: Itt például az asztal mellett egy pörgetyűszerű csúcsdísz látható.
1: Azért mondanám el a három ágát ennek a díszműbádogosnak, mert az esetek 90%-ában ezt vegyesen használják. Például, hogyha a irodának a másik részébe nézünk, akkor ott van egy olyan nagyon szépen kialakított vízgyűjtőüst, ami forgástestekből épül föl, mégis vannak rajta rátétként préselt elemek.

0: A figurális és ornamentikus díszek, például tagozott párkány, oroszlánfej, levél vagy virág elkészítési módja a préselés. Ennek során első lépésként gipszből kifaragják a dísz mintáját, ami alapján öntvény mintát készítenek.
1: Ez az öntvényszerszám zamaköntvényből készül, egy olyan negatív és pozitív mintázatú, ami egymásba illeszkedik, ami közé aztán a kilágyított fémlemezünket nagyon-nagyon óvatosan, mint hogyha egy első kapcsolatos, nagyon csinos hölgyel találkoznánk, szóval nem hirtelen megütni, mert akkor fölkeményedik az anyag szerkezete, kiszakad, hanem egy inkább megsimogatva megütni. És hogyha nagyon-nagyon mély az a dísz, tehát mondjuk egy vitéznek az arcát mintázzuk meg, és kérem szépen a sasorú a vitézünk, akkor az alsó negatív formába úgy belecizelláljuk, mint ahogy keleten, amikor a bazárba járunk, és akkor látjuk, hogy kalapáccsal egy formába ütögetik. Ott a teljes technológia ezen alapul, de hogyha nagyon meg akarjuk cizellálni, akkor mi is kivesszük, és ott nyújtjuk ki az anyagot, és úgy történik meg.
0: A műhelyben a gyakorlatban is meg tudtuk nézni, hogyan készül például a tenyérnyi préselt bádogvirág.
2: Mészárják György vagyok, épület és díszítőszobrász. Hát ugye, mikor kapunk egy épületről egy archív fotót, és arról készülnek kiviteli rajzok, akkor utána a bádogos préselszámok előtt el kell készítenünk egy gipsz mintát, egy gipsz pozitívot, hogy arról aztán készülhessen egy prés öntő fémszerszám. Tehát én is egy mintakészítésben kellünk mink.
3: Ez egy csokon, Csík Tibor vagyok.
0: Meg tudja nekem mutatni, hogy hogyan működik ez a préselés? Ezt most meg tudjuk nézni?
3: Igen.
0: Virág mintát csinálunk. A kiinduló anyagunk az micsoda?
3: Az egy lágy horganylemez, ez direkt ilyen préseléshez használatos anyag. Jobban nyúlik, könnyebben munkálható, mint a hagyományos lemez.
0: Tehát ebből készülnek az eső.
3: Eres csatornák, igen, lefolyók, és táblalemezbe hozzuk mi.
0: Földarabolják akkorára, amekkora a formához kell.
3: Pontosan. És aztán megy a prés alá, és kalapálásokkal és géppel, rásegítéssel kialakítjuk a formát.
0: Egyet teszünk be?
3: Egyszerre, persze, csak egyet.
0: Akkor ez lassú munka.
3: Igen, hát kézi munka.
0: Ha 100 darabot akar készíteni.
3: Akkor egyenként kell ezt megcsinálni. Elindítjuk a gépet. Ez egy ejtőprés tulajdonképpen. Megemeljük a szerszámot, és akkor látjuk magát a mintaformát.
0: Ott van a negatív formája, arra rátette Igen. a lemezt.
3: Ráengedjük a felső szerszámot, úgymond medvét.
0: Hát itt nem virág van, hanem horpadás van.
3: Igen, hát ez a kiinduló pont.
0: Kalapáccsal üti.
3: És ezt annyiszor megismételjük, amíg nem találjuk meg
0: a... Tehát újra ráejtette.
3: Látható, hogy a kezdeti horpadásokból azért a virágszirmok kezdenek kialakulni.
0: Körülbelül a tizedik ráejtés után már egészen virágformája van. Most van kész?
3: Még nincs kész. Körbevágjuk, vissza kell tennünk a gépbe, és ólomlemezzel kibejlagoljuk, vagy
0: kitömjük.
3: Kitömjük, igen. És így már látható a különbség a két szirom között.
0: Igen, így már látszik az a szép barázdát cizellált formája a virágsziromnak.
3: Most készült el a virág.
0: A préselt virág nem csak a riport kedvéért készült. A műhelyben építészmérnök hallgatók ismerkedtek a díszműbádogos mesterséggel.
4: Fémből csináltunk egy dobozt, és most ez a végfázis, és azt forrasztjuk össze.
0: Nagyon szép virágminta van rajta. És bocsánat, most mit csinál itt?
5: Én most forrasztok egy virágot a lányok dobozára, ami horganylemezből van, és aztán ők fogják csinálni.
0: Ők nem tudják ráforrasztani?
5: De, csak megmutatom, hogy kell csinálni.
0: Miért tartotta fontosnak, hogy idehozzon építész hallgatókat?
6: Horváth Sándor vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karépület szerkezettani tanszékének adjunktusa. Úgy van ez a történet, hogy tavaszi fél évben mindig van egy egyhetes úgynevezett alkotó hét a karon, ilyenkor minden tanszék valamilyen alkotó jellegű programot próbál a hallgatóinak felajánlani. Hát az épp szerk tanszék hivatalból szakipari szerkezetekkel foglalkozik. Én 5. éve kísérem ezt az úgynevezett kézműves alkotó hetet. Ennek az lenne a lényege, hogy a hallgatók megismerkedhessenek az egyes szakmák anyagaival, szerszámaival, fogásaival, kivitelezési technológiájával, mert hát sajnos egyre inkább az íróasztal melletti jellegűvé alakult át az oktatás. Éppen az előbb beszélgettünk itt a kollégákkal arról, hogy régen még az egyetemen is kötelező volt nyaranta egy hónap termelési gyakorlaton részt venni, ahol a hallgatók a fizikai munkához közel állóan megismerkedhettek az alapvető fogásokkal. A hallatlan nagy előnye ennek a dolognak, hogy a sikerélmény is megvan, mert valami olyannal térhetnek haza, amit itt délelőtt saját magukban.
7: Ezek egyedi darabok, vagy a sablon alapján dolgoznak, vagy kreativitásuk is benne van?
6: Hát mindenkinek egyforma lesz, a kreativitás az inkább a kézügyesség formájában fog megnyilvánulni, hogy kinek lesz szebb, és kinek lesz egy icipicit kevésbé szép, vagy precíz a doboza.
7: Nehéz volt megcsinálni?
4: Hát voltak nehézségek, de szerintem jó buli volt végig követni, hogy hogyan csinálnak egy ilyen dobozt.
7: Nehéz fizikai munka ez a bádogos munka?
4: Biztosan mi annyira nem végeztük a nehezét, szerintem.
1: A préselés az úgy történik, hogy vagy találunk a helyszínen valami meglévő mintát, és az alapján kezdünk el dolgozni, vagy pedig archív fotót mutatnak.
0: Reznicsek Zoltán építész.
1: Ha archív fotót mutatnak, akkor lemintázzuk gipszből, műemlékesekkel, szakértőkkel leegyeztetjük. Néha hozzáteszem, majd a végén mesélem, hogy legendákat is csinálunk, nagy tudományosan. Hiszen ezeket az archív fotókat, amikor nagyon fölnagyítjuk, akkor szétesnek, és nem lehet látni, hogy épp milyen a díszítettség. És akkor megszületik egy döntés többszöri konzultáció után, hogy kérem szépen ennek a kosárdísznek a tetején van egy láng, és ez a láng olyan, mintha így elfújnánk, tehát még nem is szimmetrikus, hiszen ez az épület rokokó stílusban van, ugye ez a baroknak egy fölfokozott építészeti stílusa, ahol már a szimmetria sem jellemzi a díszítettséget, hanem annyira topzódik. És akkor megcsináljuk, óriási elfogadottság van, megdicsérnek, eltelik egy pár év, míg nem jön egy félzseni kollega, aki mégis tud a számítógépen egy olyan programot csinálni, amivel nem esik szét a kép pixelekre, hanem látjuk, hogy mi van ott. Hát kérem szépen, gyümölcskosár volt ott, szőlővel, körtével, almával.
7: Melyik épület volt?
1: A Rácfürdő volt ez egyébként.
7: De és akkor újra kellett csinálni a láng helyett a gyümölcskosár?
1: Hanem egyszer egy fél év múlva a többszörös ibüldíjas építés tervező úrnak elárultam, hogy egy pici legendát csináltunk ott ezen a tetőn. Természetesen anno az ő bevonásukkal, tehát csak akarnám egy kicsit tompítani, hogy amikor valamit nagyon tudományosan és nagyon ragaszkodni akarunk valamihez, akkor néha kiderül, hogy a technológiai hiányosság vagy egyéb ügyetlenkedés miatt történt úgy. Tehát nem mindig kell szabályosan mindent lekövetni, és azt a címet fölragasztani, vagy címkét, hogy ami régi, az a jó.

0: Itt van egy vörös rész sárkány, ezt önök készítették, gondolom.
1: Igen, úgyhogy mi nem szarvas. Csak otthon tartunk sárkányt, hanem itt az irodába is.
0: Esernyőtartóként szolgál ez?
1: Nem, tervrajzok összegöngyölt részére. Egy kastélynak a tetejéről egy sárkány, amit fölpersejeztünk, tehát forog a szélbe.
2: A disznóvádog elemek harmadik fajtája az öntvény. A fémöntés külön szakma, már-már szobrászat. Többnyire az előző két technikával gyártott elemek figurális rátét díszeihez alkalmazzák. Ismét Reznicsek Zoltánt hallják.
1: Nagyon vékony falú öntvényeket készítünk, és rátét díszként rátesszük a díszeinkre. Mindenféle formára igaz lehet ez. Egyszer például azt terveztük, az egyik világháborúba megsemmisült kupolán újra kellett építeni, ilyen archív fotók alapján, hogy ott megjelent egy arcdíszítés is. És azt gondoltuk, mint a régi kőfaragóknál, bizony mi itt a saját arcvonásainkat is megmintázzuk, és lenézünk a forgalomra a kupoláról. De aztán kérem szépen, amikor az arcvonások gipszből elkészültek, ugye egy lágy arcvonás, fölvittük oda 30 méter magasra, és egy foltot láttunk. És akkor saját kárunkon rájöttünk arra, hogy szinte ilyen kubista módon kell ezeket az ábrázolásokat megcsinálni. A pofacsontoknak ki kell állni, a szemöldök csontoknak ki, ijesztővé válnék, hogyha...
0: Melyik épületen látható ez az arc?
1: A statisztikai hivatal új kupoláján látható. Szóval groteszkul kell ábrázolni ahhoz, hogy 30 méter magasról egy szép lágyvonalú, reneszánsz, mosolygós arcot lássanak.
2: Végül ifjabb Reznicsek Zoltán építésszel egy kicsit még visszatértünk a budai várba, ahol, ha nem is a valóságban, de a képzeletben föltesszük az egészre a csúcsdíszt.
3: Segítek már!
0: Itt már olyan magasan vagyunk, hogy nincs nálunk magasabb ház, ahogy körbenézek, csak a Mátyás templom magasabb már, és még följebb megyünk, és akkor itt a csúcsdíszt megfogjuk. Ez kovácsolt vas?
3: Ez egy régi kovácsolt vas tartó szerkezet felújítva. Maga a csúcsdísz az préselt és fémnyomott elemekből fog összeállni, és egy lézervágott kereszt fog a tetejére kerülni. A mai kornak a megrendelői igénye általában minél olcsóbb fele próbálja meg elvinni a projekteket, és sokszor lemaradnak ezek a díszműbádogos elemek. Ezeket a díszeket megint úgy kéne előállítani, hogy a következő 80-100 évet bírják. Például a Fertődi kastélynál nem csak a pádogos szerkezeteket, hanem az ácsmunkát is, én azt gondolom, hogy úgy alakítottuk ki, hogy 300 évig az kényelmesen fog tudni működni. Ha meg már erre nem lesz igény, hát akkor ilyen módon de mi sem leszünk, de azért bízunk benne, hogy ez nem így fog alakulni. Ezt a díszműbádogos szakmát úgy érdemes tekinteni, hogy a célgépek több száz évvel ezelőtt is valahogy így nézhettek ki. Maga az a metódus, ahogy ez készül, a logikája, semmit nem változott. Egyetlen egy esetben fog ez felülíródni, amikor a fém 3D nyomtatás olyan költség keretek közt fog tudni működni, illetve olyan technológiai háttere lesz, hogy érdemes lesz azzal, de én azt gondolom, hogy az még egy jó 80 év.
2: A mai műsorban a díszműbádogos mesterséggel foglalkoztunk. Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő és Bolyás János hangtechnikus kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Pozsgai Nóra szerkesztőt hallották.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Hagyományok éltetői című sorozatunk 2016-ban készült műsorát hallották.

0: Mozart 39. S-dur szimfóniájának részletét a Clevelandi zenekar előadásában hallották Szél György vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: A belsőségekről bensőségesen. A megosztó alapanyagokra a reakció még a szakemberek szerint is vagy zsigeri gyűlölet, vagy pedig szerelem. Miközben a hazai és a nemzetközi konyhaművészet tartó pilléreiről van szó. A zenei életből és szakfordítóként ismert Skladányi András, aki kitanulta a konyhamészárosságot, pont azért írta meg első saját könyvét, hogy a pacalt, a vesét vagy a szívet az őket megillető rangra emelje, technikai leírásokkal és kipróbált receptekkel segítve az olvasót. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. A Fülétől a Farkáig című kötet szerzőjével stílusosan egy éttermi helyiségben beszélgettem. Nyilván van és volt rálátásod arra, hogy elég egy kis hiba, és el lehet rontani a pacalt, és az ember ócskaságot vagy ostobaságot főz, legalábbis, hogyha az angol szó lehetséges jelentéseit megnézzük. Azért jellemző, hogy így tekintünk a belsőségekre.
4: A hiba lehetőségek a belsőségeknél az számosak. Adódik ez leginkább és elsősorban az állagukból. Igen, sokféle elkészítési módot igényelnek, és sok esetben, ha nem figyelünk oda, akkor igen könnyen túlkészülhetnek ezek a érdekes és izgalmas alapanyagok. Szintúgy benne van a belsőségeknél, hogyha mondjuk elmulasztjuk az alapos és megfelelő, vagy még szebb szóval körültekintő előkészítést, ami kellemetlen szagokat eredményezhet.
3: Tehát nekem volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy a malasztartót nagyon szépen elkészítette a családjának, mindenki ízlett, de a felesége azt mondta, hogy ha ezt még egyszer behozza a konyhába és főzi, akkor őt kirakja.
4: Nem kevés az olyan történet, amit lehet hallani pacal és ilyesmi kapcsán, ami egészen hasonlóan szól. Vannak itt bizonyos szagok főzéskor, amik, hogy is fogalmazzak, bizonyos embereknél kivetni való található bennük. Ez része ennek a műfajnak.
3: Például, hogy egy vesét nagyon-nagyon jól meg kell dolgozni, mielőtt fogyaszthatóvá teszi az ember.
4: Állattól függ. Például nyúlnak a veséje, az egészen minimális előkészítést igényel, a bárányi sem akkora precizitást. Ahogy nőnek az állatok, úgy talán egy kicsit többet, de egy borjú vese még mindig sokkal megengedőbb, mint például a disznóé. A sertésvese az, amit a legjobban meg kell tisztítani, áztatni. Erre számtalan módszer van, hogy hogyan lehet azt a kellemetlen ammóniás illatot elvenni. Ecetes áztatás, jeges vizes áztatás, kínaiak dörzsölik sóval, keményítővel. De mondom, ez állatfüggő. Tehát még egy bárány vese 30 másodperc pirítás után tökéletesen jó lesz, és éppen csak ki kell vágni belőle azt a fehér részt, addig az a sertésvesénél nem mondható el. Ez megint olyan, hogy vagy mit lehet kapni, és ki mit ismer, és mit hajlandó elkészíteni.
3: Hát, hogy ismered, ezt bizonyítja a könyved, de hát akkor kezdjük egy kicsit távolabbról. Valamikor 1970-es évek elején Pécsett megszületik egy fiatalember, zenész családba, hogyha igen, jól tudom, és hogy a basszus gitárt azt mindenki írja rólad, de ha jól tudom, nem is ez volt az eredeti hangszered.
4: 71-ben születtem, igen, és most már édesanyám nyugdíjas, édesapám meg sajnos meghalt, de az egész család zenélt. És akkor értelemszerűen én is beirattattam a zeneiskolába 6 évesen. Egészen 14 éves koromig fúvós hangszereken tanultam, egész pontosan oboázni. De ahogy befejeztem az általános iskolát, ezt abba is hagytam. Nem is érdekelt, nem is voltam elég szorgalmas. Aztán jött az az időszak, amikor a rockzene kezdett el inkább érdekelni, úgyhogy elmentem gitározni, tanulni, mégpedig édesanyám révén a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába, ahol ő tanított. Nem oda jártam suliba, de volt ott egy tanárnő, aki fogadott engem, és akkor egy éven keresztül jártam oda rendesen egy kottából ezeket a kezdő klasszikus darabokat. És akkor egy év után mondtam, hogy akkor ez most már biztos elég, és akkor lehet menni rockzenét játszani. Aztán onnan jött az önképzés, és egy-két jobb basszusgitárossal a találkozás. Ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy a gitárról aztán egyszer csak átváltottam a basszusgitárra, ami mint mint kiderült egyébként a hosszú évtizedek alatt, az mégiscsak az én hangszerem inkább.
3: Emlegethetnék olyasmit, hogy P-Mobile, Miles Davis Corporation, meg Éles Trió.
4: Ott a 90-es évek elején kezdődött ez. Volt nekem egy gimnáziumi osztálytársam, akivel együtt kezdtünk zenélni. Vele ott elvált a

0: évet.
1: Ez általában úgy megy, hogy az ember játszik valahol, és akkor jó, és akkor valakinek megtetszik, aztán elhívja. Egy idő után megismer minden zenészt, és akkor van egy ilyen nagy átjárás. Kicsit olyan, mint a éttermi konyhákon dolgozó szakácsok általában egy városon belül ismerik egymást. És akkor azok is így váltogatják a munkáját, egy idő után mindenki ismer mindenkit.
2: Hát csak a rocknak megvan az a veszélye, hogyha az beszippant, az egyfajta életmód is, hogy esetleg onnan nincsen tovább.
1: Persze ez mindenkivel előfordul, az életforma velejárója. Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy ezt így kicsit durvábban csinálják, és van, akik pedig nem. Ugye azon egyébként egy ilyen rockzenekarban, hogy nagyon sok idő megy el az úton, hogy beülnek, mit tudom én, délután a kocsiba elutaznak pár száz kilométer, pakolás van, várakozás. Az egész koncert másfél-két óra, viszont eltelik mondjuk 12 óra egy ilyen túrával, csak egy városba. Visszafelé éjszaka utazni, többi. Tehát benne van a veszélye annak, hogy az ember belecsúszik drogokba, vagy alkoholba, vagy ilyesmi. Aztán van, akinek sikerül észbe kapnia, van, akinek nem sikerül. Sok jó zenész lett eltemetve, sok jó zenész időben megállt tudott parancsolni a dolgainak.
2: Nem tetted le a gitárt, de elővetted a könyvet, vagy legalábbis a fordítani valókat, és ha jól tudom, több mint 30 gasztronómiai kötetnél jegyzik a nevedet. Egy recenziót is olvastam, hogy értő és korrekt.
1: Amikor én elkezdtem érdeklődni a gasztronómia iránt ilyen nagyon hevesen, az ami egyébként a Molnár B. Tamás és Bittere Dóra legendás cikk sorozatának köszönhető, ez a Magyar Nemzetben jelent meg.
2: Ez a gasztronómiai forradalmat kiváltó sorozat tulajdonképpen.
1: Igen, pont érdekes, hogy ezt a gasztroforradalom kifejezést ők egyáltalán nem szeretik. Talán jobb volna úgy, hogy a magyar vagy a honi gasztronómia megújulását célzó törekvések sokasága. Volt az a cikk sorozat a Magyar Nemzet a 2000-es évek elejétől, ami engem nagyon megtetszett. Én jeleztem aztán a Tamásék felé egy ilyen bátortalan e-mailben, teljesen ismeretlenül, hogy ha volna ilyen szándék, hogy ezeket a könyveket, amikről ők írnak ezekben a zseniális cikkekben, magyarra akarnák fordítani, akkor én abban nagyon szívesen részt vennék, és ők akkor indították azt az első ilyen komolyabb sorozatot, az Alexandránál, ezt a csúcsgasztronómiai sorozatot. És akkor abban én részt vettem már az elejétől fogva, és aztán azóta is dolgozom gasztronómiai szakfordítóként. Igen, körülbelül 30 könyv az, amit megcsináltam az elmúlt 16-7-8 évben. Az Alexandrának, a Kossuth kiadónak, Librinek is dolgoztam, és a HVG kiadónak. A legutóbbi munka pedig pont a Julia Child-nak ez a nagyhatású a francia konyhaművészet című könyve volt.
2: Nem néztek rád furcsán, amikor beállítottál a Csalogányba, és azt mondtad, hogy hát én fordító vagyok, de most megpróbálnám gyakorlatba is csinálni.
1: Amikor én a Csalogányba bementem, akkor egyébként középiskolai angoltanárként dolgoztam, ami a végzettségem hivatalosan. Ott dolgoztam az akkori Kalmár László számítástechnikai szakközépiskolában 10 évig, ami egyébként 100 méterre volt a Csalogány 26-tól, ami akkor ennek a gasztronómiai megújulásnak az egyik zászlós haja volt. És egyáltalán nem néztek rám furcsán, a Pető Balázs volt ott a séf, és nagyon kedvesen fogadott, és leült velem, és beszélgettünk hosszasan. Egyébként érdekes mondani, hogy ott a Molnár B. Tamás törekvései értő fülekre leeltek a Csalogányban, ők ismerték is egymást, szóval ez az egész fordítósdi, meg ez az éttermekbe bejárkálós sztori, ez ott kezdődött párhuzamosan. Még visszatérve az értő és korrekt, az pedig valószínűleg abból fakad, hogy egyrészt a fordításhoz kell egy valamiféle nyelvérzék, vagy stílus, meg egy nagy rakás szaktudás. Az utóbbi az megszerezhető, viszonylag könnyen, az előbbi, az, hogy az ember tud-e jól fordítani, az már egy másik tészta. A fordításnál ugye az a legfontosabb, hogy az ember az anyanyelvét is jól tudja, ehhez kell...
2: Olvasottság.
1: Hát zömében egyébként igen, mert az olvasás az, ami segíti az embernek a szókincsét, a változatos fogalmazás, stb. A Csalogánynál tartottunk, ebből az lett, hogy aztán ilyen hétvégenként, meg egy-egy napot, meg délutánokat így bejárkáltam oda, és akkor ott áldigáltam, és néztem, hogy jaj, de szép, meg jaj, de jó, és akkor ott lábatlankodtam, ott a konyhán próbáltam segíteni, majd aztán lett belőle az, hogy egy pár hónapot dolgoztam is, mert rágtam a fülét a Pető Balázsnak, hogy vegyen fel oda. És amikor végre nagy nehezen rábólintott, akkor aztán föl is mondtam az iskolába, és akkor én ezt szeretném csinálni, és akkor oda mentem. Mondjuk az csak egy pár hónapig tartott, de legalább ott megismerkedtem a Huszár Krisztiánnal, akivel utána meg aztán 5-6 étteremben dolgoztunk együtt 8 éven keresztül.
2: Ha jól értem, akkor a hentes és a konyha mészáros között az a különbség, hogy az egyik a durva, a másik a finom dolgokat csinálja.
1: Leegyszerűs

0: Hítve igen. Optimális esetben egy hentes tudja azokat a dolgokat is, amiket egy konyhamészáros csak nem csinálják, mert nekik nem az a feladatuk. Mit tudom én, egy hentes megrendel egy fél marhát, egy fél disznót, azt szétbontja ilyen nagyobb részekre. Ha mondjuk igény van rá, akkor biztos szívesen kicsontoz ezt meg azt a vevőknek, illetve árul alaposabban pucolva különböző húsrészeket. A húsok, adott esetben egész állatok, mondjuk, hogyha bekerülnek egy étterembe, akkor jön viszont a konyhamészáros, aki ezeket aprólékosabban bontja szét különböző részekre, eltérő tulajdonságú izomcsoportokra adott esetben, ezeket szépen filézi, hártyázza, inazza, tud olyan műveleteket, amitől az ételek, vagy ezek a húsok szebbek lesznek, vagy jobban fogyaszthatóbbak, gusztusosabban, elegánsabban találhatók, jól tölthetők, és nyilván mondjuk az én esetemben meg egy csomó belsőséget is alaposan tud előkészíteni szépen és jól.
1: Ha már itt tartunk, akkor a belsőségek befuthatnak olyan karriert, amit már el is kezdtek talán, mint annak idején a homár, amit a tenger csótányának tartottak, aztán lett belőle a gasztronómia egyik csúcsa.
0: A belsőségeknek a társadalmi megítélése az egy hullámzó dolog, de valószínűleg tartom az olvasmányaim alapján, hogy ezeknek sose volt túl magas presztízset. Ugye szokták a paccalt ilyen béres eredelnek tartani, meg ilyesmiket, ezeket beles kufákat mosták a paccalt, vagy hogyha a római konyhára gondolunk, az a quinta quarto, mondjuk az ötödik negyed, tehát az értékes húsrészeken kívüli leeső dolgok, vagy az angolban az offal szó, ami a belsőséget jelent, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen leeső részek. Ezeknek a megítélése sose volt különösebben jó, mégpedig azért, mert a színhúsok mondjuk mindig magasabb társadalmi rangot jelentettek. És akkor ennek köszönhetően ezeknek a fogyasztása valószínűleg az pornéppel volt társítható.
1: Például a Békésből származó cigánka, ugye az azért kapta ezt a nevet, mert a szegényebb néprétegeknek adták egy lakodalom vagy egy disznóvágás alkalmával.
0: Ez igen, ráadásul az egyébként egy tót eredetű étel, ez a disznótoros. De ettől függetlenül érdekes módon vannak olyan belsőségek, amik igen nagy karriert futottak be a csúcsgasztronómiában, mint például hízott máj, vagy a borjú bríz, csecsemő mirigynek szokták nevezni, ami a fiatal állatoknál még megvan, aztán később így elsatnyul. Egyébként ugyanezzel a szemlélettel bármelyik belsőség lehet rendkívül értékes, mert hogyha veszünk egy 100 kilós állatot, és kicsontozzuk, akkor van belőle, mit tudom, mondjuk 60 kiló színhús, és van belőle 1 kiló belsőség, akkor miért a színhús az értékesebb, és miért nem a belsőség, amiben sokkal kevesebb van egy adott állaton belül. Ha ezek az úgynevezett gastroinfluencerek hirtelen a belsőségeket kezdenék el tolni ezerrel, akkor valószínűleg az lenne a legfelkapottabb dolog. Hogy milyen trendek jönnek, ezt már meglátjuk. Szoktak ilyen fellángolások lenni, ilyen reneszánszok, rájönnek az emberek, hogy ezek tényleg finomak, jók a tápértékeik a belsőségeknek, mindenfélét hozzá lehet társítani ezekhez, fenntarthatóságot, meg fehérjedús táplálkozást, mert nagyon jók a fehérje tartalmaik ezeknek az alapanyagoknak. Szóval végtelen sok dolgot lehet mondani, hogy miért kéne enni. Volt egy olyan időszak is az emberiség történelmében, amikor ezeknek a fogyasztása teljesen természetes volt. Le is van írva a könyvemben egyébként, hogy egy normális, józan paraszti ésszel működő háztáji gazdálkodás.
1: Mindent föl kellett használni.
0: Tehát teljesen kizárt volt, hogy valamit ne egyenek meg, vagy eldobjanak. Tehát egy állatnak minden részét az utolsó porcikáig felhasználták. Amit nem lehetett megenni, abból csináltak valami tárgyat, eszközt, ruhát, bármit. Bőrből, csontból. De ugye a belsőségeket is megették, lehet, hogy főztek belőle egy ilyen vegyes ragút, lehet, hogy beledarálták valami, ahogy beledarálják a hurkába, cigánkába, kolbászba, de hogy ez nem volt egy opció, hogy ezeket így ne együk meg.
1: És hát ugye annak idején minden rendes talponállóban meg kifőztébe lehetett tüdőt, velőt és egyebeket kapni, vesét, illetve hát én emlékszem rá, az én gyerekkoromban a pacolt ezt a pult alól kellett beszerezni.
0: Volt ilyen is, ezt én csak olvastam, mert mi családunkban nem volt ilyen belsőségevés, nagyon, néha máj, de pacolt biztos, hogy nem láttam gyerekkoromban, de fiatalkoromban sem. Kikoptak ezek a az ételek a közízlésből, vagy az éttermek étlapjairól. Kicsit így megfáradt biztos a renoméjuk egyfelől, másrészt pedig ugye kinyílt a világ, és annyi minden jött be, annyiféle alapanyag. Nem csak húsokról beszélek, halfélék, meg minden, annyi mindent lehet kapni, hogy valahogy ezekre biztos így ráuntak az emberek, mert túl sok lett az új. Hogyha valami így kiesik a Pixisből, akkor annak el is felejtődik az elkészítési módozata, hogy hogyan kell ezeket előkészíteni, hogyan kell megfőzni, mondjuk éttermi szinten. Ettől még lehet, hogy a vidéket járva az ember rábukkan ilyen kincsekre. Ezzel ellentétes módon a hentes pultok a piacokon árulnak nagyon sok belsőséget. Csak mégis van egy ilyen kettőség, hogy most akkor eszik, vagy nem eszik, vagy a vendéglőkben van, vagy nincs, de inkább nincs, de közben meg lehet kapni, mert az emberek otthon megcsinálják.
1: Nyilván egy ilyen könyvben legalább három szint van, de itt tudatosan annyi. A kezdőknek, a haladóknak és a csúcsra törekvőknek most azért próbáljunk meg mondjuk ilyen középhaladó szinten, amit egy átlagos háziasszony mondjuk nem egy szokványos belsőségből egy vasárnapi ebédre elkészíthet.
0: Ugye a belsőségeknek a kategorizálása, vagy egyáltalán az, hogy mi számít belsőségnek, az megint lehet vita tárgya. Bizonyos emberek szerint csak a belső szervek számítanak belsőségnek.
1: De ha a könyv címét nézzük, Fülétől a farkáig, már rögtön kiléptünk ebből.
0: Ugye, és akkor ebben a tekintetben csak az agyvelő, meg vese, meg szív, meg máj, meg zuza, ezek lennének. De igazándiból ennél szélesebb a merítés, mert minden olyan dolog belsőségnek számít, ami nem színhús. Vagyis hát, ami nem vázizom. Nyilván, ami azon kívül van, köröm, fej, farok, illetve here, minden, ami fejem belül van, azt nevezzük akkor együttesen belsőségeknek. Vannak olyan belsőségek, amik kifejezetten közel állnak a húsokhoz. Na most a marhafaroknál nem lehet kívánni ízletesebb húst.
1: Isteni jó levest lehet belőle készíteni.
0: Nem csak levest lehet belőle csinálni, hanem például ott van a rómaiaknak a coda alla vaccinara nevezetű étele, ami azt jelenti, hogy farok, mészáros legény módra. Ezt például nagyon szívesen tudnám ajánlani bárkinek, aki egy nagyon jó ízű, nagyon karakteres, valószínűleg mindenki számára igen népszerű ragút szeretne csinálni. Ennek az ételnek, bár ez is elég komplex, odafigyelést igényel, az egyetlen hátránya az, hogy nagyon sokáig készül, de viszont meg lehet csinálni előző nap is. Az garantálom, hogy ez mindenkinek ízleni fog. És tele van nagyon jó ízű hússal, ráadásul csontos hús, parádés.
1: Volt-e olyan, amit a könyv készítése közben azt mondtad, hogy na ezt én se gondoltam volna, hogy ebből ilyet lehet készíteni?
0: Persze, rengeteg. A bárány szív, vagy általában a szív, hogy hirtelen sütve, vagy rántva, mennyire jól tud működni.
1: Nem lesz rágós, vagy száraz? Az tényleg egy csupa-csupa izom.
0: Az van a szívvel, mint a legtöbb hússal, hogyha hirtelen süti az ember, és most ilyen egy percen belüli időkről beszélünk, akkor jó. Nincs annyi ideje egyébként az izmoknak összehúzódni, hogy meggumisodjon. A sütésnél a húsban lévő fehérjék így úgy elkezdenek gubancolódni, ez egy hosszú sztori. Hogyha nagyon hirtelen süti az ember a szívet, akkor nem történik meg ez. Tipikusan az van, hogy most vagy süti az ember nagyon nagy lángon, röviden, vagy aztán főzi, párolja hosszasan, amin viszont megint órák. Tehát ezért szokták egyébként a szívet belerakni a csirkehúslevesbe. Úgy csak egy szíve van, azzal nem lehet mit csinálni, de ugye elmegy az ember a piacra, és vesz mondjuk kacsa szívet többet, és meg akarja sütni ilyen steak-szerűen, vagy uram, bocsán, marha szívet, vagy ha kap esetleg bárány szívet. Ezeket a megfelelő előkészítés után igen jól lehet sütni, nagyon meglepően jó. Hasonló meglepő volt, amikor a sertésfarkat készítettem el a Mao Tse-tung kedvencen néven ismert étel alapján. A hasalja abból készül eredetileg. Igen jól adaptálható az a technológia sokféle belsőségre. Aztán volt nagyon nagy meglepetés a bárányhere, vagy általában a here. Magyarországon most kakasból szoktak pörköltet csinálni. Azt én direkt nem is vettem bele a könyvbe, hanem egy észak-amerikai receptet, ezt a rántott, panírozott, bundázott herét. Az is nagyon meglepő, hogy egy ilyen igen rossz konnotációjú alapanyag hogy lehet ennyire finom. Tehát, hogy az emberek, mikor azért ezt már többször kitálaltuk, ott egy páran úgy furcsán néztek, hogy most herét fognak enni, és akkor meg kellett kóstolni, és akkor kiderült, hogy ez jó, egészen semleges, valakit a csirkére emlékeztetett. A bárányvese pirítóson, egy klasszikus brit fogás, a The Devil Kidneys, az sokak számára ilyen reveláció hogy mennyire jó tud lenni egy ilyen végtelen egyszerű étel, egy ilyen vékony kis mártással. Szóval nagyon sok olyan dolog van, ami ez alatt az idő alatt, amíg én ezt írtam, ezt a könyvet, az számomra is igen meglepő volt. A pacallal is volt egy ilyen meccsem, azt le kellett birkózni, mire rájöttem, hogy akkor az hogy lesz jó.
1: Eleve van vita, hogy az igazi pacal az, ami csak pacal, vagy, és akkor tesszük hozzá ezt, azt, amazt, a velőt, a csülköt, stb.
0: Sokfelé társítják. Pacal magában nem ad elég szaftot. Azért Magyarországon mondjuk én körmes pacal, csülkös pacal, mert azok kollagénben gazdag hozzávalók. Franciaországban a cayenne pacal híresétel, borhülávot főznek hozzá. Madridi pacal ugyanúgy sertéskörmet. Az tartalmat ad, testet ad a mártásnak. Hogyha a pacal csak úgy magába főzzük, vékony lesz egy kicsit a leve. Úgy is jó, de hát sokkal jobb, hogy teszünk hozzá egy ilyen kollagénben gazdag hozzávalót, ami aztán ugye szép zselatinos, tartalmas, testesebb mártást eredményez.
1: Van-e olyan mondat, amiben össze lehetne foglalni, hogy miért jó a belsőség?
0: Na, finom.
2: Szóval, ha Skladányi András nyomdokai járnak, akkor kiderülhet például, hogy a pacalból saláta is készíthető. Lehet kísérletezni a máj és a gyümölcs párosításával, vagy hogy miként sikerül a veséhez a mustáros tejszínes mártás. Az egészben sült sertés fej már csak ide nem illő hasonlattal hab a tortán. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.

0: a Stúdió 11 játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 25. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő